ease your mind. Ease your mind.

Hola.

0: Blackman.
1: Blackman.

Yeah.

0: control.
1: Pressure. Poor people under pressure.

0: Jó reggelt kívánok! Most kezdődik a Fab Mix Stílus Rádióban 90.3 FM. Jó reggelt minden hallgatóknak! És jó reggelt, Lina!
1: Sziasztok!
0: Ma ez egy speciális adás, mert ez milyen a nap?
1: Ma van a szülinapom!
0: Igen, ez Lina születésnapja, úgyhogy neki lesz szabad keze, és fogunk hallani zenéjét, kedvenc zenéjét, de fogok segíteni zenékkel. Bonjour à tous, ici Fab. Aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale. Le Fab Mix commence maintenant car je suis avec Lina et aujourd'hui une journée un peu spéciale car c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Lina.
1: Merci.
0: Good morning and happy birthday, Lina.
1: Thank you.
0: Okay, and hello to all the listeners. Today will be a little bit special. We will listen to Lina's selection. And first, we will begin with Marc Charmé, just before we are preparing the music. Marc Charmé, who will be in concert soon with Arulai at the Mom Cult. Marc Charmé is a pianist. And after, what we will listen, Lina? What will be the next song?
1: All of Lost, Raspberry Jam.
0: Okay. Good morning, sustai, buona dimineața, dobri dien, privet.

ezer csillagot kellene hátizsákba szedni, akkor elhinnéd, hogy van értelme várni rám. Anyám, apám szemében nem mágvirágnak lenni, mágiára váltani a mániám. A másvilágig tartanak a stílus gyakorlatok, van itt úgyis éppen elég bálkirály. A lelkemnek harcolom ki a home office-t egy napon, mert nem lehet rend otthon, ha csak hálni jár. Ez nem a sikerüldözése bármi áron, a kísérleti útvonal a teljességig. Nem egy valóra vált lakossági álom, csak a nyelv, amit a valóságból megzenésít. Bazári a felszín, glitterek és dráma, nincs szépség hibája, nincsen elég bája. A tettes társaimnak tisztelet és hála, mi fúrunk mélyre, ez a bánya félhomája.

éppen szórakoztam és tanultam. Egy életútnak bizonyul a vizsga munka. Évek múlnak, ugyanúgy formálódom. Mandalák rajzolódnak a műhely forgácsokból. Cipelem álmaim tovább a ködös tájban. Tündöklő vágyak által kötött pálya. Körös körül lárma, viszont örök társak. Kísérnek mélységben és magasságban. 2010x-től úton vagyunk. Egyre kevesebbet törlődök a múlton amúgy. Volt úgy, ahogy volt nehezebb, de úgy volt a jó múló bajok. Voltam vendégként a túloldalon, és fel sem fogtam, hogy ott járhatok. Most tudom, itt vagyok, felvettem a szolgálatot. Hivatásom, örökségem, közösségterem. Ha hülyen végzem munkámat, elítesz közös végtelen.

Na, sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Már is elkezdjük a szokásos komoly zenei délelőttünket. Szóval, múltkor volt szó erről a rendkívül érdekes művészről, akit Mauricio Kagelnek hívtak. És igazából elég pontatlanul beszéltem róla, mert ő azon szerzők egyike, akikről rendkívül keveset tudok. De azon még egy fontos szerző, úgyhogy foglalkozunk vele egy kicsit. Először is argentin születésű, másrésztről a háttere az az, hogy hát Oroszországból zsidó család. Menekült, hát ha jól értem, akkor a kezdődő sztálini terror elől még időben, szóval ennek a menekülésnek nem volt köze még se a holokauszhoz, se a második világháború egészéhez, és aztán utána akkor, amikor közeledt neki az európai zeneszerzői áramlatokhoz, akkor végig is Németországba költözött, és onnantól kezdve igazából ő minden bonyolult előzményektől függetlenül egy német zeneszerzőnek számít, ha úgy vesszük. És az, hogy zeneszerző, az ő esetében egyrészt azt jelenti, hogy nagyon a 20. századi művészeti trendekhez képest nagyon is egyrészt szakmai értelemben zeneszerző, tehát hogy így a kottály azok így nagyon azok nagyon zeneiek, mondjuk. Hogyha összehasonlítjuk sok minden, ami akkor történt, akkor azt látjuk, hogy ez nem egy összművészeti, és nem egy konceptuális, és nem egy egymásra utalás. Másrészt viszont tehát nem keverednek ilyen módon a művészeti ágak, és nem történik meg az az univerzalizálódás, ami nagyon sok ilyen 50-es, 60-as, 70-es évekbeli művésszel igen. Viszont cserébe megkapjuk azt, hogy egyrészt minden borzasztóan ironikus, akár zenei síkon, akár más síkokon is, és a más síkok ez leginkább ugye bekapcsol a zenei sáv mellé vizuális és történet sávokat, ami azt jelenti, hogy a zeneműveinek egy jelentős része szöveg és színházcentrikus, és van, amikor a zenének egészen kis szerepe van benne, és már teljes egészében színház, aminek ő történetesen éppen a zenéjét is ő írta, és ő írja és rendezi, és aztán van olyan is, hogy ebből film lesz, és ennek ellenére, hogy tényleg itt már ennyi művészeti ág működik egy szerző által, és ilyen Gesamtkunstok képződnek. Annak ellenére én nem sorolnám oda, ahol mondjuk ahol a fluxus mozgalom lakik, vagy ahol az avantgárd, hanem akkor merít az abszurd színházi hagyományokból, és amit így vizuálisan létrehoz, az nagyban hasonlít mondjuk az übű drámákra, vagy Beckettre, vagy mondjuk mik azok a színházak, amik tényleg olyan teljesen kiszámíthatatlanok és abszurdak, és nem történet van bennük, hanem és nem itt eszembe van egy pét példa még pedig, és őt megelőző példa, de mondjuk arra hasonlít, amit csinál például, amit vele nagyjából egy időben, talán egy kicsit előbb a Monty Python kezdett el. Az a különbséggel, hogy itt az abszurd az csak abszurd, és nagyon sokszor nem humor, nem abszurd humor, hanem tényleg csak valamilyen fajta. Hát a hétköznapi abszurditás, meg az, ahogy mondjuk az abszurd filozófiát jelent,
és úgy, ahogy mondjuk abszurd színházban, mondjuk ahhoz köthető az, amit ő csinál, és keresgélem, hogy mit tudok lejátszani nektek még ebből. Ugye odáig jutottunk el, hogy tényleg nagyon sok ilyen színházi dolga van, meg film dolga, mit tudom én, az egyik legjelentősebb ebből a Staatstheater nevű, amit igazából nem tudtam érdemben lejátszani, de mondjuk megnézhetitek, mert YouTube-on fönn van. Akár egy-két percet érdemes belőle megnézni, csak hogy így értsük, hogy éppen most miről beszéltem. Tehát, hogy mi az a látványvilág, és aztán ahhoz a hangok tulajdonképpen mellékesek, annak ellenére tényleg még mindig zeneszerzőről beszélünk. És mindenféle történnek. Mondjuk ezzel lehetne nagy vonalakban leírni a művet. Van egy sokkal koncentráltabb, és szintén tulajdonképpen aki ismeri Kagelt, annak számára egy igazából egy ismert dolog, de lehet, hogy itt most persze, jobb, hogyha felidézem még egyszer, múlt vasárnap volt erről szó, és le is próbáltam játszani belőle a részleteket, pedig hát ugye megint csak nem egy zenemű, mert a zeneműként ez speciál nagyon akkurátusan meg van komponálva, de ugyanakkor a lényege az, hogy ott ugye a hangszerelés az két cselló és egy ütőhangszer csoport, amit egy ütőhangszeres játszik, tehát összesen három zenész, de ez a három zenész az nem csak zenész, hanem szereplő is, mert ugye színházról beszélünk, és akkor miután a partitúra az tényleg egy ilyen zeneszerzői minőségű partitúra, utána viszont a legfontosabb mégse ez, hanem az, hogy ők egy történetet játszanak le, ami tulajdonképpen nem több annál, mint hogy ez a kettőjük közti játszma. És az is a címe ennek a műnek, hogy Match. És ez egyrészt egy zenemű, mondom, bármikor elő lehet adni, és akkor némi teatralitással, ami külön így az a partitúra részeként ott van. Tehát, hogy egyrészt kottafejek ilyen vonalas izékben, másrészt instrukciók arra, hogy éppen mi történik, mint színház. És az történik, mint színház, hogy ezek ketten ugye valamilyen párviadalban próbálják egymást legyőzni, és ott közben aki az ütőhangszerek mögött van, az pedig ezekkel az ütőhangszerekkel a bíró szerepét játsza, és akkor sok ilyen színházi felvétel mellett, ami ma rendelkezésre áll, mert jó páran eljátszották azóta. Itt most az 50-es évekről beszélünk egyelőre még. És aztán készült belőle, nem is 50-es, ez már 64-ben készült ez a zenemű, most ide szembe, és 66-ban készült belőle az a film, amit önmaga rendezett, ugye a zeneszerző az ő, és akkor ilyen módon ez megint csak egy embernek a Gesamtkunstwerke, és akkor közben ugye szereplőnek meg, és akkor a vágó az, hogy szerintem szakemberek, tehát ugye nem filmes szakember, ő zeneszerző, az, hogy mégis filmet csinál, és mégis színházat csinál, az egy nagyon bátor tett a részéről, de nem még ő nem vágó, és még vannak, az látszik, hogy nagyon konkrét elképzelései vannak a filmről, és azok nagyon progresszív elképzelések, 60-as évek, tele van olyan trükkökkel, amik hát én most persze ezből személyes, és nyilván ugye én sem értek a filmhez, de nehezen tudok elképzelni egy ilyen mai ilyen komputeres vágóasztal nélkül, ott pedig hát nagyon konkrét analóg vágóasztal volt, úgyhogy azt nem tudom, hogy ezt hogy csinálták, de nagyon érdekesek. Azt is valahogy szerezzétek meg, és nézzétek meg. És akkor most elkezdtük nézni egy következő filmet, ami körülbelül egy órás, és a következő nagy produkciója volt, pont akkor, amikor a meccset befejezte. Ez azt jelenti, hogy mondjuk amit most elkezd, annak már tényleg lehet köze ahhoz, amit a Monty Python létrehozott még közvetlen ugye a Flying Circus előtt, és ez látszik is rajta. Ugye ez 1970-es,
Beethoven bicentenáriumra készült akkor Európa, és azért felkérték őt, hogy csináljon erre egy produkciót, és akkor ő egy filmet hozott létre. És akkor ebből néztünk részleteket, és most is megpróbáljuk ezt. Várjál, azt mondja, hogy elkezdem mondjuk játszani.

0: Ja, ami most történik, az még, szóval ezt már elkezdtük nézni, ezt a filmet, illetve hallgatni ugye ezt a filmet, egy hallgatható film. Most egyedre még az van, hogy ez persze, hogy az Appassionata Sonátának az eljátszása, szóval hogy annál nem különlegesebb, de most nézem, hogy itt ebben a VLC-ben hol tudok tekerni, mert megint valami katasztrófa van itt. Ehhez kérek majd türelmet, mert ezt tényleg muszáj lesz tekerni. Mondjuk akkor úgy, hogy ez itt a filmnek az eleje, és itt néztük a filmnek a közepén. Mi van itt a filmnek a közepén?
1: Nicht mehr leben, ohne ihre Klassiker systematisch auf den Hund zu bringen. Korrekte Interpretationen ihrer Werke vermöchte sie sich in der Tat kaum noch zu leisten, denn sie fände ihre eigene Negation in ihnen angelegt. Folgerecht ist heute der approbierte Kulturbegriff.
0: Hát egy olyan jelenet a filmben, ahol tényleg semmilyen zene nincsen, hanem itt elkezdenek németül vitatkozni arról, egy csomó mindenről, szóval ilyen elméleti kérdésekről, és ez egy valóságos vita. Abban nem vagyok biztos, hogy ezt ő megírta-e, de hogy az biztos, hogy odaállította hogy akkor szellemi nagyágyúit, akinek nem tudom mindegyiknek a nevét így fejből, ja, úgyhogy most nem is kísérletezem vele, de hogy így annak a kornak így a komoly, azt a fajta publikus értelmiséget, akik általában ilyen névtáblákkal, nyakkendőben, öltönyben, ilyen asztal körül televízióban okos dolgokat mondanak, és akkor ez történik a filmnek egy részén. És aztán most nem akarom tovább húzni az időt vele, mert hogy azt a múltkor tulajdonképpen már majdnem befejeztük ezt az alkotást, most éppen akkor megint beletekerek egyet.

Most éppen egy stúdióban vagyunk, és az előbb valaki egy romantikus lídet énekelt, amit nem tudom, hogy éppen melyik, és így nem akarok tippelni, de a következő példában megint vissza, azt hiszem, hogy nem Beethoven, de ez a következő példában, hogy a Beethovennek az Opus 31-es három szonátája közül a Vihar című d-moll, és így azt lehet látni így benne a stúdióban, hogy egyrészt az egész rá van köztetve egy ilyen oszcilloszkóp, és azon keresztül nézzük az zongorázásnak a képi reprezentációját. Másrészt a képnek a másik valahogy úgy lehet látni közben, mert az zongorára van téve az oszcillátor, közben lehet látni a zongorázás félig, és fölötte pedig a műnek a kottert kissé elmosódva, de kivehetően. És ez történik,

miközben valaki, és azért gondolom, hogy ő itt sok Monty Python-t nézett a kezdeti időkből, mert hogy itt az zongorista közben így félmeztelenül van, valamilyen kötés van a mesztelen a felső testén, és egy ilyen boxer alsóban ül. És a következő pillanatban nem is tudom, nézzük tovább. Ugye én nézem, ti meg elhiszitek nekem.

Igen, és akkor közben közvetítem a műsort, hogy ottan rá vannak kötve ilyen, ilyen mindenfélék, csövek, meg nem tudom mi. Az egyik kezén olyan, mint hogy karján, olyan, mint egy bérnyomásmérő lenne, de közben meg ezek a csövek, ezek ilyen, szintén ilyen, olyan, mint mondjuk LKG meg EEG rajzot, vagy ilyen szeimszomográfot működtetnek, mert ott a zongorista mögött most azt lehet látni, hogy miközben játszik, közben a karjainak a mozgása az megjelenik ott, ahogy egy ilyen szeimszomográf így elkezd így ilyen hengerre rajzolni, így elég nagy méretben ahhoz, hogy a zongorista mögött ezt tisztán lehessen látni, és közben egyébként még egy kivetítőn ott lehet látni azt, hogy a lába meg így nyomogatja a pedált.

Csak közben a Waldsteinsonátáról áttértek a, nem is tudom, talán a Coriolanus nyitányra, ami meg egy ilyen zongora kivonat, de nem is az a fontos, hanem hogy a végén van egy ilyen nagyon nagy jelenet, azt akarom elcsípni, és azt a jelenetet tulajdonképpen zeneileg végig élvezhetjük. Na nézzük csak, hogy most akkor... Igen. Ó. Mindjárt mondom, hogy itt mi történik, de... Aha. Valami ilyesmi volt akkor is, amikor abba hagytuk, de még a film elején most éppen a Diabelli variációk, ami egy nagy zongoramű, az van így átírva egy ilyen, ilyen kabaré zenekar jellegű együttesre. De a következő például, amikor ez lezajlott, akkor a filmnek a zárója menete következik, ami azt jelenti, hogy az történik, hogy a kornak egy nagyon speciális zongoristája, Ellie Ney, egy addigra már nagyon öreg nő, akinek ez kb. Az utolsó produkciója, hogy itt ebben a filmben, mert azt hiszem, hogy 1967-ben halt meg,

0: és ez azt jelenti, hogy akkor max akkor forgathatták a filmet, tehát ilyen nem sokkal a halál előtt. Így elkezd hülyeskedni, elkezdi játszani a Wallstein szonátát, de úgy, hogy így össze-vissza kezdi játszani, és közben ő meg így ki van maszkírozva valahogy, mi nem lehet tudni, hogy ez pontosan micsoda, vagy én nem tudom, de hogy ez is ilyen Monty Pythonos egyébként, hogy így ott van egy nő, és ott van egy néni, és ott zongorázik, és akkor így, és egy baromi nagy virtuóz egyébként, és akkor akkor úgy valami, azt nem tudom, nektek így hozzátni kell a filmet, szóval, hogy valami elképesztő maskara van így rárakva, miközben ott elmélyülten zongorázik, és ami a zongorázás, az pedig így hangzik, hogy, és akkor hallgassuk meg.
1: Von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen.

Szóval már én az első két ütemnél már lehet érteni, hogy aki hallott a Beethovennek a Waldstein szonátáját, hogy ez nem így van. Elkezdi játszani, teljesen világos, hogy a Waldstein szonáta kezdődik el, de már rögtön elváltoztatva, már rögtön így be van vonva be a dologba Beethovenen kívül még jó pár szerző, szerintem a Kagelnek az kedvenc zene szerző egyébként, ez Stravinsky lehetett, és egyébként ebben az időben Stravinsky még élt, és komponálni már nem komponált, de talán még hallotta is, hallhatta is azt, amit itt történik. Nagyjából az ő stílusában, illetve mondjuk, hogyha nem stílusról beszélünk általában, hanem mondjuk ez a ritmizálása, ez a Le Sacre du Printemps mot idézi, és közben ugye végig így a Waldstein szonáta alapelemeiből össze-vissza improvizál a néni. Valószínűleg ez történt, ezt szerintem a Kagel nem írta meg.

hogy közvetítsem az előadást, most például hogy a felvételen halljuk, hogy ugye zongora hangot hallunk, Elliné zongorázik közben a hangsávon. A képfelvételen azt látjuk, hogy Elliné így teljesen tényleg így bevonva mindenféle dolgokkal, így a testén ékszerek, meg mindenféle ilyen fura ruhák, és ilyen báli ruhák, vagy nem tudom mik. Közben az arca tényleg azon egy ilyen papírmasé van, és közben egy lecsukott zongora tetőn imitálja a zongorázást, miközben konkrétan lehet hallani a művet, illetve a műnek a hangjait mondjuk össze-vissza elrontva.

Most már, hogy végre rendesen zongorázik, kinyitott zongorával, és ott vannak a billentyűk, és lehet is látni, hogy pontosan azokat a billentyűket nyomja le, pedig ez csak egy film, de azokat a billentyűket nyomja le, amiket hallunk, ellentétben mondjuk kedvencem Kleidermannal, aki mondjuk felvett úgy klippeket, hogy csak úgy tényleg ő tényleg imitálja a zongorázást, és közben egy teljesen más billentyűk vannak nála lenyomva. Na, ez a különbség mondjuk a művészetes gics között például itt. És akkor közben átveszi megint a zongorának a szerepét a zongoros szonátoknak a meghangszerelt változata.

Közben ugye zeneileg az történt, hogy szép lassan dekonstruálódott, hogy az egész Kágel élet műtönképpen a színháznak és a zenének a dekonstrukciója, dekonstruálódott a Wallstein szonáta, már eleve se volt nagyon nem dekonstruálva, és most még kevésbé nem dekonstruálva van. Egészen elég, hogy már csak ez a szákorból ismert lüktetésre van átírva a fő téma lüktetése, és akkor és már fúvósokon, nem zongorán. És akkor közben elkezdődik a 9. szimfónia megint. Az egy visszatérő elem benne a 9. szimfónia. Ugyanúgy, ahogy érdekes mondod, a Diabelli variációk is ilyen visszatérős. A meghangszerelt változata. És közben képileg meg egy emberek nézik, ahogy egy ilyen ringben, ami egyben valami állatkertszerűség is, vagy vadaspark, mert egy csimpánz és egy gorilla verekednek egymással. Vagyis így többen vannak, egy csomó majom, és hogy így mindenféle jelenetek majmokkal, mert már az emberek nagyon a háttérre beszorultak, vagy így kiszorultak a cselekmény fővonalából.

Azt hiszem, hogy itt a művész azt akarja mondani, hogy az emberek olyanok, mint az állatok, illetve lehet, hogy még azt is akarja mellett mondani, hogy az állatok olyan, mint az emberek. Mert egyrészt az, hogy így Beethoven-t így nagy műgonddal átkomponál úgy, hogy baromkodás legyen belőle. Egyrészt, másrészt meg most itt ugye jeleneteket látunk, mégpedig úgy, hogy abban most akkor behozott egy elefántot is, de alapvetően ilyen mindenféle emberszabású állatokkal jelenetek, és akkor az azt jelenti, hogy ők most itt szereplők, ami azt jelenti, hogy az emberrel egy szintre vannak hozva, ami egyben azt is jelenti, hogy akkor az ember meg az állattal van egy szinten, és mindez egy ilyen Beethoven-t méltató, Beethoven kapcsán létrehozott filmnél. Még így keresem a kontextus, hogy ez és Beethoven hogyan függenek össze, de közben egyébként az jut eszembe, hát ő mondjuk az a zeneszerző, aki Argentinából Európába emigrált, és éppen ez még ugye, hogy 1970-ben vagyunk, vagyis hát ez az egészet a 60-as éveben hozta létre, és a filmben mondjuk vannak náci utalások. Tehát például az a panelbeszélgetés, amit így nem hallgattunk végül is meg, mert az nagyon hosszú lenne így. Ez a film, ez egy másfél órás film, tehát hogy így akkor vágni kell belőle, hogy beleférjen a műsorba, pláne késtem is, de hogy ott az benne szereplő mondjuk tekintélynek örvendő férfiak közt volt konkrétan ex-náci propagandista. Őt is belengedte a filmbe, és egyébként Ellie Neyről, aki ezt az utolsó jelenetet dominálja, még miért átadná a terepet az állatoknak, ő is így náci párttag volt, szóval, hogy így a zenei vonatkozásokon és a Beethovenhez köthető vonatkozásokon és az általános emberint túl vagy kívül ott van egy ilyen nagyon konkrét politikai vezérfonal is itt ebben a műben. És akkor ez rendkívül aktuális volt egyébként, főleg, hogy ő ott van éppen, és nem Németországban, hanem Nyugat-Németországban, hogy ezt így hívják, Nyugat-Németországban lakik, Kölnben, és akkor mondjuk így felháborító dolgokat csinál, az a szakmája neki, ez a dolga, és akkor így és akkor így hagyja, hogy a világ zavarba jöjjön, és akkor úgy kapott kritikákat, mondjuk így konkrétan azt olvasom itten, hogy így a egész Kelet-Németország elítélte ezt a művet. Így, nem tudom, egy ország, egy állam elítél egy művet, szóval így hallgassátok az utolsó pár percet, ami még hátra van belőle, ez egy elítélt mű.

Miközben a 9. szimfóniának egy ilyen obskúrusabb, ugye nem az örömmóda, de az örömmóda tételnek egy valamivel obskúrusabb kórus részletét halljuk, közben valaki zongorázik, az már nem tudom, hogy pontosan mit, mert elnyomják a többiek. Lehet, hogy még mindig a Waldsteinből alakított dolgot, és közben a háttérben így részfúvósokon, akár mondjuk a Sacro, akár mondjuk a Pulcinellahoz hasonlítható, tehát ilyen kifejezetten Stravinsky által ihletett hangszerelésben és megoldásokban még mindig a Waldsteinre utaló elemek. És akkor közben meg itt, hogy hol egy elefántnak a segét látjuk, hol, tehát nem az egész elefántot, most már ráfókuszáltunk a majmokról az elefántra, és akkor annak különböző testrészei, de soha nem az egész elefánt, hanem egy ilyen elefántság jelenik meg mondjuk így a bőrén és a különböző testrészeknek a formáin keresztül, szóval soha nem egy teljes elefánt egyelőre. Szóval igen, a segéd nagyon kedveli, és most elkezdett az elefánt szarni. Igen, köszönjük.

Ez azt hiszem, hogy a Coral Fantasy, vagy Car Fantasy, a Core Fantasy, ami ugye az 9. szimfoniának az előképe, az örömmódának az előképe, azt hiszem, hogy azt hallgatjuk éppen, egy olyan kórusmű, amelyben zongorázni, illetve egy olyan zongora verseny, amelyben kórus is énekel. Ugye ez a Car Fantasy, ez volt az előzménye annak, hogy végül a 9. szimfoniát meg tudta írni.

Na és akkor jó, akkor ez most már a vége főcím, amire azt halljuk, hogy egyrészt ez nem egy film volt, hanem Bericht, az micsoda tudósítás. És akkor azt mondom, hogy most nézem, hogy kik közreműködtek még ebben, és akkor itt látom mondjuk József Beuys nevét, de többieket nem is ismerem, Rudolf Körösi, egy magyar. És igen, és ott vannak ezek a nevek, akik ott a középén, azt áttekertük ugyan, de ott van az a jó hosszú beszélgetés, ilyen tévébeszélgetés okos emberek, amit mondtam. Igen. És egyébként most az... igen, el vagyok ámulva ettől a vége főcímtől, mert éppen azt írja, hogy igazából nem is értem, hogy a konyhát is, a József Beuys, nem tudom. Mindegy, és azt mondja, hogy Beethoven a zenéje, de hát nem a Beethoven írta a zenét, hanem javarészt Mauricio Kagel. Na miközben ez a vége főcím itten megy, és így ez már némán megy, akkor közben elkezdek beszélni nektek a következő nagy művér, majd hogy így elég termékeny volt, szóval, hogy nem ez a következő, mert ez 10 évvel később van, de az van, hogy itt amit elkezdtem itt mondani, a Ludwig Vannal kapcsolatban, amit most, a film, amit most hallgattunk meg, hogy hát ez egy politikailag nagyon aktív zeneszerző. Tehát, hogy nem csak zeneileg nagyon aktív, és aztán Gesamtkunstwerk-szerűen aktív, hogy így filmet rendez meg színházat ír, hanem politikailag is, ami azt jelenti, hogy az ő színház a politikai színház. Tehát az a dekonstrukció, ami történik, az politikai dekonstrukció, és bármikor lett benne egészen konkrét, hiába élünk most egy ilyen dekonstruált művészeti világban. Attól még az a dekonstrukció politikailag nagyon is nyílt és konkrét, semmi bújtatás nincsen benne olykor. Amivel azt vezetem éppen be, hogy az egyik főműve neki, ugye idáig is csupa főmű, a kevésbé főműveket azokat így gálánsan átugortuk, és akkor most itt vagyunk, van egy ilyen műve, aminek az a címe, hogy Der Tribun, ami azt jelenti, hogy a népvezér, tehát itt ilyen, tudjátok, már eleve ez a szó, ez azt ígéri nekünk, hogy itt egy ilyen nagy tömeg előtt lelkesítő beszédet mondó férfi fog következni, és pontosan ez is következik. Ez itt megint csak ugye részben vizuális dolog, egy ilyen teáterstükk, de hogy azt ugye szintén ugye a rádiónak a műfaji természete miatt azt most kihagyjuk belőle. De van hangfelvétel, és azt se fogjuk végighallgatni, mert az több mint fél órás az, amit most a kezemben van. De meg egyébként szerintem már játszottam le különféle műsorokban régebben. Úgyhogy most csak úgy felidézzük, hogy ez hogy működik. Igazából az van, hogy most itt íróként szerepel főleg. Közben vannak mindenféle rezes banda betétek, amik ugye arról szólnak, hogy hát kell az ilyen népvezéreknek a népbutításaihoz valami konkrét ilyen zenei aláfestés is, és arra a legjobb ilyen Bunfordi rezes cuccok, de hogy maga a beszéd, azt ugye ő így megírta, és az a lényeg az ennek a színháznak, hogy itt mindenféle történnek, és ő pedig ott áll, és beszél, és így lelkesít. És ez van nagyon finoman megírva, tehát a zeneszerző itt író. Elkezdem így mutogatni, mondjuk így hallgassuk be az elejéből egy-két percet, hogy így mi ez az egész.

0: mein Volk, liebes Volk. Volk. Ich habe euch für immer, nein, ich werde euch immer in meinem Herzen einschließen. Ihr seid eine große Nation.
1: Ugye sima ügy azzal kezdődik, hogy én önöket mindig is a szívembe zártam, és önök egy hatalmas nemzet.
0: Nation. Das ist...
1: Ugye a nemzet, ami németül Nation, abból mondjuk így jól kihangsúlyozta az első két szótagot, ezt ne feledjük, de egyébként nem ilyen direkt módon, hanem konkrétan csak egy emeletnyivel kevésbé direkt módon, tulajdonképpen mi még nagyon direkt módon ugye eljátszunk egy ilyen vezért, aki pár évtizeddel azelőtt a konkrét valóság volt, és a gyengébb változatai azóta is konkrét valóságok. Most szabadultunk meg egy ilyentől. És most szabadulnak rá ilyenek különféle más nemzetekre, ahogy éppen most itt beszélek. És ez pedig 1979-es ez a mű.
0: Was ich euch gegeben habe, ich, was ich euch gegeben habe, was ich euch gebracht habe, bringen. Eine Nation, die Kirche. Das ist mir die Kirche. Heute die Kirche nicht, nein. Keine Kirche. Aber Frauen und Kinder, ja. Arbeiter, nein. Verbündete, wollen und können, ja. Wir wollen und wir können. Weil wir können, können wir. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Eine einzige Nation von Könnern. Ich will und ihr könnt. Das habe ich euch gebracht. Das war mein Geschenk. Ihr seid mein Geschenk. Ihr seid mein Geschenk für immer. Eine Nation aus Könnern. Eine einzige Nation, die sich durchgeschlagen hat, die alle Verwundeten, die wollen und die können. Der Himmel, eine Nation im Himmel. Ich will und ich kann. Ich komme zu euch. Ich bin in euch. Ich bin euch. Ich bin hier, weil ich euch bin. Ab! Stopp! Sind offen, weil sie geschlossen sind. Ja, die Grenzen bleiben geschlossen, damit sie offen bleiben. Eine Nation aus offenen Grenzen. Keine Grenzen, keine Nation. Wollen und können wollen. Ich habe euch Arbeit gebracht. Ich habe euch diese einzige Nation gebracht, diese Nation, die aus einem einzigen Willen besteht, der Wille zum Können. Ab! Stopp! Ihr seid lieb. Ihr seid lieb zu mir. Ihr seid Blut. Aus meiner Liebe. Ihr seid mein Blut. Eine einzige Nation aus meinem Blut. Ihr seid das Gute und das Böse.
1: Igazából ez most nem is érdemes tovább hallgatni, bár így lesznek benne, mondom, ilyen megkomponált részek is, amikor tényleg megszólal ez a zenekar. De szerintem nekünk van jobb dolgunk is, mert most akkor is értjük, hogy ő mint színház, micsoda. És akkor igazából térhetnénk már arra is, hogy ő mint zeneszerző konkrétabban micsoda. Bár végül is ez mondjuk a Match című darabnál a múlt héten kiderül már, tehát hogy meg így néztünk ilyen zeneműveit neki. Most azt nézzük meg, hogy ő mint keresem közben a témát. Igen, hogy mint ilyen dekonstruktőr a színház, az így nagyon adja magát, hogy hogyan dekonstruáljunk, és hogy zeneileg hogyan dekonstruálunk, az egy teljesen más téma, és hát persze ott az van, hogy ott nagyon sokszor a grafikuskodtáknak, meg a konceptuális zeneszerzésnek, meg a szerializmusnak a világa az, ahol ezt kereshetjük, de őnál ez egy kicsit másképp néz ki, soha nem volt igazán szeriális, és ugyan csinált grafikus alapon kodtát, de meg főleg én open form darabokat azért mégse ez nála a nagy dekonstrukció, ezt inkább mások csinálják, hanem például az mondjuk, hogy van egy ilyen darab, ugye a Musik für Renaissance Instrumente, azaz zene reneszánsz hangszerekre, ami azt jelenti, hogy, és itt most semmi szöveges és semmi képi dolog nem lesz, de annyi lesz, hogy olyanokra komponál kifejezetten 20. század második felére jellemző modorban zeneművet, egyébként nagyon kifinomultan írja azt meg. Ez így a szűken véve a technikai rész annak, hogy zeneszerzés, hogy mennyire tudott is komponálni, miközben mindent dekonstruált maga körül, hogy hát reneszánsz hangszerek, ami egy nehéz ügy, mik a reneszánsz hangszerek, olyan hangszerek, csupa olyan hangszer, amit ma már nem használunk, de amit már a barokkban elfelejtettek. És hogy vannak ilyen hangszerek, az egész egy nagyon szűk sáv, mert voltak a reneszánsz idején hangszerek, mindig is voltak hangszerek, hát időszámításunk előtt 30-valahány ezer éves. Szóval, hogy így izéket találtak nemrég, ilyen leleteket, még véletlenül megmaradtak ilyen csontból faragott sípok, amelyeknek már nem csak egyszerűen síp, az igazából már fuvolaszerű, tehát, hogy ugye lukak vannak rajta, ami azt jelenti, hogy skála játszására van teremtve, de hogy szóval, hogy ennyire régiek a hangszerek, de speciál Európában a középkor és a vége, és az egész középkor és az egész reneszánsz az nagyon kevéssé volt instrumentális. De azért mégiscsak voltak ilyen reneszánsz hangszerek, és akkor így mindenféle olyan nevek jönnek, amik magyarul így is rá név, hanem így németül van, szóval ilyen, hogy akkor most Pommer, meg nem tudom micsoda. És javarész fúvos, de vannak ott mindenféle ilyen pengetős, megvonós, és mindig kezdjük ezt hallgatni, hogy hogyan ír kifejezetten kortárs zenét kifejezetten nem olyan hangszerekre. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez bármilyen hangszerekre megírhatná, csak akkor itt van egyrészt egy hangzás stílus, ami abból keveredik össze, vagy tevődik össze, hogy egyrészt van a zeneszerző, aki mondjuk extended technique, tehát ilyen hangeffektek hangszereken, kiforgatott hangszerek, szóval, hogy így a használata nem hagyományos módon, és ott van egy olyan hangszercsoport, aminek a hangszínét még az eredeti állapotukban sem, tehát az eredeti használatuk, mondjuk, hogy a rendeltetésszerű szép reneszánsz használatuk formájban se ismerjük, mert hogy tényleg így évszázadok választanak el attól a hangzásvilágtól. Tehát, hogy egyszerre ennyi minden történik benne. Na, kezdjük el.

Na, mondjuk, hogy meghallgatunk egy részt ebből a dologból, itt több ilyen tételből áll. Közben így kikerestem, megnéztem a kottáját, hogy így miféle hangszerek ezek konkrétan, és akkor ugye van egy ilyen krumhorn, ami valamilyen fajta kürt. Most ugye a magyar neve, van valami magyar neve, és ezt most így hirtelen elfelejtettem. Ezen kívül, és különféle krumhornok, mert ezek mindig ilyen hangszercsalád, magastól mélyig. Ezen kívül van egy olyan, hogy bombárd, az is szintén fúvós hangszer, és akkor van kornett, és vannak reneszánsz harsonák, és blokkflőte, amit mi úgy hívunk, vagy úgy ismerünk, hogy furuja, és akkor van benne két különböző orgona, egy úgynevezett pozitív orgona és egy regál, amin összesen egy ember kell játszon, két hangszer között váltogatva, és aztán van egy ilyen ütőhangszeres szekció is, ami ugye az, hogy nagyon is beértek ugye a 20. századra az ütőhangszerek, amiket ugye évszázadokig hanyagoltak a komoly zenekarokból. Se a kamarazenében, se a szimfonikus zenében nem igen voltak, se a barokkban, se a klasszikusban ütőhangszerek, ha csak nem ugye egyszerűen csak timpani, ami alig ütőhangszer egyáltalán. Tulajdonképpen az, de az nem egy szekció, hanem tényleg csak így. Tehát ugye ennyi maradt egy ilyen nagyon gazdag ütőhangszer repertoárból. Miközben hát úgy előfordul, hogy mondjuk Mozartnál, meg más ilyen szerzőtnél, hogyha mondjuk valami egzotikus dolognak az ábrázolására van kitalálva az, hogy kellenek ütőhangszerek, meg hát ugye a 19. század vége felé, tehát a késő romantikában így egy-két más ilyen zenekari hangszer elkezdett megjelenni, de nem, de közel se olyan módon, mint a 20. században, és akkor persze az, hogy a 20. századnak megvannak a sajátos ütőhangszerei, amik egyrészt ugye a kontinensen belül fejlődtek, másrészt más kontinensektől lettek így kölcsönkérve, de az nem jellemző, hogy, és most itt az van, hogy azok a hangszerek vannak összegyűjtve, amelyek a reneszánszban is használatosak voltak. És itt akkor csak annyit, én most így ebben nem vagyok annyira járatos, úgyhogy most így hiszek a szerzőnek, és hogyha azt mondja, hogy bizony a triangulum az már a reneszánsz idején is használható volt, akkor azt mondom, hogy jó, biztos az volt. És ezen kívül még egy-két ilyen hangszer, ilyen tambura, ilyen mindenféle ilyen csilingelő dolgok, harangok, meg ilyen kis korongok, meg izé. Egy csomó dolog nem is értem igazán a nevét se. És még azt nézem, hogy igen, viola da gambák, azok nyilván az is egy nagy család, és viola da braccio. Itt már ott tartunk, hogy hát ezek tulajdonképpen a klasszikus hangszerek, és egy lant és egy teorbó. Ugye ebből áll ez az egész, és hát egyébként így gyönyörű ez a hangzás. De menjünk tovább, ne ezt hallgassuk tovább, hanem itt mindenféle más dolog. Egyébként csinált olyat is, hogy ilyen egzotikus hangszerekre, ami azt jelenti, hogy egzotikus, az is a cím, egy egzotika annak a darabnak, ami viszont úgy csinál ugye, modern zenét, vagy kortárs zenét, hogy összegyűjt egy csomó, ugye annak a mintájára, amit most hallottunk, hogy reneszánsz hangszereket, ugyanúgy azt is megcsinált, hogy összegyűjt egy csomó távol-keleti, meg mindenféle helyekről származó, csak nem európai. Minden ér csak az európai, nem is akkor abból összerakni egy hangszer csoportot és arra komponálni. Most nézzük, csinált egy ilyet, hogy a szélrózsa darabjai, és mindenféle ilyen, és distükkeder windróze, amik szerintem nagyon érdekesek, ilyen különféle égtájakról elnevezett darabok, ez például most a Nyugat című.

Mondjuk ezt megszakítom, mert úgyse fogjuk tudni végighallgatni, és akkor gondoltam, hogy akkor legyen már egy kis változatosság, vagyis varietás ebbe az összefoglalásban, mert igazából szerintem nem fog sokkal többet már róla beszélni, és azért így legyen azért valami képünk arról, hogy tulajdonképpen milyen jó zeneszerző is volt, amellett, hogy mennyi minden jellemzőt már felsoroltuk. És akkor most, és azt is halljuk már ezen a darabon is, hogy egyrészt az a kifinomult kortárs zenei építkezés ilyen finom hangviszonyok volt, de ugyanakkor meg van egy ilyen hajlamosság az ilyen triviális zenék befogadására, ami hallatszik rajta szintén, ilyen kabaré zene, ilyen. A következőnek az a címe a sorozatnak, hogy Varieté, azért vezettem be így, és szerintem azzal búcsúzunk, hát Varieté címmel mindenféle ilyen darabokat, hát ott lehet hallani a törekvés arra, hogy ez a dolog könnyű zene legyen. Igazából tehát nem olyan szinten, mint ahogy mondjuk annak idején Sosztakovics így kötelességből, vagy egy munkából, hanem játszadozásból ő most így csinál egy ilyen könnyű zeneszerű dolgot.

Na jó van, akkor ezzel búcsúzunk most, aztán jövő héten lesz, ami lesz. Sziasztok!

Amíg maradt kérdésed, india.tilos.hu. India.tilos.hu.

Jézus Krisztus úr kardasztat keresztül, mert ő a keresztivel balladott. Aztán azt mondatta, mondom, leült egy özvegyasszonynak a hazalévire a tűtésre. Azt kérdette az özvegyasszony, azt mondta neki, hogy eredj innen, istenségtelenítsd meg az én lakomosomat. Akkor az Úr Jézus felosztja a keresztjét, abban ment tovább. De mégis avatkozta az Úr Jézushoz az asszony, akit mondanak nekem, hogy mai napig is Mária telbe van, és szobor alatt ott van. Nem, ma innen voltak Mária telbe. Bár avatkoztam, mikor soha a földön ne hallhasson meg. Bár lelkem annak a szobornak a tövibe van, de mi most is pislog, de ma azt mondjuk, hogy mi most is pislog a szemét, de ma se bőri semmi.

A szőrdisznyócska, a fekete kopasz. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, míg Szóperenciás tengeren nyestül. András falván volt egy nagy erdő. S abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, s addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, s az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lábbal. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra. Nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy rám lépjen. Nézze a királyokba, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtsen, mit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka hátán volt, amit el akart adni, s addig ment erre, addig ment arra, az ösvényt elvesztette, s az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, 3-4 nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, de 3 leányom van, az egyiket megadnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere utána. Nézd erre arra a bótos, ha meglátta a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán a bótos uram el ne felejtse, amit ígírt. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltűnt egy hét, kettő, s hát egy székely ember elment, ágott, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan. Jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya féreg, még egy akkora és nem mind a hüvelykujam, csak kivezetne. Fiam, már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utána. Nézze a szegény székely ember, s hát lássa a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtsen, mit ígírt. Nem felejtem, édesfiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő biza elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszerű, este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, Arasztendé, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiú, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes felesége, el is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam? Elvesztem az erdőbe. És egy szőrdisznyócska kivezetett, én az fiamát fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férge, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszon veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre. Mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyám. Éppen vacsorázni akartak. Az asszon hamar töltött a szurának, magának, porcelán tányérba. A szőrdisznyócskának egy vádik tányérba az asztal alatt. Édesanyám, töltsen csak nekem ezt

hogy az ördisznyúcska oda fekszik le. Édesanyám, beszélj csak nekem derekajos ágyot. Nem hálok én ott abba a füttőlikba. Hát nagy duzzogva a szegény asszony betett ágyot neki, lefekült a szőrdisznyúcska. Mikor reggel lett, mondja az apján, édesapám, van egy két rajszál. Hát, édes fiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem, megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne, megkaptam. Édesapám, menjen elkend a piacra, s ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. Azt kell nekem vegyen még. De még van egy két rajszál. Hát megnézem, lehet, hogy még akad. A szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne megint kaptam. Menjen csak el a piacra. Ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantát, s két sarkantyút. Azt én hozza haza nekem. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast. Megvette a nyerget, kantát, sarkantyút, s hazavitte. S hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szőrdisznyúcska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút, a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant rá. Hát még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek, Isten velik, édesapám, édesanyám, elluvagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom, adjon Isten, megjöttem a leányáért. Hát akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígér. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szőrdisznyúcskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy jártam. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy jár, és odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szőrdisznyúcskához. De a legkisebbik király kisasszony azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szőrdisznyúcska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e, mit ígért? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, Reo. Hol vattok, leányaim? Gyertek csak ide! Oda ment a három leány. Na melyiketek akar férhez menni a szőrdisznyúcskához? Hát abbiza egyik se akar. Úgy bőgtek mind a hármon. Na, de a legkisebbiket addig-saddig, hogy Rea beszélték, felöltöztették szépen teveszőrokajábos, egyénbe, lágyba. A szőrdisznyúcska írt a porba egy hintót, beültették. A bótos még három szeker aranyat is adott. A hintó mellett lovagolt a szőrdisznyúcska a fekete kakason, egyszer csak nézd be a hintó ablakán. Úgy sír a bótos leján, hogy a szüve szakad meg. Miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, a bótos leán visszafutott, és a három szekár aranyat hazaküdte a szőrdisznyúcska a szüleinek, ő megint visszafordult a király kisasszonyért. Na, gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Diásült az egy-kettőre, elindultak. Egyszer nézd be a szőrdisznyúcska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes ide ülnél melléjem, szőrdisznyúcska. Hát nem tész tőlem? Hát én miért félnék tőlem? Akkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet, kecskebukázos, lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szőrdisznyúcska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szőrdisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szőrdisznyócska, s a lovam a fekete kakas, mert el voltam átkozva, varázsolva. De megszabadítottam. Hamar megállították a hintót, s a porba írtak egy szép nagy palotát. Oda hitta a királyfi, a szegény ember, szegény asszon, aki szülei voltak, a
király kisasszonynak a királyapját, királynét, testvéreit, akkor a lakodalmat csaptak, hogy én ma esz, foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.

Róka meg a töviskés disznó. Egyszer a róka, nagyon néhén volt. Három napja egy falat se csúszott le a torkon. Szemi csillagot hont éjségibe. Ahogy így kóborog, csak nem akar neki semmi harapni való. Hát majd mellottja, hogy szembe jön vele a töviskés disznó. No, ma még éhetni, a mondja a róka. De annyi tövisk meredezik a hótól. Úgyhogy nem tomatról, ha barócsógosan megkérdezte. Hova mi itt sunikuló? Megyek a faluba, a barótomhoz, a mészároshoz. Húj, de hatalmas barótod van. Hát mi így hozzó? Lőtt nyúlat leltem a bukor alatt. Azt nem tudom, mit kezdeni. Ne menj a faluba, messze van. Vagyok én olyan mészáros, mint a te barótod. Mit kezdem én a nyúlat, ha fel itt nekem adod? A töviskés disznóra ajánlott az alkura. Mi fordultak, mentek visszafelé, a bukorirolt. Mikor odaérnek? Mellottja a ravasz róka, fűvön a szép kövér lőtt nyúlat. Rajugrott, tépte, márta, nagyokot harapott, máj mi fújt. Látja a szegény töviskés disznó, hogy hol te mamin megeszi, odaszól. Róka koma, hát az én részemvel mi lesz? Nem úgy volt az egyesség, hogy csak te egyél. Megeszem, megeszem azt is. Hát ezért az igazság. Ez hol, ez hol. Ma a róka nyúlnak a csontjót tisztogatta. Mikor szegény kisün disznónak könszökött a szemébe, azt mondja meg. Ez az igazság, ez, ez. Jó lakott a róka, hát majd ezt is fogod tudni. Azt mondja neki a töviskés disznó. Hát mi mernél elsütni róka komoly, hogy ez az igazság? Megy. No akkor gyere, velem a kirésztjük. Azt ahova mondom, tedd a kezed, hogy esküld. A kis töviskés disznó tudta, hogy az erdész hova rakta ki a csapba. Oda vezette a róka. Na itt a kérdés. Tedd a kezed oda, azt esküdj, hogy ez az igazság. Félallott a róka, nagyhétként, kiért dobra. Elkezdi mondani, esküszöm. De ma tovább nem folytathatta, mert a csapda egy nagyot klattyant, oda fogta a kezét. Visított a róka. Koma, hogy micsoda kirészti vezetkíti engém? Rongatta a kezét, de nem jött. Azt mondja a sündisznó. Hát az igaz lótó kérészt szép. Ez olyan kérészt, hogy az igazakot elengedi, de a hazudgokot meg mind meg fogja, mint tégyen. Örült a kis sündisznó, hogy visszafizethetett neki. A róka ott vonított, ő meg sarkon fogni. Ment haza a bozódba. Reggel jött a vadász. Nem kérdezte, hogy mi az igazság? Lepuffantotta a róka. Igaz volt, mese volt.

a bárány és a dinnye. Volt egyszer egy bárány, és volt annak egy gazdája. És volt egy vénséges boszorkány, akinek olyan édes dinnyék termettek a kertjében, mint a csurgatott méz. Egyszer a bárány nagyon megkívánta a dinnyét, és a gazdája elküldte őt a vénasszonyhoz, hogy kérjen magának a mézédes termésből. El is indult a bárány, de ahogy ment, mendegélt, gyönyörű szép selyemfűre talált az árokparton, s mindent feledve legelészni kezdett. Amikor észbe kapott, már hiába futott. Mire odaérkezett a boszorkány házához, elszentült az égen a nap, beesteledett, s a vénasszony nyugovóra tért. Rettenetes sírásba, bégetésbe fogott akkor a bárány, hogy a boszorkányasszony fölkeljen az ágyából és kimenjen hozzá. Ki is ment azonnal, mihelyest meghallotta a bégetést. Fölragadta a söprűt, úgy rontott ki a kapuba söprűvel hadonászva. Egyik ajka a földet érte, másik ajka az eget verte, akkorára nyitotta a száját dühében. Hogy merészelsz te engem háborgatni, te bárány? Ordította. Hogy mersz te idejönni ének éjszakáján, amikor pihentetem a világot átlátó szemeimet? Eltakarodj még a tájékról is. Van neked gazdád, az a gonosz ember. Azt mondja a bárány. Ne bántsd a gazdámat, öreg anyám. Éppen ő küldött el hozzád, és arra kért téged, adjál nekem egy mézédes dinnyét. Fölfelel erre a vénasszony. Ered csak vissza, és mondd meg a gazdádnak, nem adok addig dinnyét, amíg nem hoz cserébe egy gyöngyfehér báránykát. Megbúsulta magát erősen a bárány, és hazatért a gazdájához. Elsorolja, hogy mi történt. Hely, kedves gazdám, azt üzente az a vénasszony, hogy amíg nem viszel neki egy gyöngyfehér báránykát, addig ő nem ad mézédes dinnyét. Mit csináljak most, Istenem? Tépelődik az öreg gazda. Hogyan vigyek én báránykát annak az ördöngős fajzatnak? Nincsen. Nem úgy van az, mondja a bárány. Ha elvezetnél engem a koshoz, lehetnének gyöngyfehér fiacskáim, és ellés után tudnál egyet adni a boszorkánynak.

Arany pedig alig, hogy megellett, azon múlt betegen, elvánszorgott ismét a vénséges boszorkányasszonyhoz. Ott meg elkezdett sírni. Jaj, öreg anyám, szállj meg engem egy mézédes levű dinnyével, mert itt halok meg a szomjúságtól a kapud előtt. A vénasszony feltápászkodott az ágyból, és oda sántikált hozzá. Hát te mit keresel itt már megint? Miért jöttél? Neked van az a konosz gazdád, aki nem teljesíti a kérésemet. Sírt, szokogott a bárány. Hallgass meg, öreg anyám, ha ön nem teljesíti, majd teljesítem én. Ígérem, én magam hozom el neked az egyik gyöngyfehér báránykámat. Csak adjál abból a mézédes dinnyéből, mert elepedek, ha nem ehetek belőle azonnal. No, azt mondja a boszorkány, menjél csak szépen haza, és előbb hozd ide, amit kérek. Látni akarom, hogy bárányka-e valóban, vagy pedig kutyakölyök. Amikor a bárány újból visszaérkezett, már elkísérte a gazdája is, aki egy zsákot cipelt a vállán. Így szólt a gazda a boszorkányhoz. Látod? Itt van a bárányka ebben a zsákban. De meg sem mutatom addig, amíg nem adod ide a dinnyét. Fölfelelt a boszorkány. Előhozhatom a dinnyét, de arról szó sem lehet, hogy odaadjam neked, amíg a báránykát meg nem kapom. Én is ráteszem a kezem a báránykára, te is ráteszed a kezed a dinnyére, és mindketten egyszerre vesszük el, amit kívánunk. Hej, te bénboszorkány, aljas vagy, mint a fekete kávé. Van szíved elszakítani ezt az ártatlan báránykát az anyjától, fakadt ki a gazda. De ha már meg kell válni tőle, legalább jó sok dinnyét adjál érte, hallod-e? Rikácsolni kezdett erre a vénasszony. Még hogy jó sok dinnyét? Hiszen az én mézédes dinnyém többet ér, mint a te gyöngyfehér báránykád. Azért az egy szembégető állatkáért legfőlebb két dinnyét adok. Azt tanácsolom, fogadd el, mert az öreg anya bárányodat már a halál közelítgeti, annyira kívánja. Odafordul a gazda a bárányhoz. Belemenjünk ebbe az alkuba. Elfogadjuk. Beleli a bárány. Fogadjuk el. Kössünk vele minél előbb egyességet, bármilyet is, csak adjon a dinnyéből, nehogy elpusztuljak a sóvárgástól. Mihelyest a gazda előhúzta zsákjából a fodorszőrű gyöngyfehér kicsi jószágot, a boszorkány rögtön megmarkolta a gyapját. Fogta volna a gazda is a dinnyét, de a vénasszony egy hirtelen mozdulattal kiragadta kezéből a báránykát, és eltűnt a szobából, eltűnt a szemük elől. Elvitte a báránykát, és nem adott érte egy dinnyét se. Meglopta őket. Kereste az öreg gazda mindenütt a tolvajnőt. Felhányta érte az egész házat. De nem találta sehol. Hazagondoltak szomorúan. Miután elmentek, a vénséges boszorkányasszony visszatért, vérét engedte a báránykának, megnyúzta, összedarabolta apróra, és elkészítette tokánynak. Volt egy vaslábasa, abba tette oda főni. Ahogy kavargatta a rogyogó tokányt, egyszer csak az összes húsdarab kiugrott elébe a földre, és mindegyikből változott egy gyöngyfehér bárányka. Akkor fogta a sarlóját, nádat aratott a mocsár szélén, és a nádkévékből karámot csinált a rengeteg báránykának. Éjfél tájban a gazda odahusott, oda settenkedett a karám mellé, s a résen át látta, hogy alig fér benne a temérdek bodor jószág. Olyan nagy nyájat varázsolt a boszorkány abból az egyetlen báránykából. Az állatok azonban megérezték, hogy ott van a közelükben a gazda. Teljesen felbojdultak, bégetve neki-neki rontottak a karámajtónak. Ki akartak törni hozzá. A gazda ember akkor hazafutott, és elsorolta az öreg anyabáránynak a látottakat. Tanakodni kezdtek, mit évők legyenek. Jaj, mit csináljunk, mit csináljunk? Nem maradt csak három báránykánk. Az a gonosz teremtés elragadta tőlünk a negyediket, s ő egy egész nyájat varázsolt belőle magának. Nem engedhetjük meg, hogy az övé legyen, mert nem fizetett érte, becsapott minket. Addig hányták vetették a dolgot, míg nem arra jutottak, hogy megszerzik a nyájat, és ha ismét dinnyér folyamodnak a boszorkányhoz, a
tőle elhajtott bárányok közül adnak majd neki egyet cserébe. És az egyikük azonnal készülődni kezdett. Hogy ne lehessen fölismerni, az anya bárány áruhát öltött magára, medve bőrbe bújt, és medve állarcot tett, így lopózott el a boszorkányhoz, medve képében. Csöndben kinyitotta a karámot, és hazaterelt az egész nyájat. Megrettent ekkor a gazda, mert ráeszmélt, hogy azért bosszút fog állni a boszorkány. De hogy akart már ő dinnyért menni hozzá, fejszét vett a kezébe, kidöntötte a zöld lumbú erdőt az utolsó fáig, és épített egy bárkát. Amikor már minden bárány rajta volt, ráeresztette a bárkát a nagy Dunára, hadd vigye a víz. Menekülésre adta a fejét, annyira félt a vénséges boszorkányasszonytól. De annak a szemei elől nem lehetett elmenekülni. Amikor észrevette, hogy megszöktek, csak szétnézett, és már látta is, hol vannak. Gyorsan söprűre kapott, és utánuk zúdult. Megállt a Duna partján, megvárta, amíg a gazda és a báránykák a folyó közepére érnek a bárkával, ahol a legmélyebb a víz, és akkor olyan nagy átkokkal kezdte átkozni őket, hogy felborult a bárka, és majdnem mindnyájan belevesztek a hullámokba. Mindössze két bárányka maradt életben a boszorkánytól elhajtott nyájból, és nem pusztult el az öreg anya bárány se. Megengedte neki a drága jóisten, hogy épségben kiússzon a Dunából. Ki is evickélt a folyó szélére, de a gonosz vénasszony elkapta a parton, és a két másikkal együtt magával hurcolta. Otthon aztán leülte őket, piros vérüket kifolyatta, és tokányt csinált a húsukból. Ahogy kavargatta a tokányt, a húsdarabok ismét kiugrottak a lábosból a földre, és megint csak egy csapat bárányka lett belőlük. Így szaporította őket a boszorkány. Amikor a húsdarabok kiszökkentek a lábosból, újra élett az öreg bárány is. De mivel a gazdája a Dunába veszett, csak bánkódott, búslakodott örökké, elkeseredésében szökésre szánta magát. Ahogy nekiindult az útnak, megtalálkozott egy vándoremberrel. És az a vándorember a Szent Jézus volt, aki kampós végű aranybottyával járta a világot. Azt kérdezi Jézus, hol van a gazdád, te bárány? Ó, jó ember, hallgass meg, elbeszélem neked, feleli a bárány sírva. Mentünk a Dunán, és olyan nagy átkokkal kezdett bennünket átkozni a boszorkány, hogy felborult a bárka, és a gazdám vízbe veszett. Merre lakik a boszorkány? Itt lakik nem messze, tőle szöktem meg éppen. Kilopockodtam a karámjából, és elindultam, hogy hát, ha mégis visszatér a halálból az én gazdám, és akkor szembe találkozom vele az úton. Megsajnálta Jézus a bárány. Várjál meg engem itt, azt mondja. Két perc sem tellik el, és visszahozom neked a gazdádat. És a bárány várakozott. Nem telt bele két perc sem, Jézus ismét ott termett, és visszahozta a gazdát a halálból, hogy a bárány felvigasztalódjon. De az csak sírt, sírdogált, s ettől keservesen sírni kezdett a gazda is. Jézus akkor fogta magát, és elment a vén boszorkányhoz. Gyere ki az útra, mert beszédem van veled, mondta neki. A boszorkány tiszta kötényt kötött, és követte Jézust. Ahogy odaértek a sírdogálókhoz, fölkiáltott a gazda. Ő volt az a gonosz teremtés, aki beleveszejtett engem a Dunába. Jézus szeriden csitította. Ne gondolj többet erre. Majd meglátod, milyen csodatettet fogok én itt véghez vinni, hogy elégtételt adjak neked. Te pedig, fordult a boszorkányhoz, ne félj, hogy bosszút készítek ellened. Nem teszek rá át nagy sorsot. De azt tudd meg, hogy igen sérelmes a számomra, ha ártanak egymásnak az emberek. És tudd meg azt is, hogy gonoszság volt, amit megcselekedtél véle.
A vén boszorkány erre így válaszolt. Hallgass meg, jó ember! Elbeszélem neked, miért cselekedtem ezt a dolgot. Gyönge bárányhús szerettem volna enni, de hiába kértem, hogy adjon nekem egy gyöngyfehér báránykát, nem esett meg rajtam a szíve, ezért feszejtettem el. No, vesd ide akkor a tekinteted, mert csodát teszek. Jézus fogta az aranybottyát, a földbe szúrta a hegyét, és elkezdte forgatni. Addig forgatta, forgatta, még nem változott belőle egy gyönyörű szép leány. Ennek a leánynak olyan hosszú haja volt, hogy leért egészen a bokájáig, és amikor sírásra fakadt, a szemeiből nagy piros almákat hullatott a földre könycseppek helyett. Biztatja Szent Jézus a bárányt, no te bárány, most aztán lásd neki az almának. Egyél, ha van étvágyad, mert ez a leány annyi almát sír neked, amennyit csak akarsz. Feleli a bárány, nem kívánom az almát, én csak a dinnyét kívánom. Erre a leány visszaváltozott megint aranybottá. Jézus leszúrta a bothegyét a földbe, ismét elkezdte forgatni. Lett belőle egy másik leány. Ez a leány még gyönyörűbb volt, mint az előző. És amikor sírni kezdett, ez már mézédes dinnyéket hullatott a szemeiből könnyek helyett. Hullatta is mindaddig, amíg elegendő dinnyét nem sírt a báránykának. Jézus akkor odament a bárányhoz, a bárány pedig megcsókolta a kezét és a lábát, és hódolt előtte a gazda is. Ezután Jézus fogta magát, és fölkerekedett. Elköszönt tőlük, és hosszú nagy utat vett maga elé. Kampós végű aranybottyával elindult a messzeségbe. Az öreg gazda meg a bárányával együtt nekilátott a dinnyének. Beültek a dinnyehalom közepébe, és semmi más nem csináltak. Csak

0: házfalhoz. Egyszer hol, hol nem volt, volt egyszer egy igen-igen rossz gazda ember. Volt neki három állatja. Volt egy juha, egy disznója, meg egy lova. Ez a gazda egy hosszú télen keresztül éheztette az állatjait. Mire eljött a tavasz, olyan soványak voltak szegények, hogy elég tudtak járni. Hát akkor a gazda kinyitotta a kertkaput, azt mondta az állatjainak. Takarodjatok ki az életemből, ha nem tudtatok meghízni egész télen. Egyen meg benneteket a farkas! Éppen akkor ott ólálkodott a ház körül egy nagy orvas farkas. Meghallotta, hogy mit mondott a gazda. Megörvendett, hogy micsoda jó lakomát fog ő most csapni. Legelőször kijött a kapun a disznó. Szegény állat olyan sován volt, hogy az oldalai nem kifelé kerekedtek, hanem befelé. Neki szökött a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel. Úgy se ér semmit az életem. Egész télen éheztetett a gazdám. De ha elcsapnál, én kimennék az erdőbe, egész nyáron enném a jó makkot, az es lehet, hogy még malackáim is születnének. Akkor aztán visszajönnék, s lenne mit egyél. Na, erregy te szerencsétlen! Kicsi idő múlva jő ki a kapun a juh. Szegényke olyan sován volt, hogy a lábocskái majdnem összeakadtak. Neki szökik a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, én nem bánom, ha megeszel. Úgy se ér semmit az életem. De ha most megeszel, még a fél fogadra se leszek elegendő. Ha elevesztenél, én elmennék a rétre, egész nyáron legelésznék, aztán ősszel visszajönnék jó kövéren, s lenne mit tegyél. No, eredj te este, szerencsétlen! Nem sokára kijött a kapunna ló. Szegény állat, elég tudta egyik lábát a másik után tenni, olyan sován volt. Neki szökött a farkas. Hím, hám, hum, megeszlek! Kedves farkas, mit érsz véle, ha most megeszel? Nézd meg, csak a csontom s a bőröm van. Ha várnál őszig, akkor jó kövérem visszajönni, s akkor lenne mit egyéb. Nem volt erőst éhes a farkas, ezért azt mondja a lónak. Eredj te este, szerencsétlen! No, az állatok elmentek ki az erdőbe, ki a rétre. S hát, tőt múlt az idő, egyszer csak kezdtek hideg szelek fújni, peregtek a fákról a levelek. Jött az ősz. Farkas egyre jobban várta vissza az állatokat. Egy nap, amikor fekszik a farkas a bokorba, hallja ám, hogy nagy disznyóröfögés, malacvisítás közeledik. Megörvendett a farkas. Jöjj haza a kondám! Kiszökött a bokorból. Hím, hám, hím, megeszlek! Ó, kedves farkas, hát te itt vagy. Hogy örvendek? Úgy féltem, hogy nem találunk meg. Na nézd meg, hogy összeszedtem magamot. S hát, mit szólsz a gyermekeimhez? Szépek, szépek! Nezte a farkas a szép malackákot. Úgy kívánta, hogy majd a nyála elcseppen. Akkor azt mondja neki az anyadisznó, de farkaskom, ha hallod, van egy nagy gondom. Odafenn az erdőben nem volt pap, és nincsenek a gyermekeim megkeresztelve. Engedd meg, hogy bévigyem őköt a faluba. Aztán hónap visszajövünk, akkor megeszel. Hát, hát, vonakodott a farkas, de akkor azt mondja neki az anyadisznó. Farkaskoma, tarts csak ide a filedet. Megsugom, hogy hogy fogják hívni a gyermekeimet. A farkas azt a ronda pufáját oda tolta a disznyónak a szája elé. Na az anyadisznyó meg. A fogával úgy oldalba kapta őkelmét, hogy az kénnyába eszetekeredett. Az anyadisznyó meg a malackát megfutamodta. Mire a farkas magához tért? Már a nyomuk se látszott. Mérgelődött a farkas. Egyszer csak hallja ám, hogy kip-kop, kip-kop. Jött nagy hegyesen a juhocska, szépen kigömbölyödve, a fejét kopóra tartotta. Neki szökött a farkas nagy mérgesen.
1: Hím, hám, hú, megeszlek!
0: Jól van, kedves farkas, hát azért jöttem. De miért vagy olyan mérges? Ne beszélj annyit, fordulj meg, eszlek meg! Állj meg, farkaskom! Lenne egy nagy kérésem. Ne beszélj annyit, fordulj meg, eszlek meg! Farkaskoma csak, azt akarom kérni, hogy ne tépj szét darabokra, mielőtt megeszel, hanem nyelj le egészbe. Hogy nyeljelek le egészbe? Nem férsz bé a szájomba? Jaj, dehogy nem, farkaskoma, te olyan ügyes vagy. Tárts ki jól a szájadot, én kicsit visszábbacska menyek, s béfutok. A farkas kezdte tátani a száját. Tátotta, tátotta. A juhocska vaj 3 méterről neki futamodott. Úgy felöklelte farkaskomát, hogy az 33-at gurungázott. Mire feltápászkodott? A juhocska úgy elfutott, hogy még a pora es előtt. Most lett csak igazán mérges a farkas. Visszafeküdt a bokorba, mérgelődött, morgolódott. Hogy fekszik a bokorba, egyszer csak hallja ám, hogy jött a ló. Kiszökött a bokorból a farkas.
1: Hím, hám, hím, megeszlek!
0: Kedves farkas, hát azért jöttem, hogy megegyél. De miért vagy olyan mérges? Ne is kérdezz! Fordulj meg, eszlek meg! Állj meg, farkaskoma, volna egy nagy kérésem. Képzelt, farkaskoma, lakadalomba vagyok hivatalos. Nekem kéne vinni a menyasszonyt az esküvőire. Engedd meg, hogy bémenjek a faluba, aztán hónap visszajövök, s akkor megeszel. Nem csaplak sehova se. Farkaskoma, voltál te már lagziba? Mi az a lagzi? Talán bizony még leányokkal se táncoltál. Mik azok a leányok? Tudod-e mit, farkaskoma? Gyere, ülj fel a hátamra! Elmenjünk a lagziba, megtáncoltatjuk a leányokot, még pálinkát es iszunk. S ha jól kimulattuk magunkat, visszajövünk, s akkor aztán megeszel. Hát, tetszett a dolog a farkasnak, terült a lóhátára, mennek be a faluba. S akár hiszitek, akár nem, a faluba tényleg lakadalom volt. Húzták a mozsikások, táncoltak a lakadalmasok. De farkaskoma soha életjében mozsika szót se hallott. Mikor meghallotta azt a szép hegedű szót, majd kiszökött a bőriből. Elkezdett ő es énekelni. Nyek, kedvem, nyek, nyek, nyek, nyek, kedvem, nyek, nyek, nyek. A lakadalmasok megállottak, megvigyázkodtak. Az Isten csodája kurjongat ilyen fertelmes hangon. Hű, az anyja ponci, jussát! A lovas farkas! Az emberek megfutamodtak, kaszát, kapát, botot kerítettek, kezdték kergetni a lovas farkast. A ló egy darabig futott a hátán a farkasval, de aztán úgy levette őkelmét, hogy annak majd a kezelába kitörött. A ló elfutott a faluba, a farkas meg mindakinek az esze kirekedett. Futott az erdőbe. Erdőbe meg egy ember éppen fát lopott. Amikor vágja a fát, egyszer csak hallja ám a fatolvaj, hogy nagy lárma közeledik, jönnek a falubeliek. Gondolta magába, még csak az hiányzik, hogy meglássák, hogy én lopom a fát. Kapta a fejszéjét, s megbújt egy nagy cserepa mögött. Szerencsétlen farkas meg éppen ennek a fának a másik oldalánál bújt meg. Nekivette a hátát a fának, s elkezdte szidni magát. Jaj, de bolond vagyok én, micsoda bolond vagyok én. Hát én megérdemleném, hogy valaki jól fejbe vágjon. Meghallotta ezt a fatolvaj ember. Gondolta magába, hát farkaskoma, ha csak ez hiányzik a boldogságokhoz, ezért én könnyen segíthetek. Megfogta a fejszéjét, s a fejszefokával akkarát koppantott a farkasnak a fejére, hogy az fényes nappal meglátta a csillagos eget. Mikor a farkas magához tér, esze csapta a mancsolat. Jaj, micsoda világban, micsoda világban. Hát szegény farkas imán nemes tréfálkozhatik. Ha nem hiszitek, így volt, járjatok utána.

0: a muzsikáló ezüst kecske. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy muzsika szerető öreg király. Építetett az olyan palotát, hogy még a fala is arabást rombol volt. A király nagyon, de nagyon féltette a palotáját. Éjjel-nappal egy katonával őriztette, hogy a palota szép fehér falát valaki be ne találja piszkolni. Áldogál a katona a ház előtt egy téli éjszaka is. Gyönyörű holdas éjszaka volt, de nagyon hideg.
1: De jó ezeknek a nagyuraknak. Míg a szegény ember kívül fagyoskodik, ők a meleg házban jó dunnákba csavargóznak, eszükbe se fér a kinti rossz világ.
0: Néha összedörgölte a kezét, mert nagyon fázott a szegény katona. A holdvilága, hogy rásütött a házra, csak úgy ragyogtatta az alabástrom falakat. Gondol egyet a katona, egy nagyot mégpedig. Elővesz egy darab szenet, és írja nagybetűkkel a ház falára.
1: Akinek pénze van, az mindent megtehet. Akinek pénze nincs, semmire sem mehet.
0: Reggel jönnek a vizitálók, hogy lássák, nem történt-e valami a palota falában. Meglátják az írást, hívják a katonát.
2: Ki tette? Akkor viszünk a király elé.
0: Viszik a király elé. Elmondják, mi történt. A király nagyon megharagszik a katonára.
2: Mit írtál a falra?
1: Akinek pénze van, az mindent megtehet. Akinek pénze nincs, semmire sem lehet.
2: Neked csak a pénz hiányzik?
1: Az, fölséges úr.
2: Akkor meghalsz.
0: De a királylánynak nagyon megtetszik az egyenes válasz, meg maga a katona is. Bátran odaáll királyapja elé. Édesapám, kegyelmezzen a katonának.
2: Jó, én nem bántom, de majd magától a pénztől kap leckét a szemtelenségért. Zárjátok tömlöcbe, és amiért arra panaszkodott, hogy semmi pénze sincsen, adjatok neki aranyat, ezüstöt. Most mulassa magát, mikor megvan mindene.
0: Volt a királynak a palota mellett egy nagy kertje. Oda sarkalt a város szélére. Annak a kertnek a végébe falaszták be a katonát, a kőkerítés alá. A királylány most még jobban elszomorodott. Mit tegyen? Volt a városban egy szegény aranyműves. Attól kért tanácsot, és a segített is. Lyukat fúrt a katona tömlöcén, azon élelmet adott a katonának, az pedig aranyat, ezüstöt az aranyművesnek. A katona így nem halt éhen, az aranyműves pedig, mert nagyon ügyes ember volt, a sok aranyból és ezüstből egy kecskét csinált. Mégpedig olyan, hogy belül üres volt, egy ember bele tudott ülni.

0: most lenn a föld alatt a kamrában éppen jó kedve lehetett, mert ugyancsak megzendítette a kecskét.
1: Most már ki kell tudnom, honnan jön, és mi ez? Jöjjenek a kőművesek!
0: Ásnak a legények, ásnak. Egyszer csak rábukkannak a föld alatti kamrára, ahova a katonát valaha betett. De a kamrában most nem volt egyéb egy ezüst kecskénél. Abból bőlt még akkor is a nóta, amikor kiemelték, de úgy, mint az eső az esőzsákból. Fogja a király a kecskét, beviszi a szobájába. Nézegetik előről is, hátul is, de csak nem tudja, miképp és hol szólhat benne az a gyönyörűséges muzsika. Nagy keresés csoporgás után veszi észre a király, hogy a kecske hasán egy helyen kulcsjuk van. Próbálták nyitogatni, de nem volt hozzá kulcsuk. Elhivatják a város aranyműveseit, de azok sem tudnak vele boldogulni. Utoljára ahhoz az aranyműveshez küldenek, aki a kecskét csinálta. Az ki is nyitja, amikor ráparancsoltak. A király csak akkor nézett nagyot igazán, mikor a kinyitott ezüst kecskéből egy katona lépett elő.
1: Ki vagy?
2: Felséges uram, én vagyok az, akit azelőtt régen felséget befalasztatott, mert a palota falára azt írtam, hogy a pénz minden. Nem volt igaza.
1: Hát mi ér annál is többet?
2: Másodszor az, ha az embert megsegít.
1: És először?
2: Először, ha az embert szívvel megszeret.
0: A katona a királylány piros ragyult arcát nézte. A király most értette csak meg, mi történt. Gondolt egy okosat, a katonának adta a lányát. Rögtön meg is tartották a lakodalmat. Muzsikusokat nem kellett hivatni. Az ezüst kecske muzsikált 3 éjjel, 3 nap, de még azután is egy délelőtt.

A loncsos medve. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl, élt egyszer egy kisgyerek. Ez a kisgyerek kiment egyszer az erdőre, s felmászott egy nagy körtétára, s ott a bécsi bicskájával elkezdett körtétet. Amint eszegelődik, hát jön egy lompos lucskos, vagyis ahogy arra felé mondták, egy loncsos medve, hátán egy üres zsákkal. Amint a kisgyereket meglátja, oda megy a fa alá.

0: Te kisgyerek, adjál nekem egy kis körtét a bécsi picskától.
1: Nem adok bizony, én már lerántam.
0: Dehogy is rántalak, dehogy. Nem én bizony, csak adjál.
2: Addig rimánkodott a menne, míg a kisgyerek adott. De a medve lerántja, zsákba teszi, és viszi, viszi. Útközben nagyon elfárad a medve. Leteszi maga mellé a zsákot, és elalszik ott helyben. A kisgyerek ezt észreveszi. A bicskával kihasítja a zsákot, teletömi tégladarabokkal meg szertövissel, maga pedig odébb áll. Mikor a loncsos medve fölébred, hátára veszi a zsákot, és viszi egyenest hazafelé. Egyszer csak szúrást érez az oldalán.
0: Ne szúrkálj, kisgyerek! Mert majd meglásd, megtülücsköllek!
2: Nem ért semmit a fenyegetés. Annál jobban szúrta az oldalát. Mikor aztán elfogyott a tűrőmolaja, levette a zsákot a válláról, és úgy megdögönyözte, hogy jobban sem kellett. Aztán megint a hátára vette, és vitte hazafelé. Otthon az ördöngős öreg szüle várta.
0: Eredj, te szülém! Hord el a nagy üstöt vízzel, gyújts alá, melegítsd fel jól!
2: Mikor felforra víz, a loncsos medve kioldja a zsák száját, megfogja a csúcsát, rázza. Hát úgy hull ki belőle a dirib darab kő meg a szerptövis, hogy szeme szája eláll bele a medvének.
0: No, így még sohasem jártam!
2: Nagy mérgesen a hátára kapja a loncsos medve a zsákot, és megy, míg vissza nem ér abba az erdőbe. Hát a kisgyerek már megint ott van egy nagy körtefán. Eszi a körtét a bécsi bicskájával. Amúgy Isten igazában. Amint ezt a loncsos medve meglátja, tüstén oda megy a fa alá.
0: Te kisgyerek! Adjál nekem egy kis körtét a bécsi bicskáddal.
1: Nem adok bizony, mert lerántasz.
0: Dehogy rántalak. Nem rántalak bizony, csak adjál.
2: A kisgyerek szakít egy körtét, és lehajítja. Dühös lett a medve.
0: Ó, te kisgyerek! Nem azt mondtam én, hogy hajítsd, hanem hogy adjál egy kis körtét a bécsi bicskáddal.
2: A loncsos medve addig kunyorál, könyörög ott a fa alatt, hogy a kisgyerek szakajt egy szép körtét, és nyújtja lefelé a medvének. Az pedig megkapja a kisgyerek karját, lerántja, és beledugja a zsákjába. Abban fölkapja a hátára, és viszi hetet-hét országon hazafelé. A loncsos medve útközben megint elálmosodik, de most van annyi esze, hogy nem teszi le a zsákot, mert fél, hogy megint elszökik a gyerek. Hazaérnek.
0: Eredj, te szülém! Hord el a nagy üstöt vízzel, gyújts alá, melegítsd fel jól, addig én lefekszem egy kicsit telelni.
2: Az ördöngös szüle jó sok fát hordott be. Azzal úgy felfűtötte a kemencét, hogy majd összedőlt. Mikor már csak úgy szikrázott a kemence feneke, behozta a sütőlapátot.
3: Na kis szolgám, így kell eltöbb sütőlapát.
2: A kisgyerek rákocorodott a lapátra. De valahányszor be akarta az ördöngős szüle a kemence száján dugni, mindannyiszor talpra állott.
3: Nem úgy, kisbuta, hanem üle egészen.
4: Ó, kedves némikém, nem tudom én, hogy kell rá felülni.
2: Az ördöngős szüle nem kérette magát sokáig. Ráült a lapátra, de a kisgyerek sem volt rest. Amint azt meglátta, hirtelenében megkapta a lapátnyelét, és bevetette az ördöngős szülét a tüzes kemencébe. Maga pedig nagy üggyel bajjal felmászott a kémény tetejébe. Felébred a loncsos medre álmából. Keresni kezdi a szülét. Egyszer csak felnéz a kéményre. Hát látja, hogy a kisgyerek odafent gubbaszkodik a kémény legtetejébe.
0: Hogy mentél te odafel, te kisgyerek?
1: Hát vasnyásat dugtam az alfelendes, nagyot ugrottam.
2: Így tesz a loncsos medve is. De amint nagyot ugrik, a vasnyást keresztül szúrta, és meghalt. A kisgyerek pedig lejött a kéményből, és szaladt, míg csak haza nem ért.

0: Macskamester vagy a csizmás kandúr. Egy molnár semmi más örökséget nem hagyott három fiára, mint a malmát, a szamarát, valamint a macskáját. A testvérek egy-kettőre megosztoztak a javakon. Nem hívtak se jegyzőt, se bírót, hisz azok mindjárt megették volna az egész kis hagyatékot. A legidősebbé lett a malom, a másodiké a szamár, a legkisebbnek meg csak a macska jutott. Na, ez a fiú sehogyan sem tudott megvigasztalodni, hogy ölnéki mindössze ilyen szegényes rész maradt. Bátyáim, ha majd együtt dolgoznak, becsülettel megkeresik a kenyerüket. Én bezzeg, ha egyszer majd megeszem a macskámat, a bőréből meg karmantyút csináltatok, hát akár éhen is halhatok. A macska, aki mindent hallott,
1: de hát úgy tett, mint oda se figyelt volna, megfontolt, komoly arcot vágott, és így szólt.
2: Ne búsuljon, kedves gazdám, adjon nekem inkább egy zsákot, csináltasson egy pár csizmát, hogy a bozótosban is járhassak, s megalátja. Több haszna lesz az örökségből, mint valaha is gondolta volna.
0: Bár a macska gazdája nemigen hitt a beszédnek, annyi jó cselt és ügyes fogást látott már őkelmétől, amikor a patkányokat vagy az egereket üldözte, egyszer lábtól lefelé lógott, máskor a lisztben rejtőzött el, és halottnak tettette magát, hogy most is szinte biztos volt, hogy a macskája majd csak kimenti a nyomorából. Mikor a macska megkapta mindazt, amit kért tőle, fölrántotta a csizmáját, vállára vetette a zsákot oly módon, hogy a zsák két hurkát két előső lábával fogta, és útnak indult egy vadasgyep felé, ahol tudta, hogy sok nyúlt anyázik. A zsákba előbb horpát tett és mezei csorbókát, aztán elterült a földön, minthogyha csak halott lett volna, s úgy várta, hogy valamelyik tapasztalatlan tapsifüles, amelyik még nem ismeri a világ ravasságait, beleszaladjon a zsákba, s rávesse magát a horpára. Na, alig, hogy lefeküdt a földre, már is meglett az első fogás, egy ostoba nyulacska becsúszott a zsákjába, macska meg, el meg, azonnyomban összehúzta a hurkokat, megfogta kis nyulat. Büszkén fogta zsákmányát, és egyenesen a királyhoz ment. Kérte, hadd beszélhessen vele. Felvezették ő felsége legszebb lakosztályába, belépett, nagy alázatosan köszöntött a király, és így szól.
2: Karabasz Márki,
0: ezt a nevet ő adta gazdájának,
2: megkért, adjam át nevében ezt a nyulat felségednek.
0: Mondd meg a gazdádnak, felelte a király, köszönöm az ajándékát, igen nagy örömömre szolgált.
2: Egy másik alkalommal meg a búza közé rejtőzött, és maga mellé tette nyitott zsákját. Amikor két fogoly belerepült, összehúzta a két hurkot,
0: és megfogta mind a kettőt.
2: Aztán elment a királyhoz, és odaadta neki a zsákmányt, mint legutóbb a kis nyula. A király nagy örömmel fogadta az ajándékot, és italt is hazatott a macskának. Na, így folytatta a mi macskánk még két-három hónapig. Vagyis időről időre ilyen vagy olyan vadfélét itt gazdája nevében a királynak. De egy szép napon megtudta, hogy a király sétára készül a folyóparton a leányával, a világ legszebb király.
3: Ha követi a tanácsomat, megcsinálhatja a szerencséjét. Fülödjön csak meg a folyóban, azon a helyen, amit majd megmutatok. A többi már az én dolgom.
0: Karabasz Márki úgy tett, ahogy a macskája tanácsolta, bár nem tudta miért nezi. Miközben hát ott fürdött, a király éppen arra jár, ugyanakkor macskamester telitorokból kiáltozni kezdte.
3: Segítség! Segítség, emberek! Karabasz Márki a vízbe fulladt!
0: Halva nagy kiáltozás! A király is kinézett a kocsijából, és ahogy felismerte a macskát, aki már annyiszor mit neki vadott, megparancsolta az őröknek, mentsék ki a vízből, Karabasz Márki!
2: Mi alatt a szegény Márki kihalázták a folyóból, a macska hintóhoz ment, és azt mondta a királynak, hogy még a gazdája fürdött, holmi tolvajig az emberek ellopták a ruháját. Hiába kiáltozott teli tüdőből, tolvaj, meg hogy fogják meg! A valóságban egy kő alá dugott mindent a hújtuk. A király mindjárt megparancsolta a ruhatára tisztjeinek, hozzák el egyik legszebb ruháját, Karabasz Márki úr. Ő kegyelmének. A király ezer figyelmességgel kedveskedett a Márkinak, és mivel az a szép ruhában előnyére változott, mert csinos fiú volt, jó termetű, még a király leánya is kedvére valónak találta, elég volt, hogy Karabasz Márki két-három igen tisztelettudós, gyengébb pillantást vessel rá. Már is fülig beleszeretett. A király úgy szólt a Márki, szálljon be a hintójába, és kísérje el őket a sétájukon. A macska meg örömmel látta, hogy a terve eddig jól sikerült, és sietett megelőzni őket. Parasztokkal találkozott, akik hüvet kaszáltak egy réten, és így szólt hozzájuk.
3: Jó emberek, kaszások! Ha nem mondjátok a királynak, hogy ez a rét, ahol kaszáltok, Karabasz Márki úr tulajdona, én műszlikbe aprítalak benneteket, mindegy szállít!
2: A király, ahogy odaért, meg is kérdezte a kaszásoktól, ki az a rét, ahol a füvet várják?
3: Kié?
2: Felelték, mind mivel nagyon megijedtek a macska fenyegetésétől.
3: Szép kis örökséged van, mondta a király Karabasz Márkinek.
1: Amint látja felséged, felelt neki a Márki, nincs olyan év, hogy ez a rét ne hozna füvet bőségesen.
2: Macska mester eközben mindig előttük járt.
1: Aratókkal találkozott. Ezeknek meg azt mondta.
3: Jó emberek, arató! Ha nem mondjátok a királynak, hogy ez a föld, Karabasz Márkié, én miszlikbe aprítalak benneteket, mindegy szállít.
2: A király, amikor odaért, megkérdezte, ki ez a sok-sok búzaföld, görös körül.
3: Mind Karabasz Márki úré!
2: Felelték az aratók és a király, ezúttal is együtt örvendezett a Márkival. A macska pedig állandóan a király hintó előtt haladt, és mindenkit megfenyegetett, akivel csak találkozott.
1: A király meg ámult, bámult, mekkora birtoka van Karabasz Márkinak. Macska mester végül is egy szép kastélyba érkezett.
2: Ennek az ura azonban
1: emberevő óriás volt, a legeslegazdagabb minden eleven ember között, mert az övé volt mindaz a föld, amit a király útközben látott. A macska már előzőleg mindent megtudott az óriásról, azt is, hogy mi mindenre képes.
2: Megkérte, hadd beszélhessen vele, mert ugye nem akar elmenni, mondta a kastély mellett anélkül, hogy ne köszöntse tisztességgel a házat.
1: Óriás, udvarjasan fogadta a vendégét,
2: már amennyire kitelik egy emberevő szörnyetektől, még helyjel is kínálta.
3: Azt hallottam uraságodról,
2: mondta neki a macska,
3: hogy csak akarnia kell, s bármi állatalakját magára tudja ölteni, igaz-e, hogy át tud változni oroszlánna elefántá?
1: Bizony igaz, rendszegett. És hogy láttad, mit tudok? Most oroszlánná változom.
2: Az oroszlán láttára a macska úgy megrémült, hogy íziba a kastély eres csatornájára menekült, persze oda is ügyel bajjal, mert bizony a csizmájában alig tudok lépni a cserepeket. Kis idő múlva, amikor látta, hogy az óriás visszanyeri eredeti alakját, a macska is leereszkedett és bevallotta.
1: Menj, melyre megijedt tőle az előtt.
3: Azt is hallottam, folytatta a macska, de nem tudom elhinni, hogy kisebb állatok alakját is fel tudja ölteni uraságod, hogy patkánnyá, vagy egérre is át tud változni, ha akarja. Ám bár meg kell vallanom, hogy én ezt képtelenségnek tartom.
1: Képtelenségnek? mondta az óriás. Na majd mindjárt meglátod,
2: És abban a pillanatban
3: kisegérré változott, majd szaladgálni kezdett a padlón.
2: A macska nem sokat habozott. Rávetette magát, nem?
0: Közben a király megpillantotta az óriás, szépséges kastélyát, és meg akarta nézni benne.
3: A macska, amikor meghallotta, hogy a királyi hintó már ott robog a felvonó hídon,
2: elébük futott, és így szólt a királyhoz.
3: Isten hozta felségedet Karabasz Márki kastélyában.
2: Hogyan? Kiáltott fel a király. A kastély is a Márkié? Hát sose láttam még szebbet ennél a belső udvarnál, meg ezeknél a körülötte sorakozó épületeknél. Nézzük meg hát belülről is.
3: A Márki karját nyújtotta a szép király kisasszonynak, és a király nyomában, aki előttük halott,
2: beléptek a roppant terembe, ahol pompásan terített asztalt találtak maguk előtt.
3: Az óriás éppen aznap várta a barátait vacsorára, de azok nem mertek mutatkozni, mikor megtudták, hogy a király is odabent van a kastélyban. A királyt egészen elbűvölték a Márki jó tulajdonságai, szintúgy a leányát, és látva, milyen hatalmas, nagy a vagyona, az ötödik vagy hatodik pohár után így szólt hozzá. Csak a Márki úrom múlik, szívesen látom vőm urammal.
2: A Márki nagy hálával fogadta ezt a megtiszteltetést, és még azon a napon feleségül vette a király kisasszonyt. A macska meg nagy úr lett, és ezután már csak mulatságból kergette az egyeneket.

0: Ott, ahol a kölyök olt még nagy hegyek közt kanyarog, égbe nyújtják homlokuk a felhőkucsmás havasok, s a havasok oldalában sűrű még a rengeteg. Élt egy medve. Úgy hívták, hogy Irgun Burgun Benedek. Lépes mézet nyalt egész nap, szagolta a virágot, szerette a hegyet, erdőt s a nagy kerekvilágot. Boldog volt és gondtalan volt, tudta róla hét határ, hanem a nagy boldogságot mi tagadás, unta már. Mind gyakrabban nyomta hasmánt a zöld selyem pázsitot, és akár egy csűrkapuja akkorákat ásított. Mindenem van, ami csak kell, málna, bükmak, méz, eper, derékajnak puha pázsit, ha az álom leteper. Megosztani ezt a sok jót, jaj, kivel is tudhatom, boldog vagyok, de mi haszna, ha megöl az unalom. Így kesergett Benci Mackó társtalanul, egyedül, várva, hogy a nagy magány csak úgy magától ered. Sóhajtozott végre jó, izgalmas kis kalandért. Ekkor tűnt fel házatáján Bakony Béli Balambér. Jó szerencsét, Benci Mackó! No, hogy ityeg a fityeg? Köszönöm, elég rosszul, de ne mondd meg senkinek. Fúrja meg a lódarás, csak nincs valami bánatod. Minek kérded, egykomám, szedd te magad is láthatod. Sose nyaljak mézet többé, ha én látok valamit. No, hát éppen az a baj, hogy nem vagyok csak magam. Tágas barlang a lakásom, hegy és völgy az udvarom, de megöl az egyedül lét és a roppant unalom. Hát ne engedd, hogy megöljön azt a huncut mindenit. Megmondom én neked egyből, hogy a bajon mi segít. Látom, van itt bőven minden, tágas lakhely, eleség. Nem hiányzik neked semmi, csak egy csinos feleség. Eget ütött Benci Mackó fejébe a gondolat. Lát, az asszony elűzné az unalmat s a gondokat. Lelki szeme látta már is, hogy a nejem mosogat, miközben ő fakanállal neveli a bocsokat. Kapta magát tehát gyorsan, ünneplőbe öltözött, s a balambír bal fülébe ilyenképpen dörmögött. Elmegyek a nagy erdőbe, feleséget keresek, ne legyen a nevem másképp Irgun Burgun Benedek. Addig is a barlangomat albérletbe ráthagyom, ha találok egy ügyeset, te leszel a másznagyom. Ment, amerre sűrű volt az irdatlan nagy rengeteg, ment szaporán háztűz nézni Irgun Burgun Benedek. Egyenesen búzsbozontos Barnabáshoz baktatott, s mert az ajtó zárva lelte, megverte az ablakot. Jó szerencsét, Barna bátya! Feleséget keresek! No hát akkor, kerülj beljebb, édes fiam Benedek! Kerülök, ha akad itt egy szép eladó hajadon. Gyere, nézd meg benne a házban, ne csak úgy az ablakon. Bement Benci, s még a szó is ráforrott a torkára. Olyan csuda medvelány volt bársony fülű borbál. Szája széles, talpa tányér, kerek fülén pamacsok, dörmögését visszhangozták a kelemen havasok. Törme hegyes, foga éles, tölgyfa törzs a termete, bizonyosan születik majd 9 vagy 10 gyermeke. Szőre sejmes, orra fényes, szemével se kancsalít. Benci, egyet nyer, és így szól.
1: Megkérem a mancsait!

0: csinált a kücsök nyáron. Csak muzsikált hévhatár. Aztán jött a tél a nyárra, s fölkopott a komár. Szomszédjában élt a hangya, éhen ahhoz ment panaszra, s arra kérte, egy kevéske búzát adjon neki télre.
1: Búzá!
0: Szólt a hangya súgó. Már ez aztán sok a jóból, tél elején sincs búzád már, hát a nyáron mit csináltál? Mit csináltam? Kérem szépen, muzsikáltam, szólt szerényen tücsökmester, aki kérte, nótát húztam a fülébe.
1: Nótát húztál, ebugatta.
0: No hát akkor, szólt a hangya,
1: járd el hozzá most a táncot, s jó mulatságot kívánok.

Tilos Rádió Budapest, FM 90.3. Erizó meséit halljátok ma délután 3-tól 4-ig. Kellemes rádiózást kívánok. Sziasztok. Tilos Rádió.

Why is it that I'm so wise without help myself?

Tilos Rádió Budapest, Erizó meséit hallottátok ma délután 3-tól 4-ig. Remélem tetszett a műsor. Ez itt a Tilos Rádió, FM 90.3.

0: Sziasztok, ez itt a Cékla Cigány közélet és kulturális adás vagyunk. Ma olyan témát választottunk, ami egyébként így, sziasztok, Gajos Év és Bari Jutka vagyunk a stúdióban. Szóval, hát most meglabogoljuk ezt az elszámoltatási lázban dolgot, és megpróbálunk hangosan gondolkodni azon, és ilyen nagyjából inkább felvázolni, hogy akkor most mire számítsunk, vagy mire számítanánk szívesen, ha elszámoltatásról beszélünk. És azt látjuk, hogy első körben most hát a helyi roma nemzetiségi önkormányzatok kerültek célkeresztbe, ami a számunkra kísérhetetlen. De akkor nézzük meg valójában mekkora hatalmuk, mennyi pénzük van, és talán eljutunk a mai adásban oda is, hogy fölfelé menjünk ezen a létrán, és ugyanazzal a mércével talán megpróbáljuk megnézni azt is, hogy milyen pénz és felelősség utak vannak még, hogyha mondjuk az országos cigány önkormányzatig jutunk el, aztán az országos állami programokig, ami a romákat célozza, és akkor a magyar állam felelősségén túl mondjuk esetleg van a felelősség az EU-nak is ezekben a programokban, az elkötésben, meg úgy egyáltalán, hogy az ellenőrzésében is, meg hát a megfontolt tervezésben is akár.
1: Egyrészt, másrészt pedig én azt gondolom, hogy ha elszámoltatásról van szó, akkor ez egy kicsit ilyen nagyon idegen és idegen hangzó szó ilyen tekintetből, mert hogy alapvetően azt látjuk, ugye, hogy a különféle elszámoltatási ügyekben, ugye most beszélünk itt a minisztériumi felnyúló NKH-s pályázat ügyekben például, azért ott is ennek is ilyen százfajta politikarja volt, és itt nem arról volt szó, hogy itt ez egy egyszemély felelősség, most nyilván most itt jelen esetben ugye...
0: Hát nem akarunk párhuzamot vonni, de azért majd, igen, de a szereplők fontosak, igen.
1: Mert ugye néhány nevet bedobtak, ugye most ugye a közbeszéd egy kicsit így fel van bojdulva, a társadalom nyilván kvázi idézőjelben is vért kíván, de hogy alapvetően ugye a kisebbségi önkormányzatiság, mint olyan, az egy nagyon bonyolult kérdés, és ott nem feltétlenül.
0: Ez egy képviseleti struktúra, és van, sokan, igen, nem erről beszélnek.
1: Elszámoltatásról beszélni, mint mondjuk az NKH-os pénzek kiosztásáról. Na, ezt akarom
0: mondani. Így van, mert hogy itt azért kicsit más a helyzet, hiszen amikor azt mondjuk, hogy akkor, mit tudom, hogy vizsgáljuk felül őket, és akkor magának a rendszernek a létjogosultságát is megkérdőjelezik ezzel. Mert ugye, amikor ez egy képviseleti struktúra, és hogyha azt mondjuk, hogy ez egy rosszul gazdálkodó dolog, anélkül, hogy firtatnánk, hogy ez mitől működik rosszul, vagy miért lehetséges az, hogy a gazdálkodása ilyen-olyan, akkor...
1: Elszámoltatást kiáltanak, hogy hogyan működik ez a rendszer.
0: Hát reméljük, hogy ez lesz az egyik hozadéka, mert tulajdonképpen, hogyha elkezdik most végre azok is, akiket látva gyakorlatilag a kommenteket, meg a vitákat ezzel, apró, nagyobb vitákat ezzel kapcsolatban, nekem úgy tűnik, hogy azért nem annyira érték, hogy mi ez a kisebbségi önkormányzati rendszer, azok sem, akik most az elszámoltatást követelik, és nem tudom, hogy szabad-e így valamihez hozzáfogni és kijelenteni, hogy egy rendszert most felelős, hogy egy rendszert vizsgálunk, ami, vagy egy rendszert, vagy egy struktúrát teszünk valamiért felelőssé, miközben meg sem neveztük pontosan, hogy miért tesszük őket felelőssé, de már is bűnbakot kiáltunk, tehát feltételezzük eleve azt, hogy ezek olyan rosszul működnek és rosszul gazdálkodnak, hogy már elvárható, hogy ezek a kommentek jönnek, hogy akkor be kell szüntetni, meg hát enélkül is van ilyen, hogy be kell szüntetni, de akkor lássuk már meg, hogy tényleg hogy van-e, mekkora hatalma, mitől függ a hatalma, mennyi pénze van, mitől függ a pénze, és mit akarnak beszüntetni, igen. Ja, de ez nem is annyira éles, hogy akkor be akarják-e szüntetni, vagy sem, hanem mondjuk egy ilyen vizsgálatnak, mivel olyan szintről jött a kijelentés, tehát hogy egy roma parlamenti képviselőtől, Tiszás parlamenti képviselőtől jött a kijelentés, vagy a bejelentés, hogy azért lehet arra számítani, hogy ez nem egy ilyen fellángolás, hanem ez egy komolyabb szándék. Tehát akkor lássuk, hogy mi például milyen elszámoltatást, vagy ellenőrzést tartanánk jogosnak, vagy nem ilyen. Tudom, vagy átfogónak, nem is értem igazából, hogy... Szóval azt nem értem, hogy miért ezzel indítunk?
1: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül ezzel indítottak, ez egy nagyon fontos...
0: Na, de egy szereplőcsoporttal azonosítanak valamit most, ami kis nincs mondva igazából, biztán.
1: Ez egy fontos kérdés, hiszen amióta megalakult ez a rendszer, ugye a 90-ben, ugye a kommunizmusból átment...
0: 93-as.
1: ...demokráciában, és akkor néhány éven belül igen megalakult, ugye nemzetiség, vagy akkor még...
0: Kisebbségi törvény.
1: Kisebbségi törvény. És ugye, hogy ennek ezért nagyon sokat harcoltak bizonyos emberek, hogy ez létezzen lehessen, hogy ez egy olyan...
0: De nem a roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy kisebbségi törvény, nem a romák miatt,
1: nem
0: hanem, hanem a határon túli...
1: Nem arról van igen. Szó, hogy tehát arról van szó, hogy ez egy sokrétű dolog, hiszen a határon túl rengeteg konfitásunkra kell, ugye, stb.
0: Igen, és úgy tudjuk, hogy ez egy gesztus volt arra, hogy megvárják, hogy arra vártak, hogy esetleg lesz egy ilyen viszont gesztus a határon túli magyarok felé is. Igen.
1: Igen, ami ugye azért nem feltétlenül történt így, vagy nem...
0: Egyáltalán nem történt
1: így. Egyáltalán nem történt valójában semmi, tehát ugye a rendszer, amit ő hivatott szolgálni, ugye az nem igazán jött be. És akkor ugye itt maradtunk a kisebbségi törvényünkkel. Meg
0: igen, és most talán arról ne is beszéljünk, hogy ez most mennyire párhuzamos struktúra, mennyire valódi döntéshozatalon a kívüli struktúra, de talán majd többször kibeszéltük, de talán, hogyha megnézzük a felelősségi kört, meg hogy ebben milyen ellenőrzési pontok vannak beépítve, akkor kifejezetten benne van ez is. Hogy akkor ők most mekkora önállósággal bírnak települési szinten.
1: Ugye a legfontosabb ugye az, hogy az országos önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat teljesen más típusú struktúrában vagy hatáskörrel működnek. Ugye a kisebbségi önkormányzatiság, mint település szinten, hozzá van rendelve a nagy önkormányzathoz, nagyon sok feladat ellátása.
0: Ja, igen, ez egy nagyon fontos tisztázandó kérdés, hogy kihez kapcsolódik jobban? A települési önkormányzathoz a működésében, vagy az országos roma önkormányzathoz is, a települési önkormányzathoz, a választás és települési önkormányzatokkal azonos időben történik, tehát abban a választási keretben, és az országos roma önkormányzatnak ők nem alárendeltjei és nem fiók szervezetei, tehát ezt kellene elsősorban tisztában látni, hogy attól függően, hogy mondjuk, ha azt mondjuk egy országos roma önkormányzatnak a valamilyen programjában kivetni való van, az nem jelenti azt, hogy mondjuk Borsodba vagy Baranyába elő kell venni egy adott nemzetiségi települési önkormányzatot, hiszen ezek a szervezetek egymással nem közlekednek ilyen téren. Tehát ők nem alárendelt, úgymond fiók szervezeteik. Tehát nincs ilyenfajta kötelék és összefüggés az országos önkormányzatok és a települési nemzetiségi önkormányzatok között.
1: A főváros is. Kisebb rész nem otthonál azért a fővárosi kerületek fölött, most azért látjuk, hogy annyira, de hogy
2: valamiféle technikai probléma van, vagy nem tudjuk.
0: Nem tudjuk, de
2: most így valami biztosan nagyon történt, vagy nem történt, de jött a gondoskodásért
0: felelős. Akkor most az tiszta, ugye, hogy most ezzel nem azt állítjuk, hogy nem...
2: Így nem hallottak, vagy hallottak, most hallanak.
0: Igen. Szóval nem arról beszélünk, hogy nem arról beszélünk, hogy nem működhet rosszul egy nemzetiségi települési önkormányzat, mert működhet rosszul, ugye?
2: Sőt, hát biztosan hogy... van rá példa, hogy valahol rosszul is működik, mert hiszen azért tudjuk, hogy Magyarországon élünk, és számtalan helyzetben nem úgy, vagy nem éppen úgy működnek a dolgok, ahogyan
0: nem de kéne, most én most arra akarok, igen, arra akarok kiukodni, hogyha valaki, valamelyik önkormányzat, mit tudom én, tétlen, rosszul vezetett, szabálytalanul gazdálkodik, akkor azt a konkrét testületet és konkrét döntést kell vizsgálni, aminek mentén ez van. De most, ami most itt nagyon fura, hogy így az egész rendszerre kijelentették, hogy akkor ezt ők most a nemzetiségi települési önkormányzatoknak a működési, a nem tudom, a gazdálkodását vizsgálni fogják, miközben egy olyan rendszerben működik, ami eleve vizsgálva van rendszeresen és ellenőrizve van, de hát ugye attól még lehetnek rossz működések.
2: Tehát nekem az a kérdésem, tehát akkor a helyi önkormányzatot, mint olyat, akinek egyébként a jogi és pénzügyi csapatának ellen kell jegyezni minden egyes döntését a kisebbségi
0: de mi a probléma a kollektív megközelítéssel? Hát nem az, hogy kollektív bűnösséget is hirdet ez által.
2: És ezért foglalkozunk mi is ezzel a témával, igen. Mert egy kicsit azt érzem én is, hogy akkor most itt kollektíven, effektív minden helyi önkormányzat és kisebbségi önkormányzat igen. Meg van szólítva, hogy ők valamiféleképpen rosszul működtek.
0: De akkor végül is kijelenthetjük, nem, hogy akkor a helyi önkormányzat az nem a roma lakosság önkormányzata. Mert hogy sokszor ez is egy tévedés, amikor azt gondolják, hogy ugye, és ezt nagyon sokszor a települési önkormányzatoktól kapják meg ezt a téves információt az emberek, hogy kb. Menjél a kisebbséghez, akármilyen ügyével. Mintha ez azt jelenteni, hogy van a település a nemzetiségi önkormányzat, hogy
2: bármilyen hatóköre ebben a kérdésben.
0: Hogy,
2: ebben,
0: hogy egy olyan kérdésben, ami a település lakosságát mondjuk egy ilyen közszolgáltatás érinti.
2: Akár most beszélünk lakhatásról, ugye a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, állagmegóvásról, stb. Tehát ami ugye az önkormányzat
0: feladatok, és nem nemzetiségi önkormányzat feladata. És nagyon evidensnek tűnik, amiket most mondunk, bizonyos embereknek az is. De azért az alapján, hogy megítélik ezeknek az önkormányzatoknak a működését, az azért arra eget következtet, hogy az emberek többsége nem tudja ezt.
2: Nem tudja ezt, sőt azt sem tudják, hogy egyébként olyan tekintetben, hogy kisebbségi önkormányzatokról beszélünk, hogy egyrészt ők milyen költségvetésből működnek. Tehát én azt, ha jól tudom, ez működési költségvetésük valami 1 millió és másfél millió forint
0: között. Itt az általános kérdés akkor az nem, hogy tisztába tegyük, hogy önállóan gazdálkodó szerv-e. Mert hogy ez most egy ellentmondás, ugye azt akarjuk felfedni.
2: Így van.
0: Mert hogy politikailag önállóak, de működésükben erősen rá vannak utalva a települési
2: így van, tehát hogy onnan kapják a költségvetésüket.
0: Hát egy részét.
2: Egy részét. A működési költségvetésük ugye az a települési önkormányzat költségvetéséből, költségvetési során szerepel. Na, ezt akarom mondani.
0: Na, ezt így, aha. Igen. Szóval az, hogy a hivatalnak van feladata a pénzügyi adminisztratív működésben, az ellenjegyzésben, beszámolásban és a kontrollrendszerben. Tehát azt mondani, hogy amikor vizsgáljuk a települési nemzetiségi önkormányzatokat, az rájuk vonatkozik mondjuk az elnökre vagy a képviselőire, itt nem állhat meg a helyzet. Hiszen, ha őket vizsgáljuk, akkor a települési önkormányzatot és azt a beépített kontrollt és együttműködési és gazdálkodási struktúrát kell együtt vizsgálni. Nem tudom, hogy erre fel vannak-e készülve, vagy erre gondolnak-e. Ami egyébként amúgy is vizsgálva van, most egy másik dolog, hogy jelentések azért megállapítanak ezekről negatív dolgokat is, de hogyha most így kihirdetjük kollektív, hogy akkor a nemzetiségi települési önkormányzatok kerülnek vizsgálat alá, akkor miért nem kerekítjük és mondjuk el, hogy igazából ez ezt jelenti?
2: Igazából ez ezt jelenti, és hogy valójában ez egy települési önkormányzati monitoring, hogy akkor ők hogyan végezték el azokat a feladatokat, amik ugye hozzájuk vannak rendelve. Igen. Hiszen egyébként a helyi nagy önkormányzatban, most akkor mi is ilyen kicsi és nagy önkormányzatról beszélünk, holott egyébként kifejezetten ki van mondva, hogy ezek nem is alá is alá fölé rendeltségi viszonyban kellene, hogy legyenek, de ugye hát azért az a tapasztalat azt mutatja, hogy azért igen csak abban vannak. Tehát hogy ott mindenképpen van nemzetiségi ügyintéző, akinek a feladata ezeket a nemzetiségi önkormányzatokat úgymond egyrészt monitoringozni, másrészt mentorálni, harmadrészt pedig az ügyvitelüket segíteni, tehát hogy minden egyes jegyzőkönyv meg kell, hogy található legyen.
0: Önállóak, tehát hogy ilyenfajta, hogy mondják, ez ilyen ez a mentorálás, még ilyesmit, én azért kifelejteném ebből a sorból. Az most dolog, hogy a gyakorlatban hogyan valósul meg némelyik településen.
2: Akkor én most azt mondom, hogy a gyakorlatban hogyan mentor, tehát van igen, olyan eset, amikor mentorálják őket, például segítenek pályázatot írni egyébként a különféle nemzetiségi önkormányzatoknak is elérhető támogatáskezelő alapokba. De én ilyen tekintetből gondoltam mentorálásra, és egyrészt, másrészt pedig ugye a beszámolókat, azokat a nemzetiségi ügyintézők felé is kommunikálnia kell. A nemzetiségi önkormányzatot, jegyzőkönyvek, stb. Főleg mivel, hogy a támogatást, a működési támogatást ugye az önkormányzat soráról kapják. Tehát ezért mondom, hogy ez semmiképpen sem alára fölé rendelt viszonynak kellene, hogy legyen, de az.
0: De sok helyen az így van, és valahol vannak ugye attól függ, hogy milyen rátermettség, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt, hogy ne legyen ilyen talán ilyen paternalisztikus hozzáállásunk nekünk is, de hogy bizonyos önkormányzatok meg vannak annyira önállóak, szervezettek, de főleg ott tapasztaltuk mi is, ahol van mellettük civil szervezet is, vagy ahol nagyobb településen vannak, és akkor az ottani városi vagy települési önkormányzatnál azért egy másfajta támogatási struktúrát tud kiépíteni, és akkor lehet konkrétan, akár nem tudom, mondjuk a Józsefvárost is mondani, de hogy akkor nézzük már, hogy mondjuk hányféle támogatása van egy nemzetiségi önkormányzatnak.
2: Hát ugye az a kérdés, hogy mikor, vagy hogy mikortól, mert ugye az van, hogy 2018-ig ugye nem volt Betlehem Gábor alaphoz hozzáférése a roma nemzetiségi önkormányzatoknak, mert az kifejezetten csak a másik többi nemzetiséget kezelte, oda lehetett beadni mindenféle kulturális, meg mindenféle program.
0: Miért nem volt a roma? Nem értem.
2: Azért, mert az kérlek szépen az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozott egyedül a roma nemzetiségi önkormányzat.
0: Nem volt válasz, értem. Mint hogy később meg a BM-hez, a belügyminisztériumhoz.
2: És igen, és akkor ugye a miniszterelnökhöz valójában, tehát hogy igen, ez ilyen kettős vízé volt.
3: Érdekes, hogy nem jó, mint a többi
2: érdekes volt, tehát hogy a roma nemzetiség az 2018-ig nagyjából érdekes, külön volt választva az összes többi kisebbségtől, és akkor ők nem ebből a Bethlen Gábor alapba pályáztak, hanem pályáztak kifejezetten az Emberi Erőforrások Minisztériumába különféle támogatási pályázatokra. És akkor utána viszont most már azt hiszem, hogy az a rendszer megszűnt, tehát hogy most már a Bethlen Gábor alap kezeli az összes nemzetiségi...
3: Bethlen Gábor mindenkit?
2: De figyelj, most már mindenkit. 2018 után mindenkit, és akkor vannak különféle ilyen támogatási pályázatai a TEF-nek, ugye, ami a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság lett. Ugye oda is lehet, hogy ezek ilyen kifejezetten ilyen program elemekre való pályázatok, tehát hogy táboroztatás, kulturális programok szervezése, pedagógus továbbképzés, tehát hogy hasonló program, tehát ilyen program elemekre vannak.
3: Ezek nagyobb országos programok, ami szintén. Tehát akkor azt sorra veszük, van az általános működési támogatás, ami ez a kb. 1 millió forint.
2: Így van.
3: Van a feladat alapú támogatás, ami már sokkal inkább különbözik. Tehát itt nagyobb különbségek keletkeznek attól függ, hogy mekkora településen vagyunk, milyen a nagy önkormányzatnak a hozzáállása, hogy mit tudnak nekik.
2: Igen, az ez is az önkormányzat.
3: Csak a pénz így és programról van. Beszélek, és nem a mondjuk irodáról vagy hasonlóról, mert az egy.
2: De ugye az is számít egyébként, mert hogy azt is adhat, hogy az a helyi önkormányzat úgy is támogathatja ugye a nemzetiségi önkormányzatokat, hogy mit tudom én ad nekik egy felújított irodahelyiséget, és mondjuk még mellé egy ilyen adminisztrációs munkatárs bérét, tehát hogy ilyen típusú, tehát ez is egy támogatási forma. Így
3: de mondjuk, ha azt nézem, most azt nézem, hogy 2026-ban ez a feladat alapú támogatás 560 millió forint állt erre rendelkezésre országosan. Mennyi önkormányzatunk van?
2: Hát kb. 1200 körül, 1200 alatt van biztosan.
3: És akkor vannak akkor a pályázati támogatások, ami helyi nemzetiségi önkormányzat pályázhat, ugye, és ezek a kulturális meg közösségi programok. És akkor van a települési önkormányzatnak még külön támogatása, ami saját döntés lehet, ugye ez vagy van, vagy nincs.
2: És ezt évente bírálja fölül, tehát hogy ez nem épül bele a működési költségvetésükbe, hanem minden
3: és
2: évben
3: ugye
2: más.
3: És ez lehet pénz, plusz még egyéb dolog
2: így
3: is,
2: van,
3: amiről
2: így
3: az imént is beszéltél, és akkor ezt már meg kell különböztetni attól, amit kötelezően biztosítani kell mondjuk a természetben, tehát hogy egy irodával, vagy nem tudom még mik vannak. Mondjuk Józsefvárosban mi volt a konkrétum?
2: Hát Józsefvárosban ugye van egyrészt egy irodahelyiség, ami az összes nemzetiségi önkormányzat használ, és illetve van a roma nemzetiségi önkormányzatnak már, hát szerintem legalább 30 éve a Vajdahunyadban egy ugye, ilyen mindenféle rendezvényre, meg nem tudom én mire használt épülete. És akkor itt mondjuk, hogyha olyasmi, mit tudom én, elromlik a fűtésrendszer, vagy hasonló, tehát hogy felújítás, állagmegóvás azért az, azt az önkormányzatája, illetve azért, tehát hogy dönthet úgy egy helyi önkormányzat, hogy ezt az 1 millió forintos alapot ezt megemeli, és mindenféle feladatot még hozzá csap. Tehát, hogy ezt lehet emelni, de ez, ez az alap.
3: Tehát ez nem úgy vagy, aztán senki nem néz, hogy ezekkel mit csináltak.
2: Nem, hát
3: tehát,
2: ennek beszámolási kötelezettsége van, persze.
3: Különböző nyilvános, vagy legalábbis látogatható fórumok, hogy hívják ezt.
2: Hát ugye a honlapon fel kell, hogy legyen tüntetve, közmeghallgatást kell tartani, be kell számolni, pénzügyileg el kell számolni, adminisztrációs szempontból el kell számolni, tehát hogy ha elszámoltatásról beszélünk, akkor ugye itt kell kezdeni a települési önkormányzatoknál.
3: Itt megint el kell mondani, hogy itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy ők egy ilyen rendezvényszervező, egy iroda, vagy nem tudom mi, hanem ez a nemzetiségi képviselethez hozzátartozó feladatellátás, tehát gyakorlatilag még ez is a működésük költsége attól, és nem pedig ilyen extra kitalált programok projekt megvalósítása, hanem csak nagyon különböző forrásokból, büdzsékből férhetnek hozzá, és akkor itt már nagyon...
2: Ugye itt van a politikailag nagyon csúszós pálya, ez pontosan ezért, mert ugye nem az van, hogy van egy általános működési költségvetés, ami egy mérhető és felhasználható összeg, hanem az van, hogy ugye a nemzetiségi önkormányzatoknak innen-onnan össze kell szedniük, vagy össze kell pályázniuk és kalapozniuk azt a pénzt, ami az egyéves költségvetésre elegendő, és akkor itt most tényleg arról van szó, hogy itt tételesen, mit tudom én, most nagyon csúnyát fogok mondani, 3 darab falunap, tehát hogy ezekre ők nem kapnak
3: igen,
2: pénzt, ezt még külön
3: kérdés,
2: meg kell pályázni.
3: Akkor most felöltött egy kérdés, hogy honnan vizsgálják? Tehát onnan vizsgálják, hogy a nemzetiségi helyi önkormányzat a kapott büdzséjét, hogyan költött el, hogyan számolt el vele, ki a felelős, ki döntött, hogyan valósult meg, és így tovább. Vagy pedig azt vizsgálják, hogy azok a programok, azok a nagy tárcák, ahonnan, amit pénztárcára gondolok, vagy, vagy nem tudom, kassa, ahonnan ezeket a különböző, mondjuk az operatív működésen kívül hozzájutottak, és ugye ez minden települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatán más, hogy ezeknek a programoknak a hatékonyságát vizsgálják-e. Mert hogy itt ez a kérdés, ha megkezdődő alulról fölfelé, vagy felülről vizsgáljuk ezt egész dolgot, hogy teszem fel ez a falunapi sztori, ugye?
2: Igen.
3: Ugye szinte mindenhol megjelent országosan, és akkor lehet most mondani, hogy választáshoz is köthető-e, mert
2: hát meg lehet nézni, hogy választások így alapján hogyan növekszik ez a támogatási igen alap, ugye?
3: Ha már az NK-t is felemlegetted. Tehát, hogyha ezeket a programokat, tehát, hogy ezeket is így nézzük, tehát, hogy felülről, hogy volt ez a büdzsé, amihez hozzá lehetett férni, ki hogyan fért hozzá, akkor ezeknek a hatékonyságát nézzük, vagy pedig azt nézzük, hogy az egyes önkormányzatok hogyan működtek, hogyan használták föl ezt a pénzt is. Nem ugyanaz, még hogyha ugye, még hogyha ugyanannak tűnik is, meg ugyanarról a pénzről van is szó, egyáltalán nem ugyanaz a felelősség, nem ugyanaz a feladat, és nem ugyanazt vizsgálja. Tehát mi az, ami itt most lényeges lett a vizsgálatok során, ezek az egyes önkormányzatok, vagy maga a struktúra, ami ezeknek az önkormányzatoknak is forrásokat biztosít?
2: Hát én azért bízok benne, hogy a struktúrát fogják úgymond felülvizsgálni, mert ugye egy kicsit csúnyán hangzik az elszámoltat.
3: Igen.
2: De hogy felülvizsgálni és megérteni azt, hogy a rendszerben hol vannak azok a hibák, amik egyébként szemmel láthatóak, és mindenki tudja, hogy nem jól működik. Igen. Csak ugye igen, ezt a nem jól működiket, ezt még nem bontotta ki semmi, hogy mitől nem működik ez jól. Vagy hogy mi lenne a feladata, és mi az, ami nem valósul meg mondjuk 20 éve, vagy 30 éve. Tehát, hogy ezeket kellene szerintem, nem vagyok a tanácsadója nyilván a kormánynak, de hogy valószínűleg ez volna az első lépés, hát, és akkor onnantól lehetne mondani azt, hogy akkor mit is számoltatunk el, és kit fogunk el számolni.
3: Mert hogy ugye szerintem az egy nagyon téves irány, amikor az egyes önkormányzatoknak a gazdálkodását vizsgáljuk, ami amúgy a település önkormányzattal egybekötötten eleve vizsgálva van, és elfelejtjük azt, hogy mondjuk milyen rossz stratégiák mentén kínálják nekik ezeket a forrásokat. Akkor nem fogunk se tanulságokat levonni, se pedig a rendszer megváltoztatásra vonatkozó dolgokat elkezdeni legalább átgondolni. És ez egy nagyon fontos, ugye egyrészt a forrás és a hatáskör miatt nagyon fontos, mert hogy mondjuk, ha nem beszélünk arányokról, de miért nem beszélünk arányokról? Mert hogy olyan, mintha minden, nem is tudom, hát milyen, ami ilyen nagyobb program, amiről érdemes volna beszélni, akár a
2: hát amik ilyen nagyon...
3: Mániája mindenkinek,
2: a hídamunka, így van, tehát például, ami most amúgy is, aztán talán a miniszterelnök is beszélt erről, hogy a luxizásra mentek el a romákra szánt uniós források. Példának említette, hogy a hídamunka világában, ami egy nagyon régi sztori. Szóval azért nem egy mostani sztori, ez egy 10 évvel ezelőtti.
3: Nem tudok, hogy mondjuk mennyire vannak bevonva, vagy mennyire voltak éppen kizárva a települési nemzetiségi önkormányzat, akiknek képviseleti, meg egyébként tanácskozása, vagy néha beleszólása, vagy vétójoguk is van, ezeknek a nagy teleprogramoknak a működésébe. Mert ugye azt gondolná az ember, hogy kötelező partnerek mondjuk egy ilyen dologban.
2: Hát attól függ, hogy a helyi önkormányzat volt-e partner, és tehát ugye az ilyen nagyon jogászkodás, igen, kérdés, tehát mert hogy... hogyha a helyi önkormányzat volt a telepfelszámolásnál a partnere mondjuk az államnak, akkor a kisebbségi önkormányzatnak legfeljebb, tehát hogy nincsen vétójoga.
3: De kötelezően megjelenik, nem?
2: Kötelezően meg kell kérdezni, és véleményezési joga van, vétójoga nincs. Tehát hogyha ő azt mondja, hogy szerintem ez nem jó, akkor azt mondja a helyi önkormányzat, hogy köszönjük szépen, de hogy mi ezzel nem értünk egyet, és viszontlátás. Tehát, hogy hivatalosan megkérdeztelek téged, erről van nekünk jegyzőkönyvünk, be tudjuk iktatni, de hogy egyébként nincs vétójogot, tehát hogy azt csinálunk, amit akarunk.
3: Tehát egy fellebezési jog, tehát 30 napja van arról, hogy most ő bíróságra vigye. Nem?
2: Hát
3: vagy valamilyen fórumra vigye.
2: Most hát elment a bíróságra, de vétójoga nincsen, tehát hogy effektív nem tud beleszólni ezekbe a döntésekbe, hogy ha abban az esetben, ha eljönk a települési önkormányzat volt a program, a telepfelszámolási programban. Most én nem emlékszem olyan esetre, amikor a nemzetiségi önkormányzat lett volna konkrétan a telepfelszámolásnak az egyik ilyen program felelőse, és nem a... Nem, tehát nem emlékszem ilyenre, hogy a kisebbségi önkormányzatot hivatalosan kinevezték volna a telepfelszámolási program élére.
3: Hát vagy valami főbb partner.
2: Igen, nem emlékszem rá, lehet, hogy
3: de
2: volt.
3: De ha visszatérünk a híd a munkavilágához, az mondjuk pont egy olyan program volt, hogy ahol az is kiderült utólag, ugye, hogy nem csak a kedvezményezetnek a felelőssége lett megállapítva, és hogy nem is csak azt kell vizsgálni, mert hogy megállapították az orrő felelőssége mellett az emmi felelősségét is. És erről nagyon kevés szó esik tulajdonképpen. Meg ugye ezeknek a programoknak az arányairól, és ez kb. 5 milliárd forint értékű program volt, foglalkoztatás.
2: 1,3 milliárddal nem tudtak elszámolni, vagy nem jól számoltak el. 1,6.
3: Igen, és 1,3-at adott a kormány,
2: ja, igen, igen.
3: Hogy ők majd akkor ezt az elszámolást ezzel bebiztosítják, vagyis így kifizetik, és így 300 millió forint bemaradással zárták ezt a dolgot. De hogy ugye ez nagyon fontos, hogy akkor most miért arról beszélünk, miért el meg itt a diskurzus, mondjuk csak a híd a világ, vagy a híd a munkavilágában a program kapcsán, hogy az orrő felelős. Tehát miért nem megyünk tovább ebben? Mert ugye ez azért tartom most fontosnak, mert néhány évvel később ugye elindult a FETE program.
2: Igen, ami szintén
3: most nem azt mondtam, hogy azonos, vagy összehasonlítanám, hanem mondjuk az, hogy miből indult ki ez az egész vizsgálata az orrő esetén, vagy mit állapítottak meg, és vannak olyan megállapítások, ami már azért a FETE-nek a vizsgálásának a nem tudom, a felvetésekor már megjelent egy ilyen védekezési dolog, védekező
2: ezt mondjuk
3: dolog,
2: is ki, hogy akkor ez mi ez, ugye?
3: Hogy tulajdonképpen nem volt megfelelő a kapacitása annak pontosan a szervezetnek, akinek gyakorlatilag a kezébe adták a teljes programot. Tehát, hogy ekkora valómenő program az orrőnek nem felelt meg a kapacitásának, mint ahogy a Málta kapacitásának se felelt meg a FETE program. Tehát ebben mindenképpen ki lehet mondani a hasonlóságot.
2: Igen. És a mértéke akkor viszont, más, de
3: akkor
2: így
3: viszont
2: van.
3: Igen, és akkor most kicsit elkanyarodunk azért a települési nemzetiségi önkormányzatoknak a vizsgálatától, de mégse kanyarodunk el, hiszen itt arról van szó, hogy a vizsgálatoknál mit veszünk alapul. Tehát, hogy most azt, hogy előre eldöntöttük, hogy ezek bűnösek, és akkor megtaláljuk, hogy hogyan lesznek bűnösek, vagy valóban megtaláljuk azokat a pontokat, ami alapján meg tudjuk állapítani mindenkinek a felelősségét az adott felelősségi helyén.
2: Hát és igen,
3: nem
2: is
3: egy más helyet,
2: legfontosabb, hogy ki mondta azt, hogy alkalmas arra, hogy ezt a programot, vagy bármelyik más programot, híd a munkavilágába, FETE, akármi, hogy meg tudja valósítani. Képes rá az a szervezet, igen, az a megbízott
3: programfelelős. Ami alapján azt mondták, hogy ez egy alkalmas valaki, vagy program, vagy alkalmas emberek. És akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy amit előirányoztak, célok, azokat mikor vették észre, hogy amúgy nem fog működni? Tehát, hogy amikor azt mondja, mondjuk a Málta védekezésként, most egy kicsit össze-visszaugrálunk a FETE meg a munkavilágában.
2: Nem baj, szerintem
3: de, hogy így
2: kövessék.
3: Amikor azt mondja a Málta mostani vezetősége visszamenőleg, hogy az volt a baj, hogy ugye egyrészt nem voltak reálisok, reálisak a céljaik, tehát a meghatározott indikátorok, vagy nem tudom, mik sem voltak reálisak. Na de akkor ezek szerint valaki az elején mégis megállapított, hogy ez reális.
2: Igen, és hogy időközben nem hiszem el, hogy nem jelezték, hogy ez mégsem reális,
3: de
2: hogyha pedig jelezték.
3: Építve, mert ugye nagyon többféle forrásból működött a FETE, amúgy még most is működik, többféle forrásból, aminek különböző ilyen kontrollfelügyeleti monitoring előírásai vannak, és ugye van ez a az Uniónak ez a helyreállítási alapja, ami nagy részét azért fedezte a FETE-nek, és ott például van külön monitoringbizottság. Na most itt van egy kérdés, na ez a monitoringbizottság, de majd visszatérünk mindjárt az egyéb összehasonlításokra. Ez a monitoringbizottság például, most mit tudunk róla? Az, hogy mondjuk a Málta munkatársa volt a vezetője.
2: Igen, ezt tudjuk. Tehát,
3: ez még nem jelenti azt, hogy mit tudom én, hogy nem lehetett volna akkor rendesen monitoringozni, mert hiszen nem egyedül ők ültek benne, de a Lantos Szilárd nevű fiatalember volt a vezetője ennek, aki a Máltának az egyik helyettese, vagy nem tudom mi.
2: Hát vezető szerepben
3: volt a Máltában, igen. És hogy igazából ő volt az, aki monitoring bizottságot vezette. Na, de ki

0: egyháziak is ültek, hiszen megvalósító között ott voltak a reformátusok, a Málta mellett, nem tudom, mi kik voltak ott, diakónusok, nem vagyok a hülyeséget beszélni, de hogy ez egy nagy, széles merítésű
1: monitoring
0: bizottság volt. De azért volt egy ilyen megállapítása, hogy hiába az volna rendetetés, hogy jelezze, hogy mi nem működik, és hogy kéne módosítani, ez nem vált be. Tehát ez nem működött, ez nem jött létre. Ugye ez most kinek a hibája? Meg be lehet-e tudni annak, hogy ez egyfajta kicsit összeférhetetlennek nevezhet, hogy az vezeti a bizottságot, aki éppen a fő megvalósító. De csak részben megvalósító, ugye? Tehát, hogy ez egy kicsit olyan,
1: mert
0: mint
1: többen
0: hogyha...
1: voltak ugye megvalósítók is.
0: Hát persze. Van. De hogy 300 településről volt szó, azt majdnem, hogy elfelejtettük mondani, hogy 300 településről van szó.
1: Amiről azt mondják, hogy 300 leghátrányosabb
0: igen.
1: település, ugye?
0: De ez is egy másik kérdés, hogy akkor milyen kritérium alapján ők a leghátrányosabb helyzetű települések. Hogy ez utólag jelentőse vagy nem, nem tudom, de akármelyik másik 300 hátrányos helyzetű
1: település. Hát szerintem azért annyira jelentős, mert hogy ugye ezt a 300 leghátrányosabb települést, ezt ugye így viszik tovább a mostani kormány is, és így is hívják őket, és ugye különféle minisztériumokhoz rendelik ezeknek a településeknek a felülvizsgálatát, vagy nem tudom, lehet, hogy monitoringját is, vagy nem tudom, hogy mi fog történni most így ugye a 300 leghátrányosabb települése, főleg úgy, hogy még egyébként fut a FETE program, de hogy közben meg már kihátrálnak mögül azok a megvalósítók, vagy hogy így föltették a kezüket, ugye, hogy nem volt kapacitásuk, meg hogy az outputok azok nem voltak reálisan meghatározva.
0: Tehát, de most hát is kérdés, hogy most az indikátorokról beszélünk, vagy a hatásról beszélünk, mert ugye nekem az, ami így igazából feltűnő, hogy simán meg lehet azt mondani bizonyos program elemeiről, hogy teljesültek az indikátorok, nem tudom. De attól még a helyzet majd, hogy nem ugyanaz maradt.
1: Pontosan, tehát hogy ez benne a borzalmas.
0: Most mit vizsgáljunk? Akkor a hatást vizsgáljuk, ugye? Majd pedig az indikátorokat vizsgáljuk. De akkor így jön a felelőssége szerintem már az Európai Uniónak is.
1: Ezt akartam, hogy az Uniónak is van felelőssége.
0: Mert miért nem látja előre, hogy nem reálisak ezek a vállalások? Mert ugye például ez a reziliencia alap, ez pont erről szól, hogy ilyen utólag, tehát, hogy nem utólag előre tett vállalásokat finanszíroznak meg. És ha mondjuk a legégetőbb dolog, amit most vizsgálnak, ez a lakás...
1: Hát a lakhatási válság.
0: A lakhatási válságnak a kezelése, és na várjunk, milyen számok voltak.
1: Hát 2000...
0: 2000 lakás, 2000 lakás, úgyhogy abból 400 építés, 1600 felújítás. De 800-val kezdődött, aztán hirtelen 1600 lett belőle, mármint a vállalásról beszélek. És akkor 400 volt az, amire azt mondták, hogy felépítik. Most mennyi készült el? Amit én találtam
1: 70.
0: számot, 127 darab ház, de abból én nem tudom megállapítani ebből az akkumulált számból, hogy ebből mennyi az új építésű, mennyi az, amit vásároltak és felújítottak, tehát ebből nem lehet megállapítani, vagy lehet, hogy van valahol egy ilyen szöveg is, de én azt nem találtam, tehát 127 ilyen lakás van, amiből 70-be költöztek, 70 darabba költöztek
1: igen,
0: be.
1: Igen, beköltözök voltak ember. A 70-en, igen.
0: Na most, itt további, itt is akkor kérdés, hogy oké, indikátorok se valósultak meg, tehát ezek a számért, célértékek se valósultak meg, és akkor ezt mikor derült ki, biztos nem két hete, vagy biztos nem 2025-ben, amikor jelentés ki is szült,
1: hát
0: hanem
1: sokkal
0: korábban derülhetett ez ki, hogy ez nem alkalmas, vagy hogy ez nem lesz megvalósítva, és gondolom, hogy és igen, ebből, és az Európai Unió is állapított meg ilyet, hogy ők már évekkel korábban leírták, hogy akkor ezek úgy néz ki, hogy nem fognak megvalósulni, de akkor mi lett utána? És én amit látok a Málta védekezéséből, hogy ugye, mivel magyar és uniós források is voltak benne, hogy ezek a vállalások, amit így a magyar oldalon csökkentettek, nem lettek átvezetve, vagy nem tudták, vagy milyen oknál fogva, ezt mi nem látjuk, az Európai Uniós vállalásokba. Tehát míg a magyar oldalról volt egy ilyen reális visszavétel, addig az uniós vállalásokban ez nem jelent meg. Hogy ez dilettantizmus, ez kapacitáshiány, ez feledékenység, most felsorok valamit, mindegy.
1: Igen.
0: Vagy mi ez? És akkor most itt állunk, most alapvetően ez egyik legjobban megvilágított probléma, de még nincs eléggé megvizsgálva, hogy mi történik. És akkor még ennek van egy csomó olyan eleme, hogy akkor most hatékony, nem hatékony, de az akkor, ha nézzük csak azt a 70-et, ahova beköltöztek, hogy ott mit érnek el? Mi történik?
1: Hát ugye ez a hatásvizsgálat, amit mondasz, ugye, hogy mi történik. Az történik, hogy ugye van ez a 70 lakás, most újépítésű, vagy éppen felújított ebben az esetben mindegy, az sem mindegy egyébként, hogy hol vannak ezek a lakások, ugye, hogy szegregátumban vannak-e, maradtak-e a szegregátumban ezek az emberek, mindegy, a lényeg az, hogy valamilyen pályázat

0: útján ők beköltöztek ezekbe a lakásokba, és mondjuk a piaci lakbérnek a alacsonyított, vagy kevesebb, vagy fele arányú változat, a töredékét fizetik, de nem kicsi összeget. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez egy szociális bérlakás alapú építmény, hanem arról van szó, hogy itt mondjuk 100 000 forintot biztosan fizetni kell ezért havonta.
1: Most ha visszatérve erre, hogy akkor hogy válaszol meg kérdéseket, hogy volt a FETÉ-ben szociális lakásépítési program? Volt, kipipálva. Na de milyen?
0: Igen. Ugye, hogy mit tartunk szociális bérlakásnak, ugye, mert most ez itt, már bocsánat, nem akarok már tényleg ennyire kimenni, de ugye most csak a helyi budapesti önkormányzatokat nézzük, tehát hogy ők azt mondják, hogy a piacon mondjuk 300 000 forint plusz, mit tudom én, rezsi egy lakás, akkor ő kiadja 180 000 plusz rezsír az ő bérlakását. Uh-huh. Szóval, hogy ez is
1: ezek
0: nagyon...
1: Igen, vidéki településekről van
0: ezek
1: szó.
0: Most vidéki települések, de hogy ott sem 0 forintért lehetett ezekbe a lakásokba beköltözni, és akkor ugye arról van szó, hogy azt mondja a pályázatban foglalt, hogy biztonságos lakhatást kaphatnak ezek az emberek. Na de nekem van egy ilyen nagyon érdekes kérdésem, hogy mitől biztonságos az a lakhatás, amiből 3 vagy 4 év múlva ki kell költözni.
1: Igen. És közben fizetsz egy... Tehát milyen programokkal rakja körbe őket? De szerintem pont az uniós jelentés is erről szólt, hogy ezek a célértékek nem elégséges vállalások mindenféle egyéb közpolitikai meg közszolgáltatások nélkül. Na most így általánosan.
0: Általánosan, tehát hogy nem kap, tehát hogy ahhoz egyrészt fizet valamennyit a fizetéséből ezekre, ugye ezekre a lakásokra, másrészt kötelezik arra, ugye, hogy valamennyit félre rakjon, mert hiszen hamarosan ki kell költöznie neki, tehát hogy egyet pislog, és már nem fog ott lakni a családjával. Igen. Tehát hogy eleve egy ilyen nagyon súlyzózott és mély feszültségben és szorongásban fog élni az a család, hiszen beköltözik, és 3 vagy 5 év múlva ki kell költözön, és nem biztos, hogy elegendő megfelelő pénzt tud gyűjteni arra, hogy egyébként ő abból a szegregátumból kiköltözzön, és mondjuk egy társadalmilag magasabb pozíciói, vagy mobilitásilag jobb helyzetbe kerüljön. Tehát, hogy itt szerintem az uniónak elképesztő nagy felelőssége van, meg a minisztériumoknak, vagy a minisztériumnak, aki vizsgálta.
1: Mert az is egy óriási adathiány, hogy 2000-ben, hogy lesz mondjuk, nem tudom, 70-be költözhető, és akkor most jó, akkor dicsérjük meg, hogy 127, de hogy azért itt mi a kérdés? Én nekem azért nekem csak a vizsgálódás szempontjából értem.
0: Számoltak-e azzal, hogy az építőanyagok árai például ilyen magasra ugranak? Tehát, hogy egy csomó kérdés
1: hát
0: van,
1: amit... most felhozzák indoklásnak, hogy
0: ezekkel
1: nem számoltak.
0: Én ezt értem, csak hogy nem számoltak vele, de hogy azért azt tudjuk, hogy minden... Tehát, hogy még a laikus is tudja, hogy az uniós projektek esetében minimum 20%-ot, de ilyen esetben, ahol építésről van szó, sokkal többet félre kell rakni arra, hogyha esetleg drágulnak ezek az építőanyagok. Mert hogy egyébként az unió meg azt mondja, hogy ha te ennyiből fölépíted, hát építsd fel.
1: De ráadásul azt is tudjuk, hogy elindultak azért ezek a lakásépítési programok, és akkor van egy olyan, amiről mindenki beszél, de hogy így senki nem... Nem tudom, mennyire mentek a közelébe ennek, de hogy például a...
0: Hát mi a helyzet az MR-nek a...
1: TEF-en keresztül, vagy nem tudom, hogy volt, de hogy nem az MR programra gondolok, hanem erre a lakásépítési programra, ahol felépítettek egy házgyárat.
0: Igen.
1: Miskolcon. És ott le lett gyártva 100 darab háznak a váza gyakorlatilag. Én láttam azt a mintaházat, amiből ezt felépítették. Azt is, ahol már laknak emberek egy településen. És azt szerintem mindenkinek rejtély, hogy ez miért maradt abba, ez a dolog. Hogy ez
0: hát
1: miért
0: meg ott állnak
1: le van hogy gyártva.
0: Le van gyártva, ott vannak a
1: házak. És abból állítólag tudtak építeni közösségi épületeket is. Tehát nem arról van szó, hogy ez nem alkalmas, hiszen vannak olyan lakások, amik fel lettek építve mintaként, és laknak benne. Tehát évek óta laknak benne, és ettől jobb konstrukció volt, mint amit végül a BM belügyminisztérium, vagy nem tudom, kik így együtt, TEF belügyminisztérium, ez a Gandhi alapítvány együtt jóvá hagytak. Szóval ez egy rejtély mindenkinek, még annak is, akik benne voltak, hogy mitől akadt el, és mi történik, és akkor ott van parlagon hever évek óta ez a legyártott házgyárnak a termékei. Szóval vannak itt olyan dolgok, amit hogyha...
0: Hogyha elszámoltatjuk, akkor igazából a struktúrát kell elszámoltatni.
1: A struktúrát kell elszámoltatni, így van. Még pontosan. Azt is, kinek volt ebbe beleszólása, mert ezért fontos, hogy kinek van felelőssége az adott helyen, ahol éppen ücsörgött vagy dönthetett. Hol vannak ezek az intézményi felelősségek? És azért nem szabad kijönni ebből az Európai Uniót is, ők nem csak egy pénz, mert ő nem csak egy pénztáros, tehát hogy ezt kellene megértenünk, hogy az unió mi vagyunk, és ő nem csak egy pénztáros. És az, amikor történnek perek, és akkor mondjuk a nyíregyházi telep felszámolásról már sokat beszéltünk, hogy ott azt mondja a bizottság, hogy akkor adjátok vissza a pénzt. Ezt mindenki tudja, hogy települési önkormányzatnak a hibás működése, pénzügyi rossz gazdálkodások, egyéb, tehát az állam felelőssége lesz végül. Tehát amikor Nyíregyháza valamit elront, és neki kéne visszafizetni, az nem a nyíregyházi büdzsé fogja kárként
0: hát elszemedni, hanem az állami. Mindannyian visszafizetjük, így van.
1: És hogy ez egy nem tudom kinek mennyire ismert dolog. Ez is azt jelenti, hogy gyakorlatilag hogy lehet felelőtlenül gazdálkodni, vagy akkor ez mit jelent? Mert hogy ugye itt megint csak visszatérünk akkor a nemzetiségi önkormányzatokhoz, hogyha egy adott települési önkormányzat laza, léha, akkor a nemzetiségi települési önkormányzatot hiába vizsgáljuk igazából, nem őket fogjuk felelősnek találni.
0: Hát, és... vagy náluk is megtaláljuk a felelősséget, de hát ugye igen, nem de náluk kezdődik el az a típusú.
1: Átfogott, és megkeressük, hogy kik a döntnökök, kik hozzájárulnak, akik elfogadják a beszámolókat. Ez egy sokkal szélesebb körű, sokkal szélesebb felelősségi kör, mint hogy mondjuk az adott önkormányzat elnöke meg a tagsága.
0: Hát igen, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy jön egy ember egy táskával, és akkor átad valakinek valamennyi pénz, hanem itt sok kézen és sok aláíráson mennek át ezek az összegek, mire egyébként csilingelő dollárok lesznek belőle. Tehát egy csomó ember döntésén fog, vagy euró most ilyen tekintetből mindegy, most Soros Gyuri bácsit hagyjuk is, de hogy mondjuk alapvetően is. Az van, hogy ez nem egy ember kezében van, igen, hanem rengeteg ember kezében van, akik valahol útközben mindig hoznak egy döntést.
1: Igen, mert itt most akkor arról beszélünk, nem, hogy lehet, hogy ez a kezdet, hogy számon kérjük úgymond az egymilliókat, és akkor majd csak egyszer a milliárdokat is, de nem tudom, én úgy érzem, hogy amikor azt mondják, hogy roma pénzek, ami már eleve egy nevetséges...
0: És nagyon sértő, ezt hagyd mondjam már el.
1: Így van. Akkor nem elég... És megint visszatérünk azt, hogy miért kell-e felelősként megnevezni egy teljes struktúrát a működése helyett. Tehát abban lévő emberek kollektíve megbélyegezve. Nincsem, hogy azt látni, hogy akkor... hol vannak ott az akadálya a rendes működésnek. És itt igazi félelem van abban, hogy nem fogják látni, hogy a képviseleti struktúra mit fog elszenvedni ettől. Mert ugye ebből ugye az kéne legyen, hogy akkor hogy lesz jobb, hogy lesz önállóbb, hogy lesz jobb gazdálkodása, hogy lesz több forrása, hogyan rendezzük a képviseletet, ezeket a demokrácia deficiteket, ezeket hogyan fogjuk rendbe rakni, mi az, ami miatt ez most itt nem tud megvalósulni, és nem az, hogy akkor szántsuk be az egészet, mert akkor mit fog veszíteni ezzel a települési roma lakosság?
0: Tehát még az a minimális érdekképviseletük sem lesz, ami van. Mivel
1: mandátumokat, ezt már beszéltük sokszor, nem tudnak szerezni, nem tudnak bekerülni, igen, olyan feltételek, olyan kondíciók vannak, hogy nem tudnak bekerülni a települési önkormányzatba. Nem tudják nemzetiségként felügyelni, hogy mi történik a fejük felett. Viszont nagyon jól tudjuk, hogy azok a források, amiket most már látjuk, roma céllal kérnek, nem feltétlenül a romák kezében, vagy a romák, igen, a romák által vannak elköltve, és nem az ő cél, nem az ő segítésükre vannak elköltve. Akkor miért azt az egyetlen létező struktúrát bántjuk, vagy bántjuk rosszul, ami még valami minimális jelenlétet döntéshozatali struktúrán belül valamit biztosít? Rosszul. Akkor inkább ezt szereljük meg, nem?
0: Ezt szereljük meg egy kicsit gond. Tehát én azt gondolom, hogy van egy ilyen ideológiailag hibás kép az emberek fejében, lehetséges, és én ezt most ilyen jó hiszemiségnek veszem, uh-huh, hogy azt gondolják, hogy ez, ami az elmúlt rendszerben is működött, az már végtelenül rossz, és azonnal ki kell dobni a kukába. De ugye ez a Fidesz előtt is működött.
1: Lehet, hogy zsákpolitika annak idején.
0: Igen, tehát, hogy azért azt meg kellene érteni, hogy ez egy adott rendszer, és hogy 13 vagy 13 kisebbséget nem dobhatunk el kukába, mert szóval a roma nemzetiségi önkormányzatot felszámoljuk, akkor fel kell számolni az összes nemzetiségi önkormányzatot.
1: Hát igen,
0: mert nem lehetne már, az meg a másik probléma, hogy nem igen. Lehet megint különvenni a roma nemzetiségi önkormányzatokat, ahogy egyébként az előző kormány kezelte, és az emihez rendelte az ő költségvetésüket, és ezzel egyébként egy csomó lojalitási kérdés.
1: Mondod, mert ugye, ha jól mondasz az emit, mert ugye azt nem tárgyaltok ki eléggé, hogy ha már itt a nagy programokról van szó, hogy a híd a munkavilágában, mint olyan, ott nem egyedüli felelős volt az orrű.
0: És akkor... Nem is lehetett, hiszen is pénzt lehet, honnan kapott volna máshonnan, hanem a miniszter, tehát ugye a kormány.
1: És hogy az egész, és ez egy hatalmas 5 milliárdos projekt, és én nem hiszem, hogy szerintem kimondhatjuk, hogy úgy csatták volna a romák kezébe. Tehát eleve nem áll meg az, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy feltételezés.
0: Hát olyan spekuláció, ami szerintem így a tapasztalaton
1: a tapasztalat alapul.
0: Ezt így lehet szépen mondani, nem?
1: Igen, kisebb pénzösszegeknél se bíznák ezeket a romákra.
0: Hát, hogy és látjuk, hogy nincsenek költségvetése a roma szervezeteknek, vagy romák által vezetett szervezeteknek, nem hogy 5 milliárd, még igen. 500 millió
1: de
0: sem.
1: De ha akkor most már belevesszük ezt is, nem, hogy akkor már nézzük a felelősségi köreket, kit lehet hibáztatni, még kit nem. Ha csak megnézzük a romanokért, hogy hol van az ő gazdálkodó szervezet, tehát az se önálló szervezet, az is a fővároson belül úgy van elhelyezve, hogy nem nekik van saját gazdálkodási egységük, egységként
0: hát
1: megnevezve,
0: van.
1: Hanem egy külső, mondjuk ki, hát a melyik könyvtár? A Szabó Ervin könyvtárhoz tartozik. Na most ezt
0: hát ott ül a gazdaság is,
1: ott ül a gazdaság is, így van. Ami hangozhat furán, de ez nem csak az, hogy nem tudom, ez biztos, hogy ez, én kimondom, ez a bizalmatlanság jele. Vagy nézzük meg a Józsefvárosi önkormányzatnak az önálló intézménnyel kapcsolatos defektjeit.
0: Hát a nem létező önálló intézménnyel kapcsolatos
1: defektjeiről beszélünk, igen. Hát úgy értem, hogy ettől már beijedtek, hiába ment át a testületen ez az önálló intézménynek a létrehozása, a kultúrás intézmények a létrehozása, csak attól, hogy önállóan gazdálkodó intézmény már is megfutamodtak, és nem csinálták meg.
0: Én ezt akkor hogyan mondani, képzeljük ez az azt, és most ennek. Arról beszélünk, hogy ezek ilyen baráti, vagy a liberális értelmiség által vezetett baráti önkormányzatok, tehát miért gondoljuk
1: de
0: azt?
1: De mi vagyunk liberálisak.
0: Na, az már egy más kérdés, de nem is ülünk ott.
1: Hogy nem barátok se.
0: Hogy és barátok se vagyunk. Igen, mondjuk azt, hogy barátibbak.
1: Na jó, barátibbak,
0: jó?
1: Igen.
0: És tehát, hogy nem kaptak egy pár százmillió forint éves költségvetéssel működő intézményt önállóra. Akkor miért gondoljuk azt, hogy az Orő 5 milliárd forintot kapott arra, hogy önállóan költse el?
1: 5 milliárd.
0: 5 milliárd. Pláne. Akarom mondani, pláne.
1: Igen. És akkor, amiből itt nagyon fura, ami még az érdemes volna ezért vitát nyitni, és nem a Farkas Lórient emlegetni, hanem azt kérdezni, hogyha 1 millió, vagy 1 milliárd 600 millió forint volt ez, amiről megállapították, hogy nem tudta vele rendesen elszámolni, és nincs megállapítva. Hát ez ennyi volt, ugye megállapítva, hogy ennyivel nem tudtak
0: hát
1: elszámolni.
0: Nem jól számoltak el, vagy nem tudtak vele
1: igen,
0: elszámolni.
1: Igen, és hogy 1 milliárd 300 millió az, amit az állammal kifizettettek végül. Tehát ők adták, tehát mit tudom én, ennyivel tartozol, de nincs pénzem. Hát akkor 1 milliárd 300 milliót adok nektek rá. Jó. Szóval érted, tehát hogy miért adták ezt oda? Nem azt mondom, hogy ne adják oda, de hogy mert el lehetetlenítette volna a képviseletnek a további működtetését, az egy másik kérdés, miért az a képviselet. De hogy miért adták oda? Biztos, hogy nem azért, mert nem voltak benne érintettek mondjuk az EMMI, vagy bárki, akik ezeknek a megvalósítóknak az ilyen
0: leállítása. Hát felelősségük biztosan volt nekik is ebben, hiszen hát őnek kellett volna ezt, mindezt ellenőrizni, amit elmulasztottak, és ezt már spekuláció, hogy nem tudjuk, hogy miért mulasztották el, vagy csak sejtéseink lehetnek arról, hogy ez miért lett elmulasztva. Ugye ez nagyon sok ilyen állami per uniós forrásnál felelhető, hogy az ellenőrzések effektíve elmaradtak, ezért épülhettek mondjuk ilyen olyan sétányok, hogy na, jó, szóval, hogy tényleg nem menjünk
1: egyébként
0: bele.
1: Erről van szó, hogy ezek amúgy be vannak építve a rendszerben, hogy ellenőrzik
0: pontosan.
1: Őket, de akkor ellenőrzik őket ezek
0: hát után? Hát figyelj, aki azt mondja, hogy ez így megvalósult, és aztán aláírja, és az nem valósult meg, és mondjuk ezt valaki felderíti, azok után nem beszéltünk arról, hogy működik az ellenőrzési monitoring folyamat. Mert hiszen akkor valaki odament, és azt gondolta, hogy ez így teljesen rendben van. Ahogy valaki odament, és azt gondolta, hogy a nyíregyházi telefelszámolás is, amit leírtak, az rendben van, aztán utána a megvalósításnál ugye pedig elnyebbennyit kaptak, hogy fizessék vissza pénzt, mert nem volt rendben. De hogy értetted, hogy a struktúrában nem látom azt, hogy most ha elszámoltatunk, és vegyük külön az országos cigány önkormányzat működését, vagy roma nemzetiségben, nem tudom, aminek hívják magukat. Meg a bocsánat, mert
1: már... És nem is döntenek arra, hogy
0: még nem is így tudják, hogy igen, szóval hogy ők hogy hívják őket, na. De hogy ez két különféle elszámoltatást igényel valójában, tehát hogyha már elszámoltatásról beszélünk.
1: Hát igen, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ezek a programok mondjuk nem csak a gazdálkodás miatt buktak meg, hanem mert hiányoznak olyan elemek, mondjuk a 300 településes, vagy hiányoznak olyan elemek.
0: Nem lehet a 2010-es években vagy a 20-es években gyerekek kosárfonónak képezni embereket. Vagy...
1: Na jó, de még csak nem tehát, is hogy... erre gondolok, tudod, hanem az, hogy azokra az általános közszolgáltatásokra gondolok, ami a szociális ellátórendszer és hasonlók, hogy
0: ja, hát ezek az állam, állam kilépett hát, ezek mögül, így van.
1: Ez azért az megállapította, hogy önállóan ezek a programok nem érnek semmit, hogyha nem fognak működni a körülötte lévő alapszolgáltatások. Tehát, mert ezeket nem lehet működtetni, az alapszolgáltatásokat ezekből a projektalapú
0: mert ugye ezek plusz szolgáltatások, tehát ez így is kéne kezelni. Ez egy fejlesztési plusz szolgáltatás.
1: Folyamat, amihez alapvető, hogy legyen egy jól működő közszolgáltatási rendszer, ami ugye
0: nincs.
1: Se a gyerekvédelem, se a szociális ellátórendszer, se oktatás. Tehát, hogy vihetünk mi oda Csiliárd értéken programokat, még akár meg is valósulhat, el is érhetik az indikátorokat, a hatást sose fogják elérni.
0: És hát ugyanúgy, hogy felépítették a házat, de hogy a család nem fog tudni onnan tovább lépni.
1: Na de most miről beszélünk, amikor ugye oda vezet a beszélgetésünk, hogy rossz volt a tervezés, nem voltak reálisak az induló és a célértékszámok.
0: Nem volt ellenőrzés, nem volt megfelelő.
1: És akkor most arról van szó, ugye a mostani Tisza kormánynak a... mint ha lett volna valaha. Volt már Tisza kormány, csak nem így.
0: Nem így.
1: szóval nem így Tisza. Hogy közben most nem látjuk, hogy milyen programokat akarnak csinálni, tehát nincs egy elképzelésük, nincsen roma a programjuk, nincs is megint mondjuk, amit már milliószor mondtunk, hogy...
0: Hát igen, elég szintelennek akarják csinálni.
1: Ez a színvakpolitika. Tehát, hogyha egy ilyen esetben még ezek után abba az irányba tartanak, hogy akkor már semmilyen, nem tudom, nincs, akkor hogy fogjuk, mit fogunk mérni, mit akarnak csinálni, tehát tulajdonképpen, érted? Mondjuk én örülök, ha az alapszolgáltatásokat, a közszolgáltatásokat
0: fejlesztik és megjavítják, és igen.
1: A romáknak is ez oké volna.
0: Hát ez lenne az alap, tehát hogy ez ilyen tekintetből színvakként oké, rendben
1: igen.
0: Van.
1: Na de nem lehetünk addig színvakok, amíg konkrétan meg lehet nevezni társadalmi csoportokat nagyon nagy mértékű hátrányokkal.
0: Meg hogy van ez a színvak politika, hogyha elszámoltatjuk a roma nemzeti, igen. Tehát hogy mitől színvak, mikor színvak?
1: És akkor még mindig az van, hogy nem azt nézzük, hogy a kormányok, és akkor mindegy, az most mi volt előtte, mi lesz utána, a kormányokról van szó, teljesen mindegy a politikai berendezkedés, mert ezek nem politikai berendezkedésként függők, hanem ez egy kormány működésnek a valamilyen rossz égisz alatt történő folyamatos, nem tudom, mechanizmusai, az, hogy az EMMI ugyanazt csinálja, mint a fetét, vagy a TEF, vagy a bárki, és ezzel nem azonosságot, egyenlőséget akarok tenni a kettő közé, hanem nagyon hasonló mechanizmusokat látunk.
0: A működésükben
1: tehát, hogy az, hogy a roma programok mint olyan eleve tervezetlenek, szervezetlenek, ezek szerint utólag derül ki mindig, és akkor néhány éven belül folytatják ugyanott, ahol elrontották, ugyanúgy folytatják. Tehát, hogy semmiből nem tanulunk. Nekem ez hiányzik, hogy ezek az elszámoltatások, ezek úgy tűnik, hogy úgy lesznek elszámoltatások, hogy nem fogjuk megjavítani magát a rendszert, hanem folytatjuk ott, ahol már egyszer elrontottuk. És megérne egy misét az, hogy a civilekről is beszéljünk, hogy a civilek mit művelnek igazából a kormánytól független forrásokkal, de az egy másik hatalmas
0: de merítés. Pont azt mondom, hogy ez egy feldobás ennek a témának, tehát hogy mi nem vagyunk ennek a
1: kőzusai,
0: nem szakértőként beszélünk, de hogy ez megérdemli azt, ez a témakör, ilyen tekintetből ugye a nem helyesen, vagy nem feltétlenül jól működő projektek, programok, állami vállalásoknak a kivesézése, hogy ezt így tovább vigyük, és majd egy másik adásban pedig már ezt ilyen szakértőkkel is megszakértve.
1: De azért még van időnk beszélgetni, csak igen. Hogy ugye ez nagyon fontos dolog, hogy ez csak a felszín kapargatása tulajdonképpen, de én továbbra is hangsúlyozom, hogy rendkívül fontos volna nem abból kiindulni, hogy akkor itt most a romákat jól el kell számoltatni, meg nem tudom, érted? Tehát, hogy alapvetően olyan, mint hogyha inkább csak egy ilyen irigység, meg visszafelé
0: nekem meg egy picit olyan, hogy most elkezdték nagyban, és akkor majd kicsiben folytatják ugyanazt a romák. Tehát, hogy én nem szeretem ezt a másolós politikát. Igen,
1: az elszámoltatás kapcsán, hogy a teljes
0: nekem ez így jön le. Ilyen szájíze van, hogy akkor most itt akkor...
1: Neki kicsit egy kis játékterep, ők is elszámoltatgatnak. Igen. Na de ehhez valódi szakmai hozzáértés
0: csak
1: kell.
0: Hogy az elszámolást nem a romáknál kell, mert mint hogy Effektív, nem
1: hát
0: a...
1: Hát elsorromák elszámoltatása kéne, hogy legyen,
0: hanem a,
1: így a...
0: Így
1: maga
0: van,
1: az
0: tehát, hogy maga az elszámoltatás elszámoltatása kellene, hogy legyen, ugye, amit meghirdettek. És hogy ennek nem egy ilyen alváltozata az, hogy most a roma önkormányzatokat elszámoltatjuk.
1: Megint egy párhuzamos kis világ, amiben...
0: Így van, tehát ne csináljunk ilyen párhuzamosságokat,
1: hogy... most a roma képviselők...
0: Egy szóval az van, hogy igen, nagyon párhuzamos a kommunikáció. Lehet, hogy csak a kommunikáció ennyire párhuzamos, és egyébként a cselekmény önmagában nem lesz az, és tényleg az lesz, hogy strukturális, rendszer szintű problémákat fognak feltárni, és ezeket meg fogják javítani, de legalábbis megkérdezik majd a társadalmat arról, hogy szerintük egyébként hogyan kellene ezt megjavítani, mert ugye ez volna a lényeg, tehát ez a demokrácia lényege, hogy ne egyes emberek találják ki azt, hogy ki a hibás.
1: Kerestem egy jó, valamilyen zenét kerestem.

0: めさせたいバクター。
1: Sziasztok, ez itt a Cékla Cigány közvetítés kulturális adás. Sziasztok. Vagyunk. Próbálunk arról beszélgetni, illetve egy órája már lassan arról beszélgetünk, hogy mi is ez a nemzetiségi önkormányzati rendszernek, vagy legalábbis a településének az elszámoltatása. Van egy ilyen bejelentés a Facebookon, mi szerint a egyik parlamenti képviselőnk ezzel állt elő, hogy ez nem egy új dolog, mert ezt hallottuk, hogy van egy ilyen elszámoltatási lehetőség a romák kapcsán is.
2: Hát elérte a romákat is.
1: Elérte a romákat is.
2: Az elszámoltatási
1: És hogy tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy akkor mégis hogy kéne ezt az egész dolgot kezelni, ezt az elszámoltatás dolgot, és ha már elszámoltatunk egy-egy milliókat, akkor miért nem számoltatunk el milliárdokat? Ez nem jelenti azt, hogy nem akarnak majd elszámoltatni milliárdokat,
2: a strukturális javításokat,
1: és hogyan csináljunk ebből strukturális javítást is.
2: Rebootolni a rendszert, azt hiszem,
1: igen, igen, és vagy pedig az, hogy valamelyik három fős faluba az egyik elnököt, nem tudom, kiállítjuk a nem tudom, milyen
2: bográsfőző verseny miatt,
1: igen, beledörgöljük az órát a bográs tartalmába. Szóval, hogy azért hogy kell ezt úgy csinálni, hogy ennek legyen értelme is hosszú távon, és hogy meglátni ennek a buktatóit, ennek a struktúrának, a rendszerességi önkormányzatok évtizedek óta változó körülmények között, de azért így úgy működnek, és akkor mi annak a hozadéka, hogyha mondjuk megbélyegezzük a teljes rendszert, ahelyett, hogy látnánk a részleteit, és hogy a működési elvekben azokat a hibákat észrevennénk, ami miatt mindenki azt látja, hogy nem működnek, vagy nem jól működnek már ahol. De akkor nézzük már meg ezeket a kis számokat, nem? Mert most kerestünk két önkormányzatot, amik viszonylag távol vannak egymástól, hogy lássuk már azt, hogy nagyon fontos tudni, hogy ezeknek a településeknek, hogyha már, akkor mi az elszámoltatás alapja, ugye, mivel ez közpénz, akkor a nagysága, meg vele járó felelősség az egyik kérdés, nem? És akkor arányos az érdeklődésünk, mondjuk például azzal, hogy akkor most ezek a szereplők mekkora hatalommal bírnak, és hogy milyen összeg fölött rendelkeznek, és hogy mekkora önállósággal rendelkeznek ezek fölött, az összegek fölött. Vagyis hát mi nem azt mondjuk, hogy nem vizsgálják őket, hanem azt próbáljuk körbe rajzolni, hogy mégis hogyan érdemes szerintünk vizsgálni ezeket. És akkor nem tudom, József Páros, szabad szerinted?
2: Hát szerintem szabad.
1: Igen. Na, azt mondja, a 26-os újrafelelősi költségvetés működési támogatása 12.060.225 forint. És ez igen. És akkor ettől ez csak a kerületi önkormányzat által biztosított működési támogatás, akkor központi támogatások ettől külön források, ha pályáznak.
2: Az már pályázat, így van, tehát hogy ez nincs beépítve.
1: Így van. És akkor azt hiszem, mi volt 25-ben, saját pályázati alapjuk szerint az előző lezárt év teljes bevétele 14.940.850 forint volt, és ez 1.040.000 forint működési települési támogatást is tartalmaz a központi működési támogatásból. És egy másik 8 millió forintos józsefvárosi önkormányzati támogatás is van ebben a dokumentumban. És van még egy helyi pályázati forrás, ami 6 millió forintos közös keretet hirdet kerületi nemzetiségi önkormányzatoknak a programjára, vagyis nem a roma, hanem úgy
2: mindegyik
1: nemzetiségi önkormányzatnak, és akkor ide lehetett ugye pályázni. És azt hiszem, nekik is van ilyen, ahogy látom, ilyen szerződésük, tehát ők is kaptak ebből a forrásból is. Tehát ez egy olyan példa, ami azt jelenti, hogy nem 1.040.000 forintból gazdálkodnak.
2: Freudi elszólások, igen.
1: Nem tudom, milyen elszólás volt ez. De szóval ennyiből nem 1.040.000-ből gazdálkodnak. Viszont nagyon kell tudni akkor, hogy melyik forrás honnan van, mennyire önállóan kezelik, hová kell elszámolni. De minden egyes elszámolás, beszámolás keresztül megy a települési önkormányzaton.
2: Olyan elszámolás olyan nincsen, ami nem. Van, igen, nincs, csak ami az állam finanszírozó programok, így van.
1: Tehát ebből látszik, hogy mondjuk van egy belvárosi, budapesti önkormányzat, és akkor vegyük alapul mondjuk egy nagyon
2: hát igen, de ugye a Józsefváros attól különleges, hogy ott volt tehát hogy azért ott sokan vallották, vagy regisztráltak fel a
1: igen, ez
2: a választásokon,
1: tehát hogy a nemzetiségi jegyzékben mondjuk ott
2: többen vannak, mint más kerületekben. Más van,
1: tehát ezek mind befolyásolják azt, hogy tulajdonképpen mennyi dotációra számíthat egy-egy ilyen önkormányzat. Na most akkor nézzünk egy kisebb települést. Vagyis, hogy igen.
2: Igen.
1: Várjon csak, melyiket nézzük. Tarnabodról mindig beszélgetünk meg, ugye van egy kis köze az előző témákhoz is, hiszen ott is volt szociális lakásépítési program, tehát ott van az egyetlen, ahol ezek a
2: ezek a házak vannak, így van.
1: Lejártott épületekből megépültek házak, és laknak is benne. Tehát ők benne vannak a 70-ben, hol beköltöztek. Azt mondja, a közösség, Tarnabod egy község, ugye, nemzetiségi önkormányzata 26-ban működési támogatás 1.352.000 forint, ezt a belügyminisztérium egy papírjában láttuk, hát most azt nem tudom, hogy ez, akkor mi, hova vezessük ezt vissza, mi ez. És feladat alapú támogatásuk 175.680 kemény forint. Mert hogy 8 pontot kapott a 25-ös dokumentált tevékenység alapján. Na ezt el is felejtettük mondani, hogy pontozásos rendszer alapján is kapnak támogatásokat, tehát gyakorlatilag, hogy az előző évben így úgy működnek, az befolyásolja a következő évi feladat alapú támogatásukat is. Tehát a két... Ezek az automatikus, központilag megállapított
2: források. Lehet, hogy rosszul főzik a bográcsot,
1: azt hát az egyik ez a működési támogatás, a másik a feladat alapú támogatás, ez a kettő központi. Tehát a tarnabodi önkormányzat 1.527.680 forinttal gazdálkodik így alaphangon 2026-ban. Ami nem jelenti azt, hogy ennyi pénzük van, mert lehet máshonnan is pénzük.
2: Hát azt fel kell tüntetni
1: viszont az,
2: egyébként
1: hogy most
2: nekik is.
1: Igen. Tehát arról mi nem találtunk információt, az, hogy nem dokumentálják ők magukat a nyilvánosságban olyan mértékben, mint mondjuk a Józsefvárosi önkormányzat.
2: Hát ugye vannak ezek a különféle alapok, amikor be lehet pályázni. Egyébként a Betlen Gábor alap is egyszer, azt hiszem 670.000 forint, de maximum 1.300.000 valahány forint lehet egy évre egyébként. Tehát azok sem ilyen 10 milliós költségek, vagy 100 milliósak. Ugye, tehát hogy tényleg arról van szó, hogy 1 millió forintokról beszélünk. Józsefvároshoz képest egyébként szerintem mindenki kevesebbet kap amúgy.
1: Figyelj, most van egy ilyen, ez a pontozásos rendszer kezdett el érdekelni. Ugye azt mondja, hogy 26-ban, tehát Tarnabot 8 pontot kapott, ezért neki 175.680. Ugye az előző évi feladat alapú működésüket pontozzák. És van olyan önkormányzati rendszerben, ami nulla pontos, és olyan is van, ami 80-90 pont felett van.
2: De akkor itt az elszámoltatáshoz képest akkor már nem lehet indulni, nem? Tehát aki nulla pontot kapott,
1: hát
2: vajon miért
1: van,
2: kapott nulla
1: pontot?
2: Így
1: van, hogy akkor most mi van azok, tehát hogy valamilyen módon ez is egy ellenőrzési folyamat, hogy én megnézem, hogy a feladat alapú támogatásból hogyan működött az előző évben, hogy az operatív alapműködés ez nagyjából mindenkinek hasonló. Függetlenül attól, hogy melyik helyen van a település. De az, hogy a feladat alapú támogatás ekkora különbséget tesz, itt szerintem érdemes akkor, ahogy mondod te is, érdemes elindulni. Mert akkor azt látjuk, hogy mi a különbség a nulla és a 90 pontos önkormányzatok között. Tehát mik azok a kondíciók, amik alapján kapják ezeket a pontokat. Ez nekem nem derül ki, de lehet, hogy ha utána néznénk, akkor ez is kiderülne a számunkra. Tehát nem igaz, hogy ellenőrizetlenül kapják ezeket a pénzeket.
2: Persze.
1: Mert most az a mondás, hogy ellenőrizetlenül kapják és költhetik ezeket.
2: De valaki mondja már meg nekem, hogy egyébként bármilyen pénzt, ami közpénz, azt egyébként ellenőrizetlenül hogyan lehet hozzájutni. Olyan van, amit látunk, és bocsánat, hogy visszautalok, de megint az NK a támogatásokra, hogy ott valaki, aki ezekben döntő helyzetben volt, úgy döntött, hogy ő ezeket a pénzeket kiosztja, és semmilyen ellenőrzést.
1: Hát, vagy elfogadja a beszámolót.
2: Vagy elfogadja csont nélkül a beszámolót, és nem csinál pontrendszert, vagy nem nézik meg, hogy elkészült-e az a koncertmű, vagy nem tudom én, szóval,
1: nem,
2: hogy
1: tudom,
2: egy csomó
1: mit
2: minden...
1: Kell vizsgálni? Együttműködési megállapodás a település önkormányzattal? Igen. Ki az, aki ellenőrzi ezeknek a pénzeknek az elköltését? Kik döntenek? Hol vannak azok a jegyzőkönyvek, ami a döntésekről szólnak? Volt-e bármilyen ellenőrzési folyamat? Kik azok, ami a kötelezettségvállásokat aztán ez alapján mondjuk ellenőrizték? Kik jegyezték ellen ezeket a pénzügyi tranzakciókat, utalmányozás érvényesítés, egy csomó olyan dolog, ami amúgy szabályozva van, tehát azt mondani egy mondatban, hogy ellenőrizzük a nemzetiségi települési önkormányzatoknak a gazdálkodását, és ettől majd azt reméljük, hogy semmi hasznuk, haszontalanok be kell szántani őket. Nem mondom, hogy ezt reméljük, de ez a mondás körülötte. Meg az a srác, aki, bocsánat, képviselő úr, Krisztián.
2: Kőszegi Krisztiánról beszélünk.
1: Krisztián volt az, aki ezt bejelentette. Ő neki eleve többször volt ilyen megnyilvánulás, hogy nem érnek semmit a kisebbségi önkormányzatok, és be kell szántani őket. De most nekem az is kérdés, hogy mennyire van tisztában az, hogy egyébként hogy ezek nem ilyen rendezvényszervezők, hanem képviseleti struktúra. Biztos tisztában van vele, én nem kétségbe vanom hát, a tudását, hanem gondolom, azok, amiket van. Látok tőle kijelentéseket, nekem egy kicsit így ilyen azt sugalják, hogy azért egy kicsit le kéne ülnie, el kéne gondolkodnia, utána néznie, olvasgatnia, vagy egy mondjuk a felállítandó bizottságban olyan embereket kellene garantálni, akik tisztában vannak ezeknek a rendszereknek a működésével. Mert hangulat alapján nem lehet, mert most az országban
2: már érzés alapján nem lehet valóban. Így van, tehát ez egy érzés,
1: tehát hiányzik nekik ez a tudás, ami miatt félresiklik már az elején a dolog. Mert hogy először gondoljuk át, és utána kommunikáljuk, igaz? Nem az, hogy rögtön kommunikálok valamit, engem istené tesznek, mert én most valamit, amit az emberek amúgy se értenek, én most jól megdorgálnék, vagy jól megvizsgálnék, akarom mondani, és akkor az emberek meg ennek örülnek. Ahelyett, hogy azon gondolkodnának, hogy mit veszítenek azzal, hogyha nagyon rossz irányból közelítjük meg az úgynevezett vizsgálatokat. Én nem véletlenül mondtuk, hogy egy láz.
2: Hát így van, az elején így kezdtük, tehát ugye elérte a romákat is, ugye ez elszámoltatási láz. Igen. Csak ugye az a helyzet, hogy ez megint rosszul van kommunikálva, mert hiszen az elszámoltatás mint olyan helyén való, és valóban szükséges nagyon sokféle helyen az elszámoltatás, mint olyan. De hogy igen, vége a műsorunknak, csak hogy azt akarom még... A konklúzió az, hogy talán a színvak politikát ilyen tekintetből itt kéne alkalmazni, és valóban a struktúrát kellene megvizsgálni és felülvizsgálni.
1: Csak a színes disznatív, meg ilyen fura hozzáállások azért nem mentes ez a rendszer. Tehát akkor most akkor azt tudjuk mondani, hogy fontos az arányosság elve, ugye, hogy arányban pontosan áll le az elszámoltatási figyelem a tényleges pénzzel és döntési hatalommal. Mert végül is erre jött ki az egész beszélgetésünk.
2: Így van.
1: Hogyha minket érdekel ez az 1,5 millió forint, akkor ez az 51 milliárd, vagy nem tudom már milyen számokról van szó.
2: 51 milliárd.
1: A FETE kapcsán csak a lakhatási részre, akkor az is úgy érdekeljen már minket, hogy akkor az arányait tekintve figyelj, hogy most azt, tehát nem lehet azt mondani arra sem, hogy a Málta.
2: Nem, abszolút nem.
1: Meg kell vizsgálni, hogy a Málta.
2: De meg kell vizsgálni, hogy mit csináltak.
1: És az csinált. Nem elég, hogy elfogadjuk, hogy azt, hogy nem voltak reálisak az elképzeléseink, meg hogy nagyon
2: túlnőtt
1: rajtunk, tehát hogy nagy volt ránk a kabát. Mert ott voltak emberek, akik az elején azt hitték, hogy ez a kabát pont jó. Ugye? Hogy fejezzük be a műsort?
2: Hát úgy, hogy folytatjuk.
1: Akkor folytatjuk valamilyen módon, és akkor most már nem tudom, mit rakjunk be zenét. Nagyon atletikus. Akkor folytassuk ezzel.
2: Folytassuk. Már a témánkat is, illetve hát a zenét is. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Szervusztok, drága hallgatók, Tóth Szabi vagyok a pult felől.
1: Lilla vagyok, sziasztok!
0: És a vendégünk Asima Evelyn, aki sportoló, tudós, elődművész, és büszkén vallja magát gánai magyarnak, legalábbis egy 2021-es Marie Claire interjúban ez derült ki. A Semmelweis Egyetemen summa cum laude végzett dietetikusként, majd sportspecifikus dietetikai szakember lett, és mentálhigién és közösség és kapcsolatépítő mesterszakon is diplomát szerzett. Az antidiéta és az intuitív étkezés egyik elismert hazai képviselője, és 2020 óta foglalkozik intenzíven az intuitív étkezéssel, ami az a Certified Intuitive Eating Counselor képesítést szerezte meg. Munkás során nem csak sportolókkal, hanem evészavarral küzdő gyerekekkel és más sérülékeny csoportokkal is dolgozik, miközben a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen is sporttáblálkozást oktat. Evelyn maga is masters atléta, 2025-ben országos bajnok lett súlylökésben és diszkoszvetésben, 26-ban pedig a Masters világbajnokságon súlylökésben, negyedik diszkoszvetésben pedig hetedik helyen végzett a V35-ös korosztályban. Evelyn emellett énekes és előadóművész, játszott az Elfújta a szél című musicalben, vokalistaként Presser Gábor mellett, illetve zenél a Cseszkó gazdaságos Super Starsky ska zenekarban is. Szóval Evelyn egy igazi reneszánsz nő.
1: Sziasztok!
0: Mi az, amit nem mondtam még erről?
1: Hogy édesanya vagyok, ez egy fontos titulusom egyébként, tehát van egy 9 éves kisfiam.
0: 9 éves. Hát gyakorlatilag már felnőtt.
1: Kiskavasz, igen. Ezt mondja. Igen, köszönöm szépen a meghívást.
0: Nyugodtan.
1: Hogy fér bele ennyi minden az életedbe? Hát ez volt a durva egyébként, ahogy én is így hallgattam. Tényleg? Hát úgy, hogy nem párhuzamosan. Uh-huh. Szóval, hogy azért nagyon fontos ilyenkor a logisztika mindig, illetve azért mindegyiknek van egy tollig időtartama, és a szervezhetőség az nagyon-nagyon fontos ilyenkor. Tehát, hogy előre, és ezt mindig szoktam mondani, hogy van ugye egy Google naptáram, és hogyha egyszer csak ez a Google naptár azt mondaná, hogy holnaptól nem létezik, akkor bajban lennék. Nem csak én, hanem a családom és mindenki. Mert azért ez mindig lényeges, de erről biztos, hogy sokat fogunk beszélni, hogy bár nagyon éljük ezt az individualista gondolkodást, hogy egyedül arra vagy képes, amire akarod, hogy legyen, ez egy full kamu, tehát én a közösségem nélkül ezt egyáltalán nem tudnám csinálni, töredékét nem tudnám csinálni. Úgyhogy mindig, amikor mennek ezek az élménybeszámolók, akkor tudom, hogy unalmas, de állandóan kitérek rá, hogy ki és ki és ki volt még ebben benne, és oké, hogy nem ő vette át az érmet, és oké, hogy nem ő állt kint a színpadon, és nem ő adta elő, és többi, de hogy nélkülük ezeket nem lehetne. Szóval, hogy ezekben az a szép, és most lehet, hogy nagyon immédiás rész, de hogy ez a sikerélmény, hogy mekkora egy csapat meló, és hogy igazából ezeket így közösen megünnepelni, szóval valahogy ezeket örülök, hogy van ebben részem, aztán meglátjuk, hogy majd hova fut ki a történet.
0: Nézzük egy kicsit történetileg, hogy te emlékszel arra, hogy mi volt az első tárgy gyerekkorodban, amire a család felhívta a figyelmedet, hogy nagyon messzire dobtad?
1: Hát fogalmam nincs. Tehát első körben egyébként én tornász voltam, úgyhogy végül is felhívták a figyelmem a karikámat, hogy az mondjuk felakadt a tetőn, mert hogy a kertben gyakoroltam az előre bógninál, és mondjuk az eres csatorna az megakasztotta. Szóval végül is a dobóatlétika így a ritmikus gimnasztikában megjelent akkor 6 évesen, ha úgy vesszük, de hogy nagyon kacifántos út vezetett ahhoz, hogy én így a dobóatlétikában éljem ki magam, ami egyébként szintén nem egy lezárt történet, mert én pont a VB után mondtam az edzőmnek, hogy volt egy ilyen korábbi vágyam is, de hogy még mindig benne van, hogy a 7 próbát is szeretném csinálni, mert hogy én az atlétikát össz magában szeretem, az ugrásokat, a dobásokat, a futásokat, és hogy nem biztos, hogy most ebből nem tudom, ilyen eredményeim lesznek, de hogy egyáltalán hogy csinálhatom. Tehát valahogy, és ezért vagyok nagyon hálás, ezt mindig elmondom, hogy azon kiváltságosak közé tartozom, hogy gyerekként azt élhettem meg, hogy milyen sok mindent tudok így a testemmel csinálni. Tehát, hogy nem azért kezdtem el sportolni, hogy valahogy kinézzek, vagy már azt mondták, hogy ez egészséges, hanem hogy csak így csináltam a dolgokat, és úristen, ez milyen jó, és akkor utána elkísértek az egyik ismerősömet ilyen, tudjátok, vannak ezek az alapozó vagy fejlesztő tornák gyerekeknek, és akkor ott ez nagyon tetszett, hogy mászkálnak a padon, meg akadályokat csinálnak székekben, meg ilyenek, és akkor mondták, hogy van egy ehhez hasonló dolog, ez a ritmikus gimnasztika, ez akkor kezdett így Magyarországra bejönni. tenni, tehát a 90-es évekről beszélünk, és hogy ez, mondom, erre lehet járni, és ezt lehet csinálni. Aztán ebben meg az volt a szép, hogy megjelent az a fajta diétakultúra, hogy hiába szerettem így akár az előre bogni, a hasintát, a mi egymást, a versenyeken mindig hátra lettem sorolva, mert hát ott vannak a gánai combok, fenekek, és akkor ez ugye viszont visszavesz. Szóval, hogy ezek is ilyen izgalmas történetek, hogy amúgy a sportot hogyan tudja beárnyékolni akár ezek a szubjektív értékítéletek.
0: Ha már felmerült, hogy milyen eredményekkel jöttél haza a világbajnokságról, hogy elmondod, hogy milyen tím van mögötted, tehát ki az edzőt, kik segítettek még ebben.
1: Abszolút, mert
0: azért
1: és
0: ez
1: büszkén.
0: Elképesztő. Egyszer itt ült velünk Buci Szirvuc Andrea, aki hármasugrásban indul rendszeresen. Igen. Most megnéztem az eredményét a korcsoportjában nőként, hát a aranyérmet szerzett, igen, de a férfiak között is második lett volna. Szóval, hogy így azt mondja, hát elég ügyes vagy, Buci, innen üzenem.
1: Így van, sokszoros világbajnak, úgyhogy zseniális nő, szia ő is. Hát, és egyébként az egész csapat. Hát én az utána igazolt atlétája vagyok, és Ormai Anikó az edzőm. Nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, mert nekem volt egy klubváltásom azóta, amióta újra kezdtem amúgy az atlétikát, 32 évesen kezdtem így újra, és akkor azért az megviselt, azt azért bevallom, amikor mondták, hogy hát igen, most akkor így senki földjén vagyok, mert majd 35 évtől leszek veterán. Mondom, mi van Jézus, hogy 32 évesen, és erről beszélünk, hogy veterán leszek. És akkor így persze picit azt mondom, hogy egy csőlátásba estem bele ott klub szinten, mert ott akkor, hogy akkor én menjek a százra, meg a távolra, és mondom, annyira klisé, tehát oké, hogy gánai magyar vagyok, de azért tudok mást is csinálni, és akkor mondtam, hogy én a súlylok, és nagyon szeretem, de akkor az edző nem volt amúgy így dobásokban annyira járatos, és akkor mondta, hogy jó, most ezekre megyünk rá. Viszont amikor átjöttem így az UT-ba, akkor tényleg megtörtént az, hogy újra elkezdtem csapatban edzeni. És az megint csak egy ilyen iszonyat flow élményt tud adni, és akkor jöttem rá megint, hogy ezt szeretem ebbe a sportágban, amikor csak így jó lejönni edzeni. Tehát nem feltétlen azért, hogy most akkor persze periodizáljuk, hogy akkor most ott lesz az EB, ott lesz a VB, meg akkor ezeket csináljuk, majd erről is úgy is beszélünk, hogy az a Mastersben is jócskán másról szól, pláne, hogy önköltséges az egész, szóval, hogy többször meggondolja az ember, de hogy eleve az, hogy ott vagyok, főleg ugye utánpótlás korúakkal edzem, illetve most már van velem egy idős srác is, aki szintén Masters, de hogy tudjátok, így emberileg mekkora támaszt tud az adni, hogy egyáltalán kipróbálunk olyan, nem tudom, tehát akár, hogy csinálunk egy 30 méter sprint mérést, és úristen, 14 évesen nem futottam ilyeneket. Vagy hogy megélem azt, hogy még ki se próbáltunk például alapozó feladatokat, és hogyha nekem annó ezt mutatja valaki, hát akkor persze, hogy fejlődöm. Szóval én ezért nagyon hálás vagyok, de a másik vonalról, ami szerintem még lényeges, hogy dolgoztam együtt sportpszichológussal, gyógytornásszal, most Alexander módszerben vagyunk benne, ami egyébként tök érdekes, képzeljétek, mert nekem volt most egy ilyen izompólyes sérülésem, és ennek kapcsán felmerült, hogy hát egy picit előre lendítem magam, tehát a futás technikában nem eltolom magam a talajtól, hanem előre lendítem magam, és hogy ez kiderült, hogy ez például az ének technikámban ugyanúgy probléma, mert hogy nagyon előre áll a nyakam, és hogy nagyon feszítek tőle, tehát ilyenkor egy olyan tengely megy keresztül a GG-men, amit pont, hogy egy olyan hangoszlopnak kéne tartani, amit az egyenes testtartás tudna adni, és hogy szerintem annyira csodálatos, hogy ez a kapcsolat, a diszkoszvetés és az ének között, hogy ugyanaz a tónus kell, ugyanaz az a tartás kell ebben az egészben, és hogy ezt így nem tudja egy-egy ember észrevenni, hanem amikor így többen észreveszik, hogy fú, hát igen, a boka nem fordul annyira alá, miatt nincsen aktív talajfogás, és hogy a gége is nagyon feszesen tart, és stb. És hogy ez az egész így összeáll, hogy jé, akkor ezen így tudunk egyébként együtt dolgozni, és akkor, hogy most például akár az, hogy itt ülök a széken, és korábban biztos, hogy így most nem látják a hallgatók, de hogy biztos, hogy hatszor lefejelném a mikrofont, de hogy ezek az apróságok például azt teszik lehetővé, hogy mondjuk rekeszbe jobban tudok lélegezni, és hogy nem kell állandóan kapkodnom a levegőt, ez azért ugye az énekben a színpadon határozottan azért előnye az embernek, de hát, hogy a sportban meg abszolút, hogy akkor nem borulok, hanem van egy stabil támaszom. Szóval, hogy én azért szeretem ezt a team munkát, és hát arról is beszélve, hogyha férjem nem menedzselne annyit otthon, mint amennyit, hát akkor én nem tudnék nőként eljönni, és ennyit edzeni, és versenyezni. Tehát, hogy itt azért a családnak is a határozott szerepe, vagy akár ezt a dél-koreai kiruccanást is, hogy én 11 napig úgy voltam kettesbe a férjemmel, hogy a gyerkőcre így a család más-más tagja vigyázott.
0: Várjál, tehát ez azt jelenti, hogy a férjed ment veled Dél-Koreába.
1: Így van, ketten mentünk.
0: Ez nagyon szép.
1: Igen, és na ez is azért már 10 éves házassági évfordulón van
0: idén. Ilyen romantikus dél-koreai együttlét.
1: Hát nagyon szuper volt, és pont emiatt, hogy utoljára 10 éve utaztunk így kettesben, és érdekes volt, ezt szerintem elárulhatom, hogy ő mondta, hogy azért ő félt, hogy most így ennyi idő után milyen lesz újra kettesbe utazni. Mondom, az király. De én meg azért nem tartottam tőle, mert mi korábban is nagyon sokat mentünk mindenfelé. És pont ezt fejtegettük, hogy az, hogy együtt vagyunk egy annyira idegen helyen, annyira új kultúrában, hogy ez mind a kettőnknek teljesen új inger halmaz, és hogy ott vagyunk ketten egymásnak, és akkor költözösen ezt hogyan fogjuk megoldani. Tehát akár az, hogy életünk első ilyen nagyon hosszú repülőútja, tehát hogy hiába járunk Gánába, ott ez az átszállás egy kicsit más. De ez volt az első, hogy egybe utaztunk így 10-12 órát. Hogy akkor utána, hogy úgy találni meg a szállást, hogy tényleg így belegondolsz, hogy 8000 kilométerre vagy odébb, és akkor akár ott a dél-koreai betűkből most akkor te semmit nem tudsz itt kibekkelni, akkor ezek hogy lesznek. Szóval tudod, ezek a közös kalandok, ezek a közös kapcsolódások egyébként, pont azt mondom, hogy nem, hogy 10 év után kellettek, de hogy valóban a párkapcsolatnak ez annyira az alapja lenne, hogy valami olyan sokkoló újdonság, amire akkor ott vagytok ketten, és oldjátok meg. Szóval nem, hogy egy challenge volt, hanem egy nagyon-nagyon fontos ilyen kapcsolatépítő volt ez a 11 nap. És pont azért én ezt mindig elmondom, hogy valahogy más úgy utazni, hogy versenyezni megyek. Tehát, hogy megvannak benne ugye azok a hullámhegy, hullámvölgyek, hogy azért csak izgulsz, hogy azért ott van az, hogy oké, neked itt most majd teljesítened kell, tehát, hogy hiába szép a táj, meg hiába finomak a kaják neked, akkor is most koncentrálni kell egy kicsit a feladatra. Ráadásul, ahogy mondtad is, ugye 2 számban indultam, és az első nap volt a diszkoszvetés, amire én nagyon-nagyon készültem. Nekem egyébként egy kicsit az a szívem csücske szám, pont azért, mert a diszkosz egy nagyon-nagyon érzékeny szer. Tehát tudom, általában valaki a dobóatlétikát elképzelje, akkor nem úgy gondol rá, mint valami érzékeny szám, pedig technikai szám. Mm. Tehát, hogy ott nem lehet erősen odaállni és beledobni, mert akkor erősen dobsz 20 métert, 20 centimétert. Tehát, hogy nagyon kell hangolódni a szerre, és ez nekem nem sikerült ott az első nap. Tehát valahogy ott annyira elizgultam, annyira nagyon sok fókuszvesztésem volt, ezen pont a sportpszichológussal dolgoztunk így utólagosan. El is sírtam magam a pályán, ami meg végképp meglepte a férjemet. Tehát, hogy azért képzeljétek el a jelenetet, hogy tényleg ott vagyok 37 évesen, akkor mindenki, hogy hát mekkora dolog, hogy ott vagy Dél-Koreában, teljesíthetsz, és ez egyébként az a pálya, ahol, most nem akarok hülyeséget mondani, de 2008 volt, vagy nem, 2011 volt, amikor Usain Bolt legendásan kiugrott a 100 méter döntőjébe. Szóval úgy látszik, hogy valami tényleg onnan van a pályában, hogy tényleg ennyire el lehet ott izgulni a dolgokat. És nagyon nehéz volt egyébként így felkaparni magam mentálisan ebből az állapotból, és hogy férjemen is azt éreztem, hogy szegény olyan tehetetlen volt. Aztán valahogy ezen túlléptünk, hát nem valahogy, tehát nagyon sokat beszélgettünk erről, meg akkor az edzőmmel is, akkor barátokkal is, akár olimpikonokkal is, hogy hasonló helyzetben ők ilyenkor mit csináltak. És képzeljétek el egyébként pont az egyik kedves barátnőm, Szabó Barbi, ő egyébként Rio magasugró olimpikonja, mesélte azt, hogy ő is volt ilyen helyzetben, és emlékszik, hogyha akkor neki lett volna még egy napja, na másnap biztos, hogy leugrotta volna mindenki fejét. És ez a mondása nekem akkora támasz volt, meg hogy tényleg kisírhattam magam itt, akkor már mondtam, hogy jó, most már mindegy, most már akkor gyerekes vagyok, most már sírok, de hogy másnap tényleg olyan megkönnyebbültséggel tudtam a dobókörbe állni, hogy így a bemelegítő dobásnál, ugye akkor már súlylökésre voltam, akkor átdobtam, hogy így magamat is megleptem, hogy wow, na jó, akkor toljuk. Szóval, hogy ez a hullám egy hullámvölgy, ez nagyon-nagyon szuper volt, és képzeljétek, hogy az utolsó dobásomnál így a férjem el is kiabálta magát, pedig ő aztán nem a nagy cheerleader, és akkor mondta, hogy szállod a FG! És akkor utána kiderült, hogy az egyik verseny, sőt, a versenybíró vezető az magyar. Felkapta a fejét, akkor valószínű. Igen, ő már mondta, hogy látott korábban is, és akkor tudta, hogy én vagyok, csak nem akart megzavarni a verseny közben, de hogy férjem pont azért, mert ilyen tudod, amikor úgy szívedből, gyomrodból kiabálsz, mert hogy úgyse

0: megint csak ezzel a csapatommal, amit így mondom, nem egy-két ember, hanem 10-20-30 bőven lehetne bővíteni, hogy valahogy ebbe úgy mindenki megélte, hogy na, ezek olyan jó élmények az életünkben.
1: Egyébként vannak országok, ahol nem a csúcsatlétikát, vagy a csúcssportolókat jutalmazzák, hanem elsősorban a tömegsportot, és igen, másodszorban pedig a masterst. Azért, hogy minél hosszabb ideig viszont egészséges, boldog emberek éjjék, lakják azt az országot. Igen. Tehát, hogy van ilyen országszemlélet is, úgyhogy ezekről a helyekről támogatottan érkeznek például a sportolók, de hogy szerintem az is teljesen rendben van, hogy valami, ami nekünk fontos, arra pénzt költünk. De szeretnék konkrétan visszamenni még a versenyre, hogy milyen volt mondjuk a megnyitó? Hogy hány ország, ott láttam egyébként videón a stadionban ezt a vonulást, de milyen volt belülről megélni?
0: Hát én sajnos nem vettem részt a megnyitón, képzeljétek el, mert hogy nem hittem az előzetes javaslatoknak, hogy ezekre a szupervonatokra érdemes előre foglalni jegyet, mert hogy aznap már nem fogsz kapni. Úgyhogy így jártunk, nem volt jegyünk a KTX-re, úgyhogy busszal kellett oda utaznunk, és képzeljétek el, hogy 5 órát buszoztunk a reptértől. Tehát nem volt elég a 10 órás repülőút, még 5 órát buszoztunk, amit én egyébként tök jól vettem, tehát én valahogy nagyon jól éreztem magam, férjemmel láttam, hogy ő viszont besokalt. Nekem ez volt az egyetlen szívfájdalmam, hogy így láttam, hogy hát a megnyitón akkor nem leszek ott. De Svédországban 2 évvel ezelőtt viszont voltam, abban, tehát arról tudok beszélni, az nem tudom mennyire releváns ilyenkor. És szerintem talán egy kicsit nagyobb élmény lehetett, mert most Degúban szakadt az eső, úgyhogy ott nagyon gyorsították ezt az egészet, hogy azért ne állzanak túl itt a sportolók a versenyek előtt. De Svédországban az volt a zseniális, hogy ugye, mivel önköltséges a verseny, meg egyébként olimpiákon is így van, hogy nem az összes induló tud ugye részt venni a megnyitó ünnepségen, attól függő, hogy az ő versenyszáma mikor van, de eleve már akkor jön ez az összetartozunk élmény. Szóval ugye úgy kell már felállni a nemzeteknek, hogy akkor így ott a placon ki voltak ugye téve a zászlók, és akkor ott sorakozzanak fel akkor így az országok, és akkor a bevonulás ennek megfelelően lesz. És hát például ebben a svédországi bevonulásban az volt a szép, hogy azt mondja Hungary, és akkor igen, India volt egyébként így utánunk, vagyis előttünk, és ők rengetegen voltak, tehát ők voltak vagy 200-an, nagyon-nagyon sokan, kb. Már így körbe ment a 400 méteres körön.
1: Közel is laknak.
0: Igen. Nem, ez még Svédországban volt, de biztos, ja, hogy Dél-Koreában is rengetegen voltak, ha nem többen. És akkor ezek után jött a magyar csapat, és szerintem mi ott akkor 6-7-en vonulhattunk fel. De hogy pont azért kaptunk nagyon nagy tapsot a többiektől, hogy igen, hogy mi legalább akkor ott tudunk lenni. Én akkor persze elkezdtem táncolni, ugrálni, szóval ez egy csodálatos élmény volt, úgyhogy azért szerettem volna most is mindenképp ott lenni, de hát ezt nem tudom befolyásolni, hogy a felszíni forgalom az milyen. Hát egy hatalmas országról van szó, úgyhogy a felszíni forgalmat nem tudja másképp lebonyolítani. Illetve amiatt is örültem, hogy tényleg egyrészt nem áztam el, tehát hogy nem kellett amiatt aggódnom, mert alapvetően is ugye Degúban nagyon magas volt egyébként ilyenkor a hőmérséklet, és mellette nagyon magas a páratartalom is, ami azért izgalmas, mert képzeljétek, ezért nagyon hasonlít Gánára. Tehát nagyon sok csapattársam teljesen ki volt ettől az időjárástól, én meg így is furcsáltam, hogy hát én úgy el vagyok vele, engem úgy nem hat meg, és akkor tényleg erre jöttem rá, hogy mindig ezt mesélem Gánáról, hogy igen, meleg van, de mivel mindig meleg van, ezért néhány nap alatt ezt megszokod. Viszont a magas páratartalom az tényleg fullasztó tud lenni. Szóval, hogy az vesz valahogy így több időt el, hogy erre tudj úgy aklimatizálódni. És hogy emiatt az időjárás miatt ugye nagyon nyomják a légkondit a tömegközlekedésen, a bevásárlóközpontokban, mindenhol. Szóval sok csapattársam emiatt lebetegedett. Vagy lehet, hogy csak náthás lett, megfázott, ilyesmi, de hát ez pont elegendő arra, hogy a verseny számára azért ne legyen komfortos. Szóval, hogy valahol ezeket a negatív tapasztalatokat már így akkor megkaptam előre, és akkor mi már bekészültünk, hogy oké, hiába van 35 fok, akkor is pulóverrel indulunk el, mert a metrón az szükséges, és így is volt. Szóval igazából ezek a hasznos tapasztalatok jöttek nekem akkor nagyon jól, illetve az, hogy ilyenkor kötelező ugye nemzeti melegítőt hordani, ami nem csak amiatt, hogy akkor most akkor ez a szabály is be kell tartanod, hanem tényleg olyan jó, hogy be tudod azonosítani akár a sportolókat így a városon belül. Szóval, hogy mész az utcán, és akkor látod, hogy nem tudom, German is felsőbővel van, és akkor meg fogod szólítani, hogy te is akkor a Masters versenyre jöttél. Igen, milyen számba indulsz? Szóval már úgy elindulnak így diskurzusok, hogy még csak a ruházatát látod, és hogy ez már eleve mekkora egy magas labda, és akkor így

0: férjemen is láttam, és már ezt meg is beszéltük, hogy a következő versenyre már ő is fog venni, mert ugye hiába csak kísérő, de hát ő is a magyar csapat része. Uh-huh. És pláne emiatt, hogy így ketten vonultunk legtöbbször, így sokan azt hitték, hogy ő az edzőm. Uh-huh. És ezt végképp nagyon élvezte. Szóval szerintem azért ez bőven nem az utolsó versenyünk volt, sőt, tehát én mindig mondom, hogy én V90-ben is majd még akarok indulni. De ez az összetartozás élménye, meg amiatt, hogy egy nemzetközi szintéren például nagyon érdekes az, hogy oda jön mondjuk az ausztrál mezben lévő sportoló, hogy jé, amúgy én is magyar vagyok, csak nem tudom, 30 évvel ezelőtt ugye kiköltözött, vagy volt olyan szaúd-arábiai edző, aki így jön oda, hogy levesgulyás, nézzük rá, és akkor mondja, hogy nem tudom, 20 évvel ezelőtt a tatai edzőtáborban volt még sportoló, és hogy erre az egy szóra emlékszik. Szóval, hogy ezek olyan szürreális élmények, de hogy tudod, ez mondja, hogy nem tudom, 20 évvel ezelőtt a tatai edzőtáborban volt még sportoló, és hogy erre az egy szóra emlékszik. Szóval, hogy ezek olyan szürreális élmények, de hogy tudod, ez ha nem lenne ezen, hogy... Így ritkán.
1: Én szeretnék Gábnak egyértelműen látni. Hogy mindben az év PB-t azért.
0: Köszönöm.

0: Következőben, de itt térbe fordok, versenyt vennem. Nem lenne meg. Itt fordjam,
1: úgy meg, hogy a fejlő.
0: Igen, köszönöm. Következő, hogy mi nem fogjuk kicsit, hogy workshopon, ahol egy az éneklés anatómiájáról és élettanáról, és szerintem már maga ez a cím, ez olyan csodálatos, hogy erről beszélhetünk, hogy igen, ennek is van egy önálló anatómiája, és ott hívta fel először a figyelmet, hogy a vállöv domináns edzéseket érdemes mellőzni egyrészt a beidegzés miatt, tehát, hogy ugye így a bolygó ideg alapvetően nem csak ezeket a zsigereket idegzi be, hanem ugye ezeket a felületes vázizmokat is. Tehát azzal, hogy én stimulálom ezeket az izmokat, azzal, hogy mondjuk fekvenyomok, hogy húzockodok, stb., azzal magát a gége záró izmait is folyamatosan fogom stimulálni, ami ugye kontraproduktív az énekben. Tehát ott pont arra megyünk rá, hogy ezeket az izmokat hogyan tudjuk ellazítani, és amiről korábban is meséltem, hogy megint, hogy ezek így összetalálkoznak, szóval én ebben a szezonban pont, amikor rengeteget edzettem, éreztem, hogy iszonyatosan feszít a nyakam, hogy megcsuklik a hangom akár csak beszéd közben, és így nem nagyon tudtam az okát. És így utólag ezeket így átértékelve, hogy hagyja magát, hogy tényleg rengeteget, nagyon-nagyon sokat edzettem, kifejezetten így a felső testre, vagy úgy, hogy így a törzs ezt egybe hogyan tudja tartani. És most ugye Presser Gáborral készülünk megint a koncertturnéjára, ami nem is januárban, hanem már decemberben elindul, rengeteg próbával, most is egyébként egy 6 órás próbával jövök, és hogy ilyenkor azért ez megterhelő. Nem csak így állóképességében, hanem ugye úgy fizikailag, hogy használjuk a hangunkat, idegrendszerileg koncentrálunk, és hogy utána az adott edzésen én hogy tudnék teljesíteni, csak annyira, hogy ez egy átmozgatás legyen, az csak legfeljebb valami lendületes futás, tehát hogy ez tényleg egyfajta oldás legyen, ne pedig az, hogy még akkor most fogok keményen rágyúrni. Mert a tavalyi évben volt az, amikor Pici Bának volt a koncertje az MVM Dome-ban, és akkor képzeljétek el, hogy én megmentem Madeirára az EB-re. És én már tavasszal mondtam Pici Bának, hogy bocsánat, tudom, hogy ez egy nagyon hálátlan kérdés, mert azért az, hogy valaki együtt zenélhet Pici Bával, azért már az is egy nagy dolog, de mondom, Pici bácsi, én nagyon szeretnék Madeirában ott lenni, csak ez azt jelenti, hogy én meg se tudom várni a koncert végét, de nekem már el kell indulnom. És ez így is volt, képzeljétek el, hogy mi ugye az utolsó előtti dalnál búcsúztunk el az embertelen dallal. Én akkor már ugye össze volt csomagolva a bőröndöm, le volt logisztikázva, hogy ezt kinek adom le, aki majd később odaadja férjemnek, hogy hazavigye ugye az izzadt fellépő ruhát, meg mi egymást. Szaladtam ki a buszhoz, Népligetbe, hogy kivigyen a bécsi reptérre, mert hogy nem érte meg ugye férjemnek kivinni Bécsbe, hogy utána visszajöjjön, és akkor a bécsi reptérre mentem Madeirába, és akkor rá két napra pedig versenyeztem, ott 6. lettem egyébként diszkoszvetésben, és hát ott meg az adta az erőt, hogy úris. Az MVM Dome-ban zenéltünk 20 000 ember előtt, most meg itt vagyok a Masters EB-n, de hát az meg nagyon-nagyon kimerítő volt emiatt, hogy ott nagyon erős volt az edzés munka, és nagyon-nagyon sok próba volt, rengeteget koncerteztünk így, és mondtam, hogy oké, még egyszer ilyet nem fogunk, tehát hogy most már így tudatosan ezért így mondtam is az edzőmnek, hogy megint dolgozunk együtt a Presser Gáborral, úgyhogy ebben a szezonban akkor most ez lesz fókuszban, és most a versenyek azok most egy kicsit csillapodnak.
2: De milyen jó, hogy nem kell egyikről sem lemondanod, te sem a sportról, sem a zenélésről, éneklésről, tehát hogy valahogy azért így össze tudod egyeztetni, de volt olyan valaha így az elmúlt években, évtizedekben, hogy mondjuk egy döntés elé kerültél, hogy na most akkor vagy az egyik, vagy a másik?
0: Hát volt, de ideiglenes. Tehát mindig beigazolódott, hogy ha ennyire vagy alapon kéne választanom, akkor ilyen nem tudom, van ilyen szó, hogy szárnyaszegett voltam. Tehát ami egy ilyen határozott élményem volt, amikor friss diplomás dietetikus lettem, akkor elkezdtem dolgozni egy kisvárosi kórházban. És ráadásul az se teljes munkaidő volt, de én már úgy éltem meg, mert ritkábban tudtam elmenni a zenekari próbákra, nem tudtam annyit edzeni, amennyi korábban volt, és az volt, tudod, ez érdekes, hogy így nem fogalmazódott akkor meg bennem, hogy mi bajom van. csak éreztem, hogy nem vagyok jól. És hogy tökre örültem annak, hogy még le se diplomáztam, már volt állás lehetőségem, szóval, hogy ez adott egy nagy hype-ot, de hogy mégis az volt bennem, hogy ez így valahogy nem jó. És akkor egyéb dolgok miatt amúgy úgy alakult, hogy máshova mentem dolgozni, ahol kisebb volt így a munkaidőm, és ott meg újra beépült ez, hogy oké, akkor többet tudtam megint zenélni, többet tudtam megint edzeni, és akkor így egyszerűen ez így kinyílt, hogy oké, mert hogy akkor ez az egyensúlykeresés kell folyamatosan, hogy hogyan tudom ezeket úgy integrálni, hogy egyik se csorbuljon a másik miatt. Vagy nagyon izgalmas volt akár az, amikor az operettben játszottunk még az Elfújta a széllel, és a főpróba hét, hát ez képzeljétek el, én akkor voltam ugye harmadéves az egyetemem, és nálunk akkor indulnak a főtárgyak. És hát kihirdették ugye gyakorlatokat, amiken kötelező részt venni. És hát én láttam, hogy hát az nekem a főpróba hetem lesz a színházban. Úgyhogy én akkor oda mentem szépen a tanulmányi előadómhoz, hogy hát tudom, hogy szokatlan kérdés tekintve, hogy nappali tagozatos hallgató vagyok, tehát nem levelőző tagozatos, de hogy én nem érek rá a gyakorlatra. És hogy erre nem tudunk-e valamit kitalálni, mert nem szeretnék ezért csúsztatni, de nekem a főpróba héten reggel 8-tól este 10-ig ott kell lennem. És megint csak látott, tehát, hogy ezt egyedül nem tudtam volna megoldani, és akkor az előadó megcsinálta úgy, hogy a levelezősökkel csinálhattam a gyakorlatot, ami korábban volt néhány héttel, úgyhogy én így a főpróba hetemen teljesen részt tudtam venni.
2: És a mentálhigiénés szakot egyébként miért tervezted, miért kezdted el, vagy miért fordultál ebbe az irányba?
0: Hát ez is egy nagyon szép átmenet volt, mert aktívan dolgoztam táncművész növendékekkel egy intézményben, amit nem szeretnék megnevezni, és ott egyszerűen előjött, hogy az evést, ezt mennyire abúzívan használják, pontosabban a nem evést.
1: Mármint a rendszer, a nevelők.
0: A rendszer, a nevelők, és a szülők is. Uh-huh. És hogy ez a nem akarom elhinni, hogy ez tényleg így történik. Szóval, hogy oké, hogy legendákat hallasz róla, hogy most a balettban ez a szokás, de ott az volt a durva, hogy ugyanazt láttam a néptáncosoknál, ugyanazt láttam a kortárs táncosoknál, tehát hogy tök mindegy volt, hogy a 10 éves kis ötödikesről beszélek, vagy az egyetemistáról, ez eleve az, hogy beszélgetünk az ételről, és hogy szegények elsírják magukat. És hogy akkor mesélik el, hogy végre, hogy így megoszthatják, hogy tudja, hogy le kell fogynia, de hogy egyszerűen nincs ereje, hogy nincs arra elegendő energiája, hogy a napi 6-7 óra próbát végig tudja táncolni. Majd utána mindenki csodálkozik, hogy lesérül, és ezért nem tud elindulni egy fontos vizsgatáncon. Vagy ezért nem tud elmenni egyáltalán, vagy elkezdeni a karrierjét, mert állandóan beteg, állandóan lesérül, és tudjátok, ez nekünk így azért, pláne sportdietetikusként nekünk ezek ilyen azonnali felkiáltó jelek, tehát, hogy ha valaki hallotta már anno ezt az úgynevezett atléta triázt, ami erről szól, hogy a csont anyagcserebek betegedései, a menstruációs ciklus zavarai, és az alacsony energiaellátottság, ma már ez az úgynevezett red SL, ami arról szól, hogy alacsony energiaellátottság bármilyen ilyen sporttevékenységbe, és hogy ezek mind egy gyökérről fakadnak, hogy nincs elegendő energia. És hogy lehet, hogy így a sportoló étrendjét ha nézed, hogy de hát egész nap eszik, de azt az aktivitást, amit neki kell fedeznie, az mégsem elegendő. És hogy ez nem volt szakmai érv. Tehát, hogy én ezt hiába mondtam el a balettmesternek, a szülőnek, mert a növendéket nem kellett győzködni, tehát ő mindig érezte, hogy keveset eszik, csak hogy nem hagyják. És hogy nagyon-nagyon sokszor megint tudod, ez a szubjektív értékítélet, hogy most az, hogy nagy a feneked. De oké, mellette meg mégis ő volt a bezzeg táncos az évfolyamban, mert hogy milyen szép a lábtartása. És hogy tényleg volt egyszer egy ilyen beszélgetésem az egyik mesterrel, hogy ilyen az az anatómia.
2: Ilyen az alkata, tehát
0: igen,
2: nem
0: tehát, hogy az izom az megvastagszik, tehát hogyha valamit mozog, akkor annak lesz egy tónusa, és hogy annak örülünk alapvetően, és tényleg azt láttam, hogy sokszor, mert ugye itt is ez ilyen érdekes, hogy a táncművészeket nem sportolóként emlegetik, hanem művészeknek. És hogy majdhogy nem hátrány, hogyha ők ilyen izmosak, erősek, de hát mondom, akkor is fizikai munkát végeznek, de sportdietetikusként én nem fogom azt mondani, hogy a tészták hízlalna, mert a szénhidrátok igenis az elsődleges energiaforrása a balerinának is. pont. És hogy amikor volt arra mégis lehetőségem, hogy nyugodt körülmények között elmagyarázhatom a balettmesternek, hogy tegyünk egy próbát arra, hogy itt lesz a 6 órás vizsga előadásuk. Készítek be nekik házi sportitalt, amit úgy kell elképzelni, hogy 1/2 liter ásványvíz, hozzá 1/2 liter szűrt gyümölcslé, és kevertem hozzá egy pici sót, készítettünk be, és ezt is olyan jó volt, mert a lányokkal közösen beszélhettük meg, hogy milyen asszalványokat készítsünk össze, ami nem keni össze a ruhájukat. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ők ugye úgymond gyors öltözésben is voltak, tehát, hogy amikor nem volt arra idő, hogy kiszaladjanak az öltözőbe, hanem csak a takarásban gyorsan át kellett venniük a ruhájukat, és hogy közben valamit teszegessenek, és ne azon kelljen aggódni, hogy jaj, milyen lesz a kezel, mert nem fog tudni szalvétát használni, meg ilyenek. De hogy tudjátok, elindult a brainstorming, hogy oké, én energiát akarok bevinni, mit tudnak gyorsan, akkor bekapkodni. Szőlőcukor nem jó, mert placebo lesz, tehát kb. 10 darabot kéne enniük, annyit nem fognak, meg kiszárad a szájuk. Jó, akkor nézzük meg, hogy akkor a banánkarikákkal hogy vannak, jó, akkor mi van, hogyha az aszalt mangóval. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas ilyen folyamat volt, én készítettem be nekik. És amikor így mesélték, hogy képzeld, Evelyn, ugyanannyi energiám volt a fináléban, mint a nyitótáncban, és mondom, vajon ez az energia? De hogy kellettek ezek a kísérletek ahhoz, hogy mutassam, hogy én senkit nem hízlalni akarok, én azt akarom, hogy megfelelő energiájuk legyen. És ahhoz szembe kell menni az ilyen blödségekkel, amiket mondanak, hogy például, hogy próba után ne vacsorázzanak. De vacsorázzanak, mert le fog sérülni. És hogy végül én nem voltam sokáig ebbe az intézményben, 2 évet bírtam, és tudjátok, nem is a balettmesterek miatt, mert azt vettem észre, hogy úgy érezték, hogy nekem mi a célom, és mondom, a növendékekkel meg pláne, tehát, hogy annyira jó érzés volt azt látni, hogy konzultálunk, és utána, amikor meghívnak a vizsga előadásaikra, vagy milyen boldogok voltak, amikor csak mentem hospitálni amúgy az óráikra, tehát, hogy megnézzem, hogy tényleg, az például abszolút ebbe az intézménybe tanultam meg, hogy a rúdgyakorlatok milyen kimerítők. Uh-huh. Szóval, hogy azt gondolnánk, hogy csak ott állnak a balettrúdnál, emelgetik a lábukat, stb., és aha, szóval, hogy ezt úgy ki lehet próbálni, és hogy ez ugyanúgy energiaigényes, oké, hogy végig szinte nyugalmi a pulzusuk, na de mellett olyan folyamatos izom összehúzódás, elernyedés van, hogy ez azért kőkemény, gyakorlatilag erősítő munka, és hogy utána úgy ennek mentén tudtam gondolkodni, hogy akkor miket építsünk be, hogyan beszéljünk a kisétkezésről, és a többi. Szóval, hogy ott akkor lett sajnos elegem, amikor azt láttam, hogy már a szülőkkel vitatkoztam, és hogy nekem kellett győzködnöm, hogy nem ebben az intézményben van a gyerekének a helye, és nem azért, mert tehetségtelen. Abszolút nem azért, hanem mert pánikruhamai voltak, szorongásos zavarai voltak, és hogy ezek összekapcsolódtak azzal, hogy folyamatosan jött ez a túlzott fókusz a testalakra. És hogy amint ebből a közegből kikerültek akár ilyen kényszer miatt, akkor láss csodát, ezek a tünetek így paf, eltűntek. Akár ha valakinek ténylegesen olyan súly problémája volt, amire most nem azt mondom, én nem tudnám mondani, de hogy táncosként érezték, hogy tényleg többlet súly volt, az is magáról úgy olvadt le, mert hogy nem ezen ment az állandó húzavona, hanem úgy evett, ahogy érezte, hogy szüksége van rá, volt szociális élete, tudott regenerálódni, és hogy az anyagcsere az ezekhez a körülményekhez alkalmazkodik. Szóval, hogy és mindig el szoktam mondani, hogy én az intézményben mindig nagyon kifinomult voltam, mentem előre, mint a vezérkos, de diplomatikusan, asszertív kommunikációval kezeltem ezeket a helyzeteket, viszont én kinvezettem le az energiámat az akkor 2 éves gyerekemen. És én arra mondtam, hogy ez nem éri meg. Tehát, hogy akkor tényleg nézzük meg ezt most akkor szabadúszóként, függetlenként, hogy ne kelljen nekem senkit győzködni, hanem azt keressen meg engem, aki tényleg szeretne segítséget kérni, és akkor megnézzük, hogy ebből mit tudunk akkor kihozni, és egyébként maga ez a non-diet szemlélet, vagy maga ez az anti-diéta vonal, ez akkor erősödött meg bennem, hogy jó, ebbe tényleg én bele fogok állni, hogy én ebben tevékenykedem, és ez alapján akkor megtalálnak a mai napig, csak hálégnek most már szakmai csapatom van rá, tehát nem az van, hogyha valaki ismerkedne ezzel a szemlélettel az egyelő Evelyn, hanem az akkor egyelő még sok-sok-sok más szakember, és hogy a maga igényének megfelelően akkor tud választani hozzá segítőt.
1: Van köztük férfi is?
0: Kezdődött nincs. De akkor hát, ha hallja most valaki
2: a beszélgetésünket,
0: mi örülnénk a legjobban egyébként. Tehát például ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez megint ne legyen egy ilyen kinőjesített terület. De egyelőre még nem találtunk.
2: És akkor ezt amit tapasztaltál ugye ebbe az intézménybe, láttad, hogy milyen káros ez a hozzáállás, és akkor kötötted össze a mentálhigiénével, hogy akkor hogyan lehet valahogy ezt a mentális egészséget is fejleszteni, így a
0: abszolút.
2: Táncosokba.
0: Hiszen itt ugye egy egészségfejlesztő csoportunk volt, tehát itt voltak pszichológusok, gyógytornászok, ugye a pedagógusok közül is voltak, akik képviselve, és tényleg, amiről annyiszor beszélünk amúgy, hogy interdisziplináris szemlélet, szóval, hogy amikor a sok tudományág együtt dolgozik, nem csak egymás mellett, hanem hogy tényleg ott volt egy kliens, akinek volt pszichológusa, vagy gyógytornász, vagy dietetikusa, és hogy tényleg közösen tudtunk dolgozni. De ehhez kellett ez az intézmény, mert azért most egy kicsit a gyakorlati háttere, hogy addig, amíg nincs erre egyetlen intézményben lehetőség, hogy akkor ugyanott elérhető a több szakemberem, addig az ember felelőssége, hogy akkor magának leszervezze így a külön dietetikusát, így a külön gyógytornászát, így a külön pszichológusát, a belgyógyászát, az edzőjét, stb. Szóval, hogy ebben az intézményben mindannyian így elérhetők voltunk, és ez azért tudott ennyire flottul működni. Más kérdés, hogy mi volt a hatásfoka, és mi volt a kimenetele, de hogy láttuk, hogy ez amúgy hogy tudna működni, és pont emiatt, hogy az evés, az egy annyira összetett, annyira sokféle, nem is tudom, jelzőrendszer, és nem csak jelzőrendszer, hanem működés, és pláne megint így gánai magyarként tudtam ebben nagyon-nagyon megtalálni a helyem, hogy én nem mondhatom meg valakinek, hogy mit egyél, mert attól még, hogy én valamilyen ételt nem mondok a másiknak, az nem azt jelenti, hogy mert a többi rossz, hanem mert lehet, hogy nem ismerem. És erre szoktam példaként mondani, hogy ha Gánában mondanám, hogy töltött káposzta karácsonyra, akkor csak néznek ránk, holott Magyarországon ugye ez itton teljesen alap, vagy hogy akkor szilveszterkor, vagy lakodalom éjféli fogásaként ott lenne. És ugyanaz, hogyha itt Magyarországon mondanám, hogy fufu, akkor szintén, hogy mi? Míg az kint Gánában egy tök alap fogás, ami ugye itt a jamgyökérből és a főzőbanánnak így a, nem is tudom, kicsit ez is titett fogása. Ezt úgy lehet egyébként elképzelni, mint egy ilyen szárazabb tejbe grízt, és akkor ezt lehet tunkolni gyakorlatilag az ilyen pörkölt alapú szószokhoz. Szóval, hogy ennek amúgy a kulturális jelentősége is milyen. Szóval, hogy nekem mindig a szívem szakadt meg, amikor így azt mondták, hogy az az egészséges táplálkozás, hogy rizs, zöldség, csirke. És mondom, ezt kéne akkor enni Mexikó várostól kezdve Budapesten át Szöulig, és ez lenne a nagybetűs egészség? Nem. És tök érdekes, hogy valahogy tényleg a non-diet szemléleten keresztül tudtam megtalálni ezt a felületet, amiről erről úgy nyíltan tudtam beszélni, hogy bármely nemzeti étel lehet egészséges, mert nem önmagában azt tesz boldoggá, nem biztos, de hogy sem beteggé, sem egészségessé, hanem hozzá meg kell nézni mindig a körülményeket. És ugyanez segített abban is, és hogy én nem a mentálhigiénés szakember, hanem mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő képzésre mentem, ami egy kicsit jobban magába foglalja az egyéb társadalomtudományokat. Tehát ebben volt bőven szociológia, volt bőven szociálpszichológia, egy kicsit még a szociálpolitikába is beleszagoltunk, de hogy ez pont annak a megértésében segített, hogy egy emberi működés, az tényleg most már szerintem persze így már ezek a pszichológizálások azért nagyon mennek, csak hogy például azzal ritkán számolunk, hogy hova születtél, hogy amilyen lehetőségeid vannak, azok mennyire vannak determinálva azáltal, hogy mondjuk az anyukádnak milyen végzettsége van. És nem a papír miatt, hanem hogy ezáltal a végzettség miatt, hogy milyen emberekkel találkozott, milyen szemlélete van a világról, téged merre fog terelni, milyen más baráti körrel fogsz még találkozni. Szóval, hogy ezeket így összességében egy pont ezen a képzésen ismertem meg, és akár így az evési viselkedésnek ezt a komplexitását, hogy amit maga a non-diet szemlélet is mond, hogy egy étel sem lesz egészséges vagy egészségtelen, hanem minden attól függ kategória. És én korábban a sporttáplálkozásban mindig azt a példát mondtam, hogy a terepfutómat sem fogom felküldeni olyan frissítési tervvel, hogy most akkor ő a párolt brokkolit fogyassza itt a natur csirkéjével, mert fizikailag lehetetlen, hogy késsel villával azt ott megegye futás közben, meg különben is kihánja. Hanem akkor igenis kellenek nekünk a folyadékban oldott cukrok, amelyek lehetnek persze sportitalok, de olyan is lehet, hogy mondjuk 5 óra után azt mondja a sportoló, hogy ő csak a kólát tudná ilyenkor elfogyasztani.
2: Kóla, igen.
0: És akkor azt fogom mondani, hogy figyelj, ha te azt érzed, hogy ilyenkor neked az a komfortos, akkor szürcsöld el akkor a kólát, mert ilyenkor örülünk, hogy valami benned van tápanyag, és akkor persze még mehet a közös ötletelés, hogy mondjuk látom, hogy olyankor már többféle szénhidrátot lenne jó neki fogyasztani, tehát hogy inkább abból adódó az eléhezés, de az elsődleges az az ő visszacsatolása. És ezt tudjátok, a korábbi dietetikai protokollokban nem volt, hanem mint egy ilyen plégon benyom, és én lehadarom a szabályokat. Pont. És kontrollon, amikor megjelenik a kliens, akkor Max elmondja, hogy na, sikerült megfogadni ezeket, vagy sem? Általában nem. És ezért miért jöjjön vissza, hogy megdorgáljam, hogy hát miért nem tartotta be a megfelelő? Míg ezzel szemben a non-diet szemlélet már eleve elmondja, hogy kicsit hasonló, mint mondjuk a pszichológiai ülések, hogy tényleg beszélgetünk ezekről a tapasztalatokról. Hogy most feldobta a magas labdákat, én mondok rá javaslatokat, amelyek nem szentírások, hanem kitapasztalja. És például itt ez ilyen nagyon érdekes szokott lenni, hogy én mindig kérem az embereket, hogy vezessenek evésnaplót, ami nem táplálkozási napló. Tehát véletlenül sem az, hogy nekem ez grammozza, hogy hány kilokalóriám, stb. Mert mindig elmondom, hogy ez piszok sok időt vesz igénybe. Nem tudom, számoltatok-e valaha kalóriát. Rengeteg időt vesz el, viszont nagyon sok olyan információt meg pont nem tartalmaz, amire nekünk szükségünk lenne. Hogy mennyire voltál éhes, hogy ideges voltál-e, hogy bűntudattal etted-e azt az ételt, hogy kapkodósan, hogy álmos voltál, hogy nem aludtál, és másnap azért érezted azt, hogy egész nap tudnál zabálni, vagy pont az, hogy egy esküvőről jössz, és azért ettél éjfélkor töltött káposztát, vagy azért, mert szakított veled a pasid, és azért így küzdöttél meg ezekkel az érzelmi állapotokkal. Szóval, hogy ezek sokkal-sokkal lényegesebb szempontok, amik igen pepecselősek, csak azt látom, hogy nagyon sokszor ezekkel az érzelmekkel, meg gondolatokkal nem is akarunk szembesülni, és hogy nagyon érdekes visszajelzés ez is, hogyha valaki megmondja, hogy ő nem tudta ezt a naplót vezetni, és nem azt mondom, hogy hát elnye és bennye, miért nem, hanem igenis el tudja mondani, hogy mert ez mondjuk neki sokkoló, hogy akkor látja, hogy hú, tényleg semmire nincsen ideje az egész napjában, hogy nincsen arra ideje, és itt látszik ez a fajta interoceptív tudatosság, tehát a belső jelzésünknek a tudatosítása, ami ennek a szemléletnek az alapja, hogy tényleg arra nincs ideje a munka végzése közben, hogy kimenjen mosdóba, mert egyszerűen annyi szünete nincsen, és hogy megint csak, hogy mennyire hazugság az, hogy arra van időd, amire akarod, hogy legyen. Nem, ez egy privilégium. ez egy privilégium, ez mindig attól függ, és hogy pont emiatt ezek sokkal mélyebb munkák, és nem biztos, hogy erre mindenkinek akkor lehetősége van, akkor tényleg erre van kapacitása, hogy ezzel foglalkozzon. Szóval én azzal szemben, amit mondjuk 6 évvel ezelőtt képviseltem, hogy már pedig a mérleget a kukába kell dobni, már pedig a kalóriatáblázatot a kukába kell dobni, ezeket meg kell dolgozni, hogy minket ezek mennyire feszélyeznek, mennyire frusztrálnak, és mennyiben lennének őszintén segítség számunkra. És hogyha azt érezzük, hogy semennyire, akkor valóban megnézni, hogy mi az az eszköz, ami tud nekünk így biztonságot adni, ha pedig valaki az egész életét, mert nagyon sokan vannak így, tényleg úgy élte, hogy csak úgy evett, hogy amit neki előírtak, és neki én azt mondom, hogy már pedig holnaptól te nem számolsz kalóriát, hát ő lesz a legeszköztelenebb ember a világon, mert jó, akkor mit? Szóval, hogy ilyenkor igenis jön ez a baby steps, hogy akkor megnézzük például, hogy akkor számolgatja a kalóriákat, de hogy mellette becsekkoljon még, hogy munkába menet előtt akkor én ezt fogyasztottam, Igen, még éreztem, hogy éhes vagyok, de hát azt írta, hogy 25 g szénhidrát, úgyhogy én ott megálltam. De már legalább ott visszajelez, hogy de érezte, hogy ő még éhes. És hogy így kezdjük el, egyébként az evészavaroknál, megint csak amit ebben az intézményben fedeztem még jobban fel, ezt láttam, hogy a terápiának ez a folyamatos segítségnyújtás az alapja, tehát hogy nem az, hogy most akkor ezt old meg, javítsd meg magad, és akkor valahogy jól leszel, és akkor csodálkozunk, hogy egy anorexiából lesz egy túlevéses zavar, hanem hogy pont azért, hogy fogjuk a kezét, és ott vannak azok a gigszerek, amiket látunk, hogy szeretnénk megváltoztatni, de hogyan tudunk hozzá beépíteni egyéb olyan eszközöket, amelyek újak a számára, de szépen integrálja a maga kis hóbortjaival, és azt látjuk, hogy szépen lassan felváltja az a jól működés, ami miatt már érezni fogja a motivációt, hogy ja, ezért szeretne gyógyulni, ezért szeretné akkor a kalóriát elhagyni, és ezt meg azt. Szóval, hogy ez egy borzasztóan izgalmas dolog, és annyira jó tudjátok látni, hogy lehet, hogy itt most látszólag arról szól, hogy most eszel a kakaós csigát, vagy nem eszel a kakaós csigát, de hogy emiatt lesz sokkal, sokkal mélyebb ennek a jelentése, hogy oké, de az a kakaós csiga, az korábban neki miről szólt, és most miről szól, és mellette még mi minden történik vele.
2: És akkor van olyan, amikor javasolsz...
1: kakaós csigát?
2: Igen, egyébként az egyik kedvencem a kakaós csiga, főleg aminek csokis a tetején. Fú, ez nem tudnék róla lemondani semmi pénzre, de hogy van olyan, amikor javasolnod kell valakinek, hogy mondjuk forduljon pszichológushoz, tehát, hogy persze. És akkor konzultálsz a pszichológussal, hogy akkor itt most van egy eset, és akkor együtt. Igen. Nézitek.
0: Hát ez volt a nagyon érdekes, tudod, amíg nem voltam ebbe a szemléletbe, hogy valahogy annyira nyakatekerten adta az a szituáció magát, hogy hát most fordulj pszichológushoz. Uh-huh. Szóval ez egy kicsit ez a, hát a hülye vagy, menjél. Uh-huh. Mert hogy ugye az a társadalmi megítélés, igen, hogy pszichológushoz az megy, aki hülye. Viszont eleve ebben a szemléletben viszont, és ezt szeretem, nagyon-nagyon sok hátránya van a közösségi médiának, tudom, de hogy én ezt az előnyét tapasztalom, hogy miután ott erről beszélek, folyamatosan ezzel kapcsolatban mondok akár kisarkított vicceket, példákat, helyzeteket, akkor úgy megismeri az ember, hogy egy kicsit más szemszögből tekintek erre, már érzik, hogy akkor valami más is lehet majd itt a történetben, nem csak az, hogy akkor dietetikussal dolgozom az evésemen. És pláne diagnózis esetén, tehát ha valakinek akár anorexia, bulimia, falászavar, ortorexia, tehát egészséges ételfüggőség, stb. Egyéb meg nem határozott evészavar típusa van, akkor kifejezetten csak pszichológiai, uh-huh, illetve pszichiátriai, uh-huh, kezelés, uh-huh, mellett vállalunk. Tehát, hogy akkor ilyen is elmondjuk, hogy mi addig nem kezdünk el beszélni, mert hogy ennek a gyakorlatilag szorongásos korképnek a gócpontja, az teljesen más ügy, csak egy megnyilvánulási, igen, formája itt az evésnek a kontrollálása.
2: És akkor a családot is beszoktátok mondni, tehát persze, azért ilyenkor fontos.
0: Így ugye, van. Hogy... Hát ugye 18 év alatt anorexiával küzdőknél a családterápia, ami az elsődleges, ez mindenképp. De minden ilyen evési anomáliánál azt látjuk, hogy egyszerűen kell a maximálisan. És ez egyébként már ott szokott bebizonyosodni, tudod, amikor mondjuk felhív egy kiskorúnak ugye az anyukája, és hogy ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy és ön, vagy bocsánat, tegeződünk, te hogy érzed ebben magad anyukaként? Uh-huh. És amikor az anyuka is elsírja, uh-huh, magát, mert hogy tőle ritkábban kérdezik, uh-huh, meg, hogy ő, aki a nap 24 órájában látja ezt a vergődést, hogy ő éli át a veszekedéseket, a civakodásokat, ő ezt hogyan tudja kezelni? Szóval, hogy úgy akkor értik meg, ez ezért lesz egy bonyolultabb folyamat, egy hosszadalmasabb folyamat, de hogy mert ez most nem arról fog szólni végre, ami amúgy az evészavar, hogy szabályokat betartunk és kész, hanem pont ezeket a szabályokat hogyan tudjuk felülírni, hogyan tudjuk rugalmasabban kezelni. Szóval én azt szeretem, és tényleg ez az érdekes megélésem ebben az elmúlt 6 évben, amióta így kimondottan non-diet szemléletű vagyok, hogy végre nem kell magyarázkodnom, hogy mit miért csinálok. Hanem értik az emberek is. Az más kérdés persze, amikor mondjuk úgy jön valaki, hogy kifejezetten magas testtömegű, és akkor persze, hogy fogyni szeretne. És amikor én elmondom, hogy egyáltalán nem garantáljuk, hogy fogyni fog, de megnézzük az evési szokásait, hogy ott mit lehet változtatni, stb.
2: Meg a mozgást is gondolom.
0: És hát egyértelmű, de tudod, olyan érdekes azt is látni, hogy igen, hogy nagyon sokszor a mozgás is, és pont az, amit az elején mondtam, hogy amikor látom, hogy valaki csak azért mozog, mert azt mondják, hogy ez fogyaszt. És hogy mondom, volt olyan élményed, amikor így mozgás közben jól érezted magad?
3: Hát olyan hát soha. Soha.
0: De tudod, hogy is lehetne, hogyha persze. Neki az az első mozgás élménye, hogy a tesi órán kiröhögték, mert felborult a svéd szekrényen. És érted, hogy nem lehet hibáztatni, hogy ő még nem élte meg azt, hogy már pedig a mozgás öröm számára a mozgás kirekesztés, szégyen érzett. Hát ezek után ő biztos nem fog jó szántából elmenni egy edzőterembe, ahol ráadásul fizet.
1: De a büntetőkör.
2: Igen.
0: Pontosan.
1: A büntetőkör.
0: Ugyanaz.
1: Milyen szépen beégették ezt. Jaja.
0: Igen.
1: Azt mondd meg, hogy említetted a női atléta triász, az alacsony energiabevitel, menstruációs zavarok és esetleg az oszteoporózis megjelenése, hogy vannak neked ilyen piros lámpák, amik bizonyos diéta szemléletnél kigyulladnak? Tehát mik azok a mondatok, amit mondanak neked emberek, akik megpróbálnak életmódot váltani, vagy megpróbálnak segítségért fordulni hozzád?
0: Igen. Hát például, ha sportoló, a gyakori sérülések, az egy ilyen azonnali. Szóval azt, amikor mondják, hogy mondjuk van egy fáradásos törése, amiből most regenerálódik, miből alakult ez a fáradásos törés? Tehát ugye, hogyha valaki így nem ismeri, ugye vannak a traumatikus törések, tehát hogy ráesett, érintette valami olyan azonnali akut esemény, ami miatt mondjuk a csontszöveti folytonosság megszakadt. A fáradásos törésnek már pont ez a lényege, hogy gyakorlatilag elporlad. Nem kell úgy érteni, hogy teljesen, hanem hogy megtörik, de hogy általában például ez ásványi anyag tartalom hiánya miatt. És ez borzasztó gyakori pont abból fakadóan, hogy egyszerűen nincsen elegendő beépülés. Ez lehet természetesen sajnos szervi is, hogy van valamilyen olyan anyagcsere zavar, ami miatt nem megfelelő itt akár a D-vitamin szintje, a kálcium szintje, de hát legtöbbször azt látjuk, hogy egyszerűen elégtelen az ellátottsága energia szinten, és hát bele lehet akkor menni, hogy kell fogyókúrázni, kell. Időszakosan vagy állandóan, mind a kettő nagyon súlyos tud lenni, tehát például, mit tudom én, mondjuk legyen egy cságáncsozó súlycsoportos sportág, ott ez egy alap dolog, hogy valakit befogyasztanak, van erre egy ilyen nagyon-nagyon rossz kifejezés, tehát már nevében benne van, hogy befogyasztanak, hát ez akkor nem lehet egészséges, ha befogyasztanak valamiben. És akkor itt legyél okos, hogy most akkor mi számít az ő jól léte, vagy hogy jól tudjon teljesíteni az adott súlycsoportban. Nagyon-nagyon tipikus egyébként a szédülés is, a gyengeségérzés, hogy azért nem tud valaki jól teljesíteni, mit tudom én, a munkahelyén, vagy mondjuk azért ideges. Tehát ez is egy nagyon tipikus éhségjel, hogy állandóan ideges. Hát ez egy alap idegrendszeri tünet, ezt irritabilitásnak hívják, tehát itt energiahiányban van. És nem tud másképp jelezni a test, mint hogy ezek az ingerületek nem tudnak úgy megfelelően levezetődni, hanem csak jelzi, figyelj, ide kaja kell. De hát nem lehet, mert a diétám azt írja, hogy. Vagy hogy nem lehet, mert nem abban az időablakban vagyok. Nem lehet, mert tegnap bezabáltam úgy, hogy ma nem ehetek, és a többi.
1: Ez egy olyan érdekes dilemma nekem is a fejemben, hogy valaki az egész életében, egész életén át tartó boldogságot vagy elégedettség érzés feladja, hogy esetleg egyszer a Nemzeti Sport 32. oldalán egy ilyen kis hír lehessen.
0: Hát ez egy nagyon nagy témát megnyitna, tudod. Nekem pont a szupervizorommal volt egy ilyen beszélgetésem egyszer, hogy... Hát ezt elárulom, mert szerintem ez szerintem amúgy így tényleg egy alapvető ilyen gondolkodás, úgyhogy erre Szabi nagyon rátapintottál, hogy ha mindenkit megszerelünk, ha mindenkit megjavítunk, akkor nem biztos, hogy valaki ilyen sportolónak akarna menni, vagy nem biztos, hogy valaki modellnek akarna menni, vagy nem biztos, hogy valaki műsorvezetőnek akarna menni, és most csak néhány olyan foglalkozást idézőjelben mondtam, amiben úgymond előírás, hogy valahogy kinézzél, valahogy megjelenjél, valamilyen szükségletedet teljesen elnyomd, ignoráld, konkrétan megtanulod ignorálni ezeket a tüneteket, annak fényében, hogy téged akkor visszahívnak, foglalkoztatnak, keresett leszel, olimpiai bajnok leszel, nem tudom. És tudod, ez azért érdekes, hogy ott vagyok én a segítő, hogy akkor én most mondjam el neki ezt így tényleg kerekperec, hogy neked ebben akkor választanod kell, és például volt egyébként, képzeljétek, pont az egyik TFS órámon egy nagyon-nagyon okos srác, tehát hogy biztos volt nektek is ilyen élményetek, hogy amikor egy csoportban így beszélgettek, és akkor vannak azok az emberek, akik nagyon figyelnek rátok, és vannak, akik kevésbé. És azt vettem észre ezen a srácon, hogy ő így telibe szart kb., de amikor kérdezett, azok nagyon okos kérdések voltak, és lehetett érezni, hogy ő valójában figyelt. Csak hát ugye itt a csoportkonformitás miatt, hát ő nem fogja mutatni, hogy ő figyel az előadóra, de a kérdéseiből lehetett érezni, hogy baromira figyelt. És ő tette fel ezt a kérdést, hogy ő nevezetesen, megváltoztatom a sportágat, jó, hogy ne lehessen beazonosítani, tehát hogy például ő karatézik, nem karatézott, de most karatézik, és hogy...
2: Akkor most már tudom, kiről van szó.
0: De hogy karatézik, teljesen más sportot sikerült találnom, de súlycsoportos. És hogy ő nagyon szereti ezt a sportot, és szeretném magas szinten csinálni, de neki minden szezonra legalább 8 kilót le kell fogynia, hogy labdába rúghasson ott a súlycsoportba. És hogy akkor ő ezt hogy tudja egészségesen csinálni? Mondtam, hogy ez sehogy. Tehát itt ezt el kell döntenie, tehát hogy az ő esetében, és mondjuk beszélünk egy kb. 80 kilós srácról, tehát hogy a testsúlyának a 10%-át neki masszívan le kell fogynia ahhoz, hogy versenyezni tudjon, és hogy mondom, ez előbb vagy utóbb kifizetődik, és hát akkor is mondta a srác, hogy igen, most van egy olyan sérülése, ami miatt a szezont ki kell hagyni. Tehát hogy ezek összekapcsolódnak, és hogy ilyenkor ezt kimondani, hogy neki fontos-e az annyira, hogy oké, ő szeretne a dobogó tetején állni, ő szeretné hallani, hogy neki játsszák a magyar himnuszt, ő szeretné, hogy rá felnézzenek, hogy igen, ő milyen sportoló, és akkor azt mondani, hogy oké, akkor mi ebben hogy segítünk, csak ebben nekem tényleg ez a nagyon érdekes, tudjátok, hogy valahogy nekem ilyenkor az igazság érzetem kolompja egyszerűen így ting-ting-ting-ting-ting, hogy ez így nem jó, ebből baj lesz. Lehet, hogy valamikor sikeres és nagyon-nagyon sok érmet fog szerezni, de ennek meg lesz a bőtje. Szóval én ezt például mindig elmondom, hogy ezért élvonalbeli sportolókkal én nem foglalkozom, mert ott a szakmám ellen megyek. Tehát lehet ezt így kendőzni, hogy jó, hát most akkor kipróbáljuk ezt, meg azt, meg amazt, de hogy én például jelenleg egyéni konzultációt nem vállalok, pont egyetlen sportolom van, akit most így kísérek, de főleg a szakmai csapatom dolgozik velük, és hogy én azért ezt nekik is elmondom, hogy legalább mi ne áruljunk már zsákba macskát, hanem igenis tájékoztassunk objektívan, természetesen, ha kiskorúról van szó, akkor nem biztos, hogy annak a kiskorúnak kell ezeket elárulni, hanem a szülővel, az edzővel tudjunk úgy egyeztetni. De képzeljétek, nekem például volt, és itt szerintem elmondhatom a sportágat, mert ez egy sikersztori, egy olyan MMA-s pont fiúm, aki, ami nem az én fiúm volt, hanem fiú sportolom, akiről kiderült, hogy bulimiás. És hogy nála azért nem volt ez feltűnő, mert hogy ő azt azzal kapcsolta össze, hogy így fogyasztotta le magát igazából, hogy meglegyen a versenysúlya. Csak észrevette, hogy amikor már nincsen versenyszezon, ő akkor is hánytatta magát, és ezt neki így kellett úgymond visszafele felpörgetni, hogy ja, amikor tehetetlennek érzi magát, amikor dühösnek érzi magát, amikor végtelenül szomorú, tehát hogy megjelent igenis az önhánytatás egy érzelmi kezelési eszközként, és ez már például evészavar. Szóval, hogy az a baj ezekkel az evési anomáliákkal, hogy szeretünk mindig persze a diagnózisból kiindulni, de hogy pontosan ezért nehéz ezeket felismerni, hogy ilyen ártatlan jelekkel kezdődik, hogy kicsit tudatosabban nézi most, hogy mit teszik. Egy picivel megtoldja az edzéseit, hogy akkor többet edzem. Egy picivel megszűri már, hogy milyen típusú ételeket eszik. Már nem találkozik annyit a barátaival, hogy tudja tartani a regenerációját, a diétáját, az edzését. És ez így szépen-szépen szűkőbe, és akkor hol mondjuk azt, hogy oké, támogatom, mert nem tudom, olimpiai bajnok akar lenni, vagy azt mondom, hogy de így már elveszítettem azt az értékes személyt, aki ő valójában, és hogy ezen próbáljunk segíteni. Szóval, hogy nekem ez ezért volt egynyire ilyen, nem is tudom, tudjátok, ez a hát egy kicsit ilyen altruista szemlélet, persze ezzel megmentő akarok lenni, csak hogy azt láttam, hogy nagyon kevesen vannak, akik ebbe így beleállnak, hogy hé-hó, ezt valahogy másképp kéne, és nem azért, hogy az áldozatot akarom felmenteni, hanem kicsit megint ez az alapvető rendszer, amiben gondolkodunk, ez nem jó, és hogy valahogy ezen hogyan lehetne másképp gondolkodni, illetve ami még erősítette itt a mentálhigiénét, az, hogy én pont már ennek a suli kapcsán mentem el, ezt, és szerintem elmondhatom, Ráckeresztúra a drogrehabra, ahol egy nyílt műhely munkán vettem részt, és ez számomra egy ilyen totál életváltó, szemléletváltó pillanat volt, amikor az a srác, aki előtte pár perccel arról beszélt, hogy mennyit lopott, rabolt, csalt azért, hogy cucchoz jusson, hogy utána elvégezhesse a munkáját, hogy abból cuccot tudjon venni, azt mondja, hogy amikor ő megeszik egy fánkot, akkor ő azt ledolgozza, és hogy neki ettől bűntudata van. És ott nem bírtam magammal, és akkor mondtam, hogy figyelj, te az előbb mesélted el, hogy milyen szinten maxoltad ki a BTK szerinti bűntetteket. De az, hogy megeszel egy fánkot, az nem bűn. És hogy gyakorlatilag érezni lehetett rajta, azt az őszinte bűntudatot, hogy nagyobb bűntudata volt ettől a tettől. Szóval, hogy ott állt össze, hogy ezek a függőségek, szerhasználati zavarok gyakorlatilag ugyanazok pepitában, mint ezek az evési anomáliák, csak ott ugye már persze megjelenik az illegalitás, tehát, hogy amit már egyrészt stigmájában, meg persze törvényszegés és mi egymás, de hogy ugyanaz a gyökérok, hogy ő nincs jól, és hogy valahogy ebben a nem jól létben próbál eszközöket keresni, akár viselkedésben, akár szerben, amitől ő jobb lesz. És pont ilyenkor, tudjátok, annyira káros ez a diéta szemlélet, hogy ne egyél cukrot, ne egyél szénhidrátot, ne egyél tejet, ne egyél glutént, ne egyél ezt meg azt, hogy például pont, és ez abszolút igaz történet, hogyha valaki egy szerhasználati zavarból gyógyul, tehát felépülésben lévő függő, akkor mondjuk észreveszi, hogy a nehéz pillanataiban ő be tudna zabálni. És hogyha ilyenkor mi azt mondjuk, hogy de ne egyél, mert elhízol, akkor jó, akkor szúrjam magam. Szóval, hogy ez nála egy nagyon-nagyon fontos, abszolút egy ilyen normatív fázisa, hogy igen, ő most enni fog, ő itt most nassolni fog, de legalább felismerte, tudja, hogy minek hatására, és azt a döntést itt most meg tudja hozni, hogy ő más nem fog visszaszaladni a díleréhez, hanem uram, bocsá, ő most megeszik egy üveg nutellát, és tudja, hogy neki ezzel még dolgoznia kell, de hogy ahhoz képest, hogy mi volt korábban, hogyan kezelte ezt az állapotot, most más eszköz, most más viselkedést talál. És hogy mennyire nehezíti ilyenkor ez a kommunikáció, hogy már pedig az a mogyorókrém, ez tele van zsírral, tele van pálmazsírral, tele van cukorral, tele van ez, akkor ez se jó, amit csinálok, semmi se jó, akkor már nem mindegy, ha megdöglök.
2: Igen, vagy akkor inkább veszek egy
0: igen. És hogy ez a fontos, hogy én nem támogatom, hogy most akkor reggeltől estig ő kakaós csigát és nutellát és stb. Tegyen.
2: Pedig milyen jó.
0: És abszolút megvan a helye, amikor az tök jó, de hogy ezt rugalmasan tanulja meg kezelni, hogy az mire való. Mert értelemszerűen, ha most itt kirúgtak a munkahelyedről, és tehetetlen vagy, hogy most hogyan fogod befizetni a számlákat, stb., nem fogja az üveg mogyorókrém megoldani a problémát, de ott per pillanat egy elsődleges kezelési eszközként, bocsánat, lehet, hogy most tényleg az a nutella segít, mert hogy mi lenne mellette más? Tehát, hogyha más ezt tök jól tudja úgy kezelni, hogy felhívja a kedvenc barátját, vagy beszél a szüleivel, vagy elmegy egyet futni. Ezt is úgy, hogy tudja ezt is kordában tartani, hogy mikor fut és mikor nem. Szóval erre szoktam mondani, hogy az evés, mint érzelmi megküzdés, az egy módszer. Ez akkor működik jól, hogy, és ezt egy másik kolléganő mondta, hogy ez olyan, mint a húsvéti tojások, hogy tudjátok, sok kicsi színes tojás, és az egyik színes tojás ez az evés, a másik az a beszélgetés, a harmadik a társas kapcsolat, ez mondjuk pont ugyanaz volt, mondjuk a fizikai érintés, mint az ölelés, a harmadik, hogy bevágod magad egy kád vízbe, a negyedik az, hogy csak mély levegőket veszel, stb. Stb. És hogy ebből az egyik az evés, az tök oké. Tehát, hogy megint csak azt stigmatizálni, hogy az evés nem szólhat mindig arról, hogy én most akkor fehérjéket eszem, hogy én most csak akkor az összetett szénhidrátokat, hanem ennek megvan az a funkciója is, hogy most összejövünk egy fagyira, hogy most akkor, most tényleg a már sokszor emlegetett, hogy esküvőre megyünk, vagy bármilyen társas kapcsolódás, és hogy úgy fogok mondjuk egy olyan ételt enni, ami lehet, hogy nem megfelelő, nem tudom én, polifenol tartalmú, de hogy azt merem mondani, hogy ebből eszem annyit, amennyi itt jól esik, és megyek tovább. És hogyha ehhez ezek a társas szabályrendszerek kapcsolódnak, akkor megjelenik a szégyenérzet, megjelenik a bűntudat, ami így fog paradox módon egyébként túlevést okozni, hogy nem tudok már ezzel mit kezdeni, és akkor jó, akkor már úgyis mindegy. Ennék egy szelet zserbót, de ebből lesz egy tepsi, mert most szektem meg a diétemet, úgyhogy már akkor
2: most mindegy, már mindegy, igen, akkor megeszem az egészet.
1: Aha. Mutatom, mennyi időnk van hátra.
2: Úgyhogy... Hát akkor el kell jönnöd még egyszer-kétszer.
0: Igen, most nagyon belementünk minden témába. Így
2: vannak sem. Témák, igen.
1: Hogyha mondjuk egy fiatal, 15 év alatti sportoló hallgatja ezt az adást, akkor mit szeretnél, hogy mit vigyen magával?
0: Hogy az öröm az maradjon meg a sportban, és borzasztóan elcsépelt, mégis nagyon gyakran látjuk, hogy pont ez szokott elmúlni, és valamilyen egyéb külső nyomás hatására végzi ezt a tevékenységet. És hogyha ez mégis így elhalványul, akkor mi annak a módja, hogy ezt a lángot újra egy kicsit jobban fel tudja perzsálni, hogy az evéssel való kapcsolata milyen, tehát mennyire tud azért az ételhez fordulni, mert arra azért van szüksége, hogy fizikailag jól működjön, mennyire van benne egy olyan rugalmasság, hogy igen, például ezekben az előbb említett kapcsolódásokban most akkor fogyasz belőle, vagy sem. És hogyha azt érzi, hogy már pedig itt csak kizárólag a merev szabályrendszerek vannak, akkor erről merjen beszélgetni másokkal. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne akarja egyből meggyógyítani. Rengetegszer látjuk, hogy már azzal a kapcsolódással, hogy érzi, hogy nincs egyedül, akkor már majdhogy nem megoldódik magától a probléma, mert akkor már egy teher esett le így a válláról, és akkor már tudja valójában, hogy hogyan tudna magán ezzel segíteni. De ez a legfontosabb, és tényleg ezt látom most az egyik ilyen kamaszoknál látott hiánynak, hogy az az offline kapcsolódás történjen meg, hogy figyelnek rá, hogy aktívan meghallgatják, és a többi egyébként már őszintén innen adja magát.
1: Asziama Evelyn antidiéta szemléletű sportoló volt a vendégünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönjük, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetést.
2: További sok sikert kívánunk neked a sportban, az éneklésben, anyaságban, mindenben.
0: Köszönöm szépen.
1: És most jön egy program ajánló. Október 9-én pénteken a Super Starsky játszik a Vörös Neonban Budapesten, aminek ugye Evelyn az énekesnője.
2: Az egy jó hely a Vörös Neon.
1: Egy program ajánlott hallottatok, de akkor jöjjön zárásnak a Super Starsky. Szevasztok!

0: sikerült.
1: Ez a zene jobban tetszik, mint az előző.
0: Nem sikerült olyan jól a szirénautánzásom, igen, sajnos.
1: De miért akarsz te úgy húhúzni, mint KRS van?
0: Nem tudom, mert jó lenne úgy húhúzni.
1: Hát igen, a DJ Séf, megtanulhatnád ezt. Van.
0: DJ Elliot és DJ Séf a Google csigában.
1: És KRS van.
0: És KRS van, aki még ugye az előző adásban... Az előző adásban volt érdekelt, vagy hát akkor beszéltünk, ha jól emlékszem, a
1: igen, hát egy hónap
0: is, meg a Boogie Down Productionsről.
1: Igen, 4 hete volt, igen. Ez már a legutóbb DJ-ztünk egyet, igen, egy jót.
0: Igen, muszáj volt már.
1: Igen, jó volt.
0: Úgyhogy most viszont visszatérünk a féltudományhoz, a hip-hop féltudományhoz, úgyhogy és New Yorkhoz. Szerintem most már

0: kap részt még azért szerintem. Igen, bele lehet még
1: már nem
0: ilyen...
1: szoktuk szeretni mondjuk annyira, de hát, ez de se igaz.
0: Szerintem azért persze. Azt még szerethetjük a nem tudom, a
1: van azért ott mit szeretni,
0: meg ilyeneket, úgyhogy szerintem még abból lesz valami, aztán utána majd meglátjuk még, hogy merre.
1: Hát egyébként nyilván annak idején szerintem még tavaly, amikor New Yorkban voltunk, akkor, vagy megérkeztünk, akkor beszélgettünk arról, hogy mi hogy nem vagyunk nagy jazz fejek sem, mint hogy nagy hip-hop fejek sem vagyunk. Igen. És hogy valami miatt bennem motoszkál az, hogy sem Miles Davis nem volt beszélve, meg John Coltrane, meg ezek az emberek, akiket lehetne.
0: Hát beszélhetünk. Figyelj, egyébként a jazzy hip-hop vonalról és akkor rá akár föl is szippanthatjuk ezeket a dolgokat, úgyhogy...
1: Ja. Jönnek ezek a jó hideg téli esték, és akkor lehet
0: jó
1: ilyen...
0: Jó kis jazzt játszunk.
1: Igen,
0: majd.
1: Ilyen bólogatós, fejvakargatós jazzt, igen.
0: Na jó, de addig is viszont szerintem csapjunk bele a Def Jambe. Uh-huh. Én egy picit néztem, nem tudom te mennyire, mert megint nagyon sok fontos dologról beszélgettünk műsor előtt, csak a műsorról nem, tehát
1: igen, nem baj az.
0: Most fogjuk kigyúrni itt a...
1: Hát én a Def Jam kialakulásáról nem, én kizárólag a Public Enemy munkásságát próbáltam meg.
0: Jó, mert én egy picit utána néztem.
1: Az nagyon
0: mélyen. Szerintem körülbelül 4,5 mondat.
1: Hát de mit szoktunk mi mélyen?
0: Így van.
1: Na,
0: szóval, hogy a Def Jam-et egyébként szerintem mindenki, aki tudja, hogy miről beszélünk, az a Russell Simmonshoz köti fejben.
1: Hát meg volt a...
0: De hogy a Rick Rubin alapította
1: a
0: egyébként
1: Rick Rubin,
0: 83-ban, tehát az ő kis projektje volt, és neki volt egy zenekara, akkor egy Hose nevű, Hose úgy van leírva, nevű ilyen, hát ilyen post-punk alternatív zenekar volt, és nem találtam róluk semmit, tehát szívesen hoztam volna zenét tőlük, de nem sikerült föltúrnom semmi használható minőségű dolgot. Úgyhogy igazából erről nincsen infóm, hogy milyen zenét játszottak, de olyan korai 80-as évek amerikai ilyen alter rock cucc volt, és aztán kapcsolódott be a kiadóba, és az ő első ilyen kislemezük volt, amit a Def Jam adott ki.
1: Aha.
0: Egyébként, és tehát végül is a saját zenekarának csinált egy kiadót Rick Rubin,
1: na.
0: Aki ugye onnan ismert, hogy később nagyon híres lemezproducer lett, tehát kevésbé a alkotó zenészként vagy dalszerzőként jegyzett, hanem így ilyen produceri munkákat végzett leginkább.
1: Hát de még talán most is, nem?
0: Hát
1: a
0: most is, igen.
1: Mondjuk az nem most
0: hát
1: volt,
0: hát én most nézegettem, hogy miket csinált, mert én hoztam egy-két ilyen darabot az életműből, de hát azért neki is a nagy időszaka azért az inkább a 90-es évek meg a 2000-es évek voltak, amikor ilyen nagyon, nagyon sok fontos lemeznél működött közre.
1: Igen, és kedves hallgatók, ha emlékeztek rá, ő volt az a csávó, az a fehér hosszúhajú rocker kinézetű fazon, aki ezeken a korai fekete DJ-k által prezentált partikon, ahol a lemezeket beatmatchelték össze-vissza meg beat junglingolták, akkor ott tehát a lemezpult mellett, és bólogatott.
0: Azt hiszem, hogy a Beastie Boys-nak a Fight for Your Right to Party című számához készült klipbe, és ő szerepel,
1: ha
0: jól
1: van,
0: emlékszem, és egy tortát nyomnak a képébe, tehát ott is ilyen Bird Jackie-be meg hosszú hallja. Úgyhogy, illetve van egy egész érdekes dokumentumfilm sorozat a Paul McCartney-val, az nem olyan régen készült, ami így a Beatles számoknak a ilyen stúdió technikai részleteivel foglalkozik, és ott együtt hallgatják a zenéket. Egy kicsit nyálas, de meg lehet nézni, vannak benne érdekes részek. Úgyhogy

0: Úgyhogy ennyi igazából, és akkor a Russell Simmons pedig úgy került ugye a zenei életbe, hogy ő lett a Curtis Blow-nak ő volt a menedzsere. Igen, úgyhogy én hoztam egy jó kis Curtis Blow-t, hogy ne csak a Christmas rap legyen, vagy mi volt? Christmas rap?
1: Christmas rap volt az, ami az első, igen.
0: Szóljon Curtis Blow-tól itt a műsorban, úgyhogy ez a Hard Times.
2: Yo, Kurt, man, you got some bank?
3: Yo, my brother, I ain't really got it like that. What we got here is hard times.
2: I hear you, brother, but what's up with that?
3: Hard times spreading just like the flu. You know I caught it just like you.
1: Stúdióban még hangszeres zenészek, ugye, gondolom.

0: Ezt még hallgatnám szívesen.
1: Igen.
0: Jó.
1: És,
0: jó nyomja.
1: És hát ugye úgy is kapcsolódik Curtis Blow a történet további részéhez, hogy a Joseph Simmons, Russell Simmonsnak az öccse volt a DJ-je egy időben Curtis Blow-nak, aki aztán ugye Run lett a Run DMC-ből.
0: Aha, hogy ő lett a Run?
1: Igen.
0: Oppácska.
1: Ugye? Na.
0: Isten szóval... nyugosztalja. Innen is, nem?
1: Tényleg?
0: Igen, én úgytam, hogy ő már lett, nem?
1: Nem, a Jammaster Jay-t ölték meg 2002-ben, de hát nem tudom, mert ezt érdekes módon ezt így nem néztem meg, hogy...
2: Mindjárt utána nézek, mielőtt valaki betelefonál, mert csúnya hiba lenne. Igen,
1: szerintem ő még jól van, de
0: na mindegy, akkor
1: ezt mindjárt megnézed, addig még itt lejátszanám egy, vagy legalábbis egy pici részletet az első már ilyen hip-hopos Def Jam kiadványból, ami már ez a Def Jam logó szerepelt, ami később ugye ismert lett. Ez Tyler Rocknak az It's Yours című száma. És Jazzy J.
0: Na, itt már dobgépek vannak, itt már és szemplingek egy picit, de csak az elején. Igen.
1: Hát ez ilyen 80.

0: Tudtad, megtudtad?
1: Jam Master J az, aki már sajnos nincs közöttünk. Run még él, és DMC is.
0: Who's House.
1: Yes, yes, így van.
2: Úgyhogy csak hogy akkor a Rick Rubin működését is lássuk a korai időszakban. LL Cool J volt a másik, akinek szintén egy korai kislemeze megjelent ugye a Def Jam-nél, az I Need a Beat, ami aztán később a Radio című első albumára is fölkerült.

0: És ez volt az, amivel így házalt sokáig az LL Cool J, vagy hogy így küldözgette be Rick Rubinnak ezt a tépet, vagy volt valami ilyesmi, és akkor ott, amikor egyszer behívta, hogy akkor na végre gyere már be, és akkor azt hitte, hogy valami óriási nagy menő helyre fog bemenni, szóval valami nem tudom, ilyen nem tudom, hanyadik emeleti lepokkant kolesz szobába vitték, ami tele volt lemezekkel, meg papírokkal, meg nem tudom, minden túróval, ilyen szeméthegyekkel, pizzás dobozokkal gondolom.
1: A másik korai kis lemez az egyébként Beastie Boys volt, a Rock Hard című Beastie Boys szám, amit egyébként szintén nem találtam meg a népszerű zenehallgató oldalon. Nagyon érdekes módon ez nem volt meg, sőt ilyen Def Jam válogatásokon sem találtam, mert azt is nézegettem. Na mindegy, 88-ig tartott ez az időszak, amikor Rick Rubin meg Russell Simmons vezette a Def Jam-et, és aztán jött egy fickó, a Lior, vagy Lior, nem tudom, hogy kell ejteni, nagyon fura név, L-Y-O-R, Cohen, Lior Cohen, aki szintén, akinek egyébként ilyen izraeli, elég high class diplomaták voltak a szülei, ilyen amerikai, Amerikában élő izraeli diplomaták, és ő belekerült a zenei bizniszbe, és aztán szépen kiszorította Rick Rubint a Def Jam-ből, és 88-ban Rick Rubin elment, és megalapította a Def American című kiadóját, ami egyébként elég sokáig működött, és elég jó zenéket is csináltak. Magával vitte a Slayert például, akik akkor a Def Jam-hez voltak leszerződve. Tehát, hogy ezt a rockosabb irányt vitte, illetve ilyen amerikánás, meg ilyen blues rockos, meg country cuccokat csináltak. Így például a The Black Crowes nevű, nekem gimis koromban az egyik kedvenc zenekarom volt, és ők is hát nem tudom egyébként, mert a logón American van, azt hiszem csak egy ilyen csillagos, sávos, valamilyen zászlócska, úgyhogy nem tudom, de a szakirodalom azt írta, hogy Def American néven futott, de ennek én egyébként ugye a lemezen nyomát nem nagyon láttam. Na mindegy, hoztam egy ilyet is. Csak hogy ne csak hip-hop legyen.
0: És még...

0: legalább száj, így legalább szájharmonika is volt a műsorban.
1: Szerintem
0: igazi hip-hop műsor nem lehet Johnny Cash nélkül, úgyhogy picit lesz az is, mert hogy Johnny Cash utolsó lemezei is itt jelentek meg, és
1: mint a Def American-nél.
0: Igen, és ezeknek is Rick Rubin volt a producere.
1: Király. Ott is van.

0: going over home.
1: Na,
2: hát figyelj.
1: Csak hogy földobjam a hangulat.
2: De, hát de ez most egy abszolút ilyen hangulat van, amúgy is.
1: Na, mi legyen? Randy MC vagy Public Enemy?
2: Hát a Randy MC korábban volt, nem?
1: Kézeljük, ki... Kőpapírolózzuk?
2: Nem tudom, én azért mondanám azt, hogy Randy MC first, mert az jó. Előbb volt, nem?
1: Jó, hát menjen. Én most már úgyis lendületben vagyok.
2: Így van. Kiderült, hogy Run is még él.
1: Igen.
2: Minden van.
1: Minden összevág ahhoz, hogy Randy MC-vel kezdjük.
2: Igen.
1: A Chuck D él még?
2: Hát igen.
1: Jó.
2: Na, és Flavor Flav is él még.
1: Majd, hogy nem csupa élő zenész lesz még a
2: műsorban. Bár ezek rohadt öregek, tehát hogy basszus, én tehát
1: hát, az, hogy... Rohadt, azért hát, nem rohadt
2: bocsánat,
1: öreg,
2: igen, de... csak hogy így Flavor Flav 59-es, tehát hogy...
1: Jó.
2: Most bocs, tehát bocs mindenkitől, aki 59-es, vagy még nagy Isten, de hogy így, én azt hittem, hogy ők ilyen,
1: hogy
2: tehát
1: hogy fiatalabbak. 40-es jó fej.
2: Megálltak a 40-nél? Nem tudom, csak hogy így.
1: Hát figyelj, vannak emberek, akik pár évre megállnak egy bizonyos jó. Életkorban, tehát.
2: Hát 5 évvel fiatalabb csak, mint az anyám. Tehát azért erre nem voltam felkészülve.
1: Anyád szóval. Is rappelhetne.
2: Hát amúgy igen.
1: Lenne igen. Miről.
2: Igen.
1: Igen. Nem.
2: Hát igen.
1: Na, szóval nem készültem nagy történelmi áttekintéssel Randy MC ügybe egyébként.
2: Nem baj.
1: 83-ban alakult a zenekar, nagyjából egy idős a Def Jam-mel, de egyébként érdekes módon ők nem a Def Jam-nél kezdtek lemezeket kiadni. Uh-huh. Tehát az első két Randy MC lemez az nem a Def Jam-nél született. Uh-huh. Ugye, mint említettem, Joseph Run Simmons volt a Russell Simmonsnak az öccse, vagy hát még mindig.
2: Igen.
1: Most már Rev Run, ugye Reverend Run-ként, de még...
2: Ja, igen.
1: Ezt nem tudtad?
2: Nem.
1: Hát hogy? Ő ilyen spirituális lett, meg belecsapott a vallási témákba is. És
2: kiváló.
1: Reverend Run-ként
2: hát akkor meg a
1: szerepelt pláne. Már egyébként a saját valóságsójában is.
2: Ehhez képest, hogy Run-szlávuszban. Igen. Aha. Ehhez képest majd Favor Fev is igen. Eljutott valahova.
1: Igen.
2: De nem
1: és
2: ide,
1: akkor
2: nem
1: ugye
2: ide.
1: Daryl McDaniels, a másik MC DMC, és Jason Mizell, Jam Master Jay. Ő volt ugye a zenei, vagy hát a DJ-je a hármasnak, és hát ők is, hát ezt a nagyon klasszikus templomba éneket, nem templomba énekeltek, tehát hogy
2: ott
1: nem volt gospel kórus, hanem az utcán találkoztak ilyen mindenféle bulikba járogattak, és akkor ott kovácsolódtak össze, és aztán az első lemezük az szerintem csak így a saját nevükön futott, hogy Run DMC. Nyilván voltak kislemezek, minden, az az érdekes bennük igazából, vagy az volt a kezdeti időkben a tök érdekes, hogy beemelték a rockzenét a hip-hopba, egyrészt, másrészt meg ők voltak az első olyan hip-hop zenekar, amelyik inkább ezt a street kinézetet
2: igen.
1: Nyomta, és nem az a glammes, ilyen kicsit a funkadelik, meg az ilyen akkoriban futó rock zenekaroknak az ilyen túlcsicsázott,
2: igen.
1: Váltöméses ruháiba járta.
2: Hát de tényleg hanem, a szörmétől kezdve minden
1: igen,
2: volt
1: akkor,
2: ott.
1: Hát igen. Hogyha megnéztek ki régi Grandmaster Flash and the Furious Five, meg Afrika Bambaataa, meg ilyen előadóknak a képeit abból az időszakból, akkor azért azok elég érdekes.
2: Hát meg nem is csak az a szörme, meg az elegancia, hanem volt ez a kemény, tehát ez az ilyen szegecses,
1: meg
2: ilyen űr szerű.
1: Hát az volt ugye ez a funkadelik vonalból, meg mindenhonnan
2: tudom,
1: összeszedték ezeket a kinézeti dolgokat, és hát ugye ők meg fölvették egyrészt vagy a melegítőt, meg az Adidast, meg a Kangol sapkát, vagy volt ez a másik szett, amikor meg ilyen bőrzakóba.
3: Igen, igen, igen.
1: Fekete karbó, bőrzakó, igen, igen. Fekete farmer, Adidas cipő kifűzve.
3: Igen, sőt, fűző nélkül.
1: Fűző nélkül, igen. Úgy értettem a kifűzvét, igen, de igen. Hogy miért volt a kifűzve?
2: Na miért? Na. De kíváncsi vagyok.
1: Hát mert az ilyen bőr is cucc.
2: Ja,
1: mert hogy a bőribe ki kell szedned a cipő fűzőt a cipőből.
3: Ja, az jó logikus, aha, igen. És akkor, aha.
1: És akkor az ilyen...
3: Hogy az is ilyen street igen, style-ban, tehát, hogy kicsit, hogy ilyen, bűnözők igen. Vagyunk.
1: Hát
3: és
1: nem, ezért, bűnözők, vagy, nem bűnözők, de, hogy, de, igen, de igen. Hogy egy kicsit arra tehát onnan vették ezt a, uh-huh. ezt a dolgot, hogy kifűzik a cipőt, és akkor igazából ők teremtették meg ezt a fajta kinézetet, hogy ebbe a kicsit hétköznapibb, uh-huh. Olyanok voltak picit ilyen szempontból nekem, a Ramones jutott az eszembe, akik szintén abban az időszakban, mondjuk egy 10 évvel korábban, ugye akkor is az volt, hogy mindenki ilyen hatalmas, a rockzenészek azok ilyen lebegő izékbe, meg flitteres szarokba jártak, uh-huh. és akkor ők voltak azok, akik felhúzták a csőfarmert, meg a fekete pólót, meg a bőrdzsekit, ezt csókolom. És egy picit ők erre hajaznak, egy hát hasonló szerintem ilyen szempontból a kettő. Tehát egy picit volt ebben egy kis punkság, de akkor nézzük meg ezt a rock-rap keveredés első példáját, ez a Rockbox című szám. Hát azért nem ez lesz a legjobb darab a mai napon.
3: Igen, de nem baj.
1: Ez volt az egyik első videóklip, ami az MTV-n lement, mint hip-hop videó.
3: Nem sem hiszem, hogy láttam-e valaha.
1: Én most láttam.
3: És jó?
1: Egy csávó gitárszóló, ők egy autó tetején benne például.
3: Nagyon jó, király. És ott egy gitárszólóval kezdődik, úr

0: igen, és akkor mindenki látja, hogy miről van szó.
1: Igen. Na, ugye, itt volt ez a koncepció, ugye, ha jól emlékszem, hogy ugye, hát egyrészt eltűntek a, tehát hogy akkor az old school hip-hop, amit akkor old schoolnak hívtak.
0: Igen, ez
1: ugye,
0: volt a new school.
1: És ez volt a new school, igen, ami most már hiper old schoolnak számít, de hogy ez volt a new school, hogy nem hangszerek vannak a stúdióban, hanem dobgépek, mert most már van dobgép, és akkor izé...
0: Igen.
1: És minél kevesebb ütem legyen, és akkor emlékszem, hogy a Joe Simmonsnek mindig mondták, hogy izé, hogy hát de lesz még ebbe valami?
0: Nem.
1: Ez lesz, gyerekek.
0: Igen, hát ezek nem nagyon sűrű darabok, ilyen szintén az első lemezről az It's Like That.
1: Oh yeah.

0: Hát meg ők azért már nem, ha jól emlékszem, de javíts ki, ha nem, hogy ők már nem feltétlenül voltak ezek az ilyen kicsit alulképzettebb utcai gyerekek, hanem mit tudom én, ilyen egyetemista társaságokban lehet nevelkedtek, tehát hogy ilyen
1: kulturálisan
0: műveltebbek voltak, meg igen. Így, igen, szóval
1: igen, jó, hát ez a szövegen kicsit, is látszik szerintem, igen, kicsit azért intellektuálisabb, vagy intellektuális,
0: igen. Jézusom. DMC még szóval szemüveget is visel, igen. Ugye?
1: Hát figyelj, úristen. Csak okos lehet.
0: Igen.
1: Igen, én is azért hordom.
0: Igen, én meg ugye, azért nem.
1: Mert te igazi utcagyerek vagy, igen, ja. Miskolcról.
0: Így van, pontosan.
1: Nem hordanak szemüveget.
0: Nem is volt még szemüveg akkor.
1: Nem.
0: Ott.
1: Ja. Volt, aki a tilács lett ott szemüvegbe.
0: Így van.
1: Jó. Na, szóval, hogy igen, egy picit más volt a hozzáállás. Ez látszik, de egyébként keményebb is volt szerintem, tehát innen uh-huh. azért így elindul a tehát hasonló volt egyébként egy picit, mint a Boogie Down Productions, csak az inkább ilyen, az tényleg a gangsterkedés, meg az utcai erőszak, meg ilyenek azért ott sokkal jobban megjelent az ő szövegeikben. És ugye ez az It's Like That című szám volt az, amit aztán 97-ben remixeltek, és az hozta vissza akkor egyébként a Run DMC-t így a köztudatba, addigra egy picit megkopotta az ő ismertségük, vagy a jelenlétük, és ez a Jason Nevins, vagy valami ilyesmi volt a fickónak a neve, aki azt csinálta, vagy csináltak hozzá egy
0: ilyen house alapot.
1: Egy ilyen house-os remix volt, és csináltak hozzá egy jól kinéző videóklipet, ami aztán persze így nagy siker is lett, egy ilyen jó kis tánc, tánc break battle-os videóklip volt, ha jól emlékszem. Uh-huh. Úgyhogy az akkor nagyot ment, és akkor egyébként újra össze is állt a Run DMC, és csináltak is egy-két turnét, szerintem annak a keretében láttam annó őket, jó, én is a szigeten, de hát ez, mondom, ez akkor lehetett ilyen 2000 környékén, vagy még előbb 99.
0: A szigeten, most néztük meg, hogy 2000-ben voltak
1: 2000-ben.
0: A szigeten.
1: Na jó, akkor. És akkor tovább folytatódott a menetelés, a King of Rock című album következett, ez még mindig nem Def Jam-es volt. Hát akkor jöjjön a King of Rock. I'm the king.

0: ugye folytatódik a rock kapcsolás.
1: Igen. Meg a kolompolás is.
0: Igen, és ez a fura, hogy ennek a klipjét megnéztem, és az egy ilyen nagyon érdekes momentummal kezdődik, hogy DMC és Run be akarnak menni valami múzeumba, ahol eléjük áll a múzeumőr, hogy de srácok, ez a rock múzeuma, és ide nem jöhettek be, és akkor így elkezdik lereppelni a fejét a biztonsági őrnek.
1: Hoppá. Hát abban az időben még a King of Rock, így van.
0: Ugye?
1: Hát így is van. És akkor még...
0: Igen.
1: Húzzam vissza még egy kicsit.
0: Gondolod,
1: ez az, így van.

0: Szóval ők valahogy a határán voltak ennek a kicsit társadalmi problémákról is beszélgetünk, de azért még mindig ilyen parti arcok vagyunk típusú vidám, inkább vidám gyerekek, akik azzal is mindenképp arattak, ahogy mondtad, hogy a közönség sokkal jobban tudott velük azonosulni, hiszen ugyanazt a
1: igen.
0: cipőt hordták például.
1: Például
0: de még nem tartunk ott, gondolom.
1: Már mindjárt ott leszünk. Nem,
0: igen.
1: Még csak ilyen érdekességképpen gondoltam megmutatni, van ezen az albumon nem csak ilyen rock, hip-hop mix, hanem van egy Roots Rap Reggae című szám is.
0: Hoppá!

Hát nem ez volt az életmű csúcsa, az biztos, nem, de, örülök, hogy... de ilyet is, ilyen is volt, ezt is meg kell ismerni. Na mindegy, aztán jött ugye a Def Jam, és akkor a csúcs lemezük nagyjából ez a Raising Hell című album, amin aztán van minden, én így 5 számot gyorsba, csak így, így végig, hogy akkor, akkor mi lett ebből a ígéretesen induló, de azért még egy kicsit ugye a, nem tudom, a hangját keresgető zenekarból, ugye azt hiszem kb. Ezzel indít az album. Now Peter, Piper, Pig Peppers, Ride, Humpty, Dumpty, Fell, Down, That's His Art, Time, Jack, Nimble, What? Nimble, and

0: Hát igen, itt már volt szempler is.
1: Ez már szerint, igen. Igen. Hát itt már ugye
0: a Mardi Gras
1: című. A Mardi Gras, Bob James, ugye. Vagy.
0: Ó, hát igen. I think it's

0: okosabban van belerakva a rock zene szerintem a, igen, a hát zenébe.
1: Azért valószínű a Def Jam jót tett nekik, és egyébként arról lehet valamit tudni, hogy ha egyébként a tesója volt a Def Jamnek a vezetője, akkor miért nem
0: megkapjuk
1: ott...
0: Megkapjuk a Back Office-ból, hogy ne pofánzunk.
1: Miért nem ott jelentették meg a lemezeiket?
0: Nem tudom.
1: De az tény, hogy egyrészt gondolom össze is érett a cucc, másrészt meg... meg jót tett nekik a kiadó váltás, vagy nem tudom.

0: vagy ezen a szellemezen szerepel ez is.
1: Na igen.
0: Ami konkrétan ugye az Adidasról szól. Egyébként kötöttek is egy jó zsíros támogatást, ami talán az első volt a műfajban, hogy így zenekart egy sport cég.
1: De úgy, hogy igen, de hogy feketén, fehéren, tehát hogy az első olyan zenekar volt, aki sportszert reklámozott, és rohadtul eladták.
0: De hát ugye nem ezért született ez a szám. Tehát nem,
1: ez nem volt a szám?
0: Szerintem előbb volt a szám, és na, az, annak tudom, a révén sikerült így a díjat összehozni.
1: Hát ez is

0: Hát ez is annak a része volt, hogy egyformák vagyunk, mutasd magad. Tehát a koncerteken általában mondták az embereknek, és akkor nem tudom, az egész stadion lengette a cipőjét. Levették az emberek a cipőket, és így lengették a cipőjüket. Már igaz? Mindenki üvöltött.
1: Na jó, és akkor van még ilyen is.
0: Oh yeah. Párszor felraktad ezt a lemezt azért.

0: Na, és hát ugye...
1: És bocsánat, még mindig ott tartunk egyébként, hogy ezeket a lemezeket döntően feketék hallgatják, és feketék vásárolják.
0: Hát döntően addig, amíg el nem jutunk ahhoz a ponthoz,
1: igen,
0: hogy...
1: Azért gondoltam szúrni be most ezt, igen, mert utána, igen, utána hirtelen áttörték a fehér papír hátteret a...
0: Ja. És visszatértek a zenészek a stúdióban.
1: Hát igen, nem is akárkik, ugye?

0: és mesélsz a szám történetéről és jelentőségéről.
1: Annyit csak a számról, hogy eredetileg samplinggel akarták megcsinálni, de aztán nem is tudom, hogy gondolom Rick Rubinon keresztül, nem tudom, hogy jöttek igen. össze az Aerosmith tagjaival. Az Aerosmith akkoriban egyébként egy hát leszálló ágban lévő, eléggé igen. csúnyán szét cuccozott zenekar volt.
0: Igen.
1: Ugye ez a szám, a Walk This Way, a talán 77-es vagy 76-os.
0: Igen, 75-76 körül, igen.
1: A Toys in the Attic című leghíresebb korai lemezükről való szám volt, és ugye azon van még talán a Dream On című darab, ami ilyen klasszik Aerosmith ballada volt. A sok Aerosmith ballada sorában talán az első, vagy a leghíresebb első. És ugye ezt a samplinget akarták használni, de aztán úgy döntöttek, hogy vagy lehet, hogy ők be akartak menni, már nem is tudom, hogy volt, hogy meg akarták hallgatni, vagy csak behívták őket, hogy a stúdióba, hogy nézzék meg, hogy mi lesz ebből az egészből, de aztán végül is úgy döntöttek, hogy akkor a Steven Tyler énekelt, és a Joe Perry, ugye a gitáros pedig följátszotta a gitár részt újra, tehát nem samplinget használtak, hanem ott élőben rögzítették azt a gitár részt és az ének részt, úgyhogy, és hát ugye utána pedig a videoklipben is szerepelt a Steven Tyler is, meg a Joe Perry is, és hát ez nem csak a Run DMC-nek adott egy rohadt nagy lökést, hanem az Aerosmith-t is visszarakta a térképre, és akkor utána csinálták azokat a 80-as évek végi, meg 90-es évek elejé
0: csodálatos.
1: Hát csodálatos albumokat, igen. Ja. Hát most tök mindegy, az egy elég jó mainstream rock zenekar volt.
0: Én szeretem azokat a lemezeket.
1: És azokban voltak egyébként szerintem egészen.
0: Abszolút.
1: Tűrhető, meg jó.
0: És még
1: jó
0: balladák is.
1: Hát balladák azok mindenképpen voltak. Ja. De hogy ott utána így visszajött az Aerosmith, és így egy ilyen második karriert tudott csinálni, és nem haltak meg mind.
0: Igen, így van.
1: Hát is a heroin túladagolásban, mint amire egyébként egész jó eséllyel pályáztak.
0: Már akkor így kinézett volna nekik. Hát és akkor ugye a Run DMC-vel nem csak maga a Run DMC jött fel ezzel, hanem maga a hip-hop is. Igen. Kapott egy ilyen löketet, hogy akkor egy fokkal beljebb került úgy a köztudatban, meg a Nationwide lemezeladásokban, meg nem tudom, hogy tehát felkerült a térképre sok olyan fehér hallgatónál is, meg rajongónál, akik addig nem hallgattak ilyesmit, és ez is a jelentősége volt. Meg én úgy emlékszem ott ebből a dokumentumfilmből, hogy valahogy úgy volt
1: én
0: ez,
1: most
0: hogy
1: nem néztem meg ezt a részt, tehát hogy ezt elblicceltem, elkezdtem megnézni, aztán valahogy így leakadtam róla.
0: Nem, a DMC azt mesélte ott, hogy egyrészt ezt a számot ők már tök régóta ismerték, mert ugye, hogy amikor még otthon rappelgettek, akkor ez volt az egyik olyan lemez, aminek tök jó dobüteme volt, és hogy sose, elmondása szerint, az urbán legend szerint sose hallották az éneket benne, mert a gitárnál mindig jött a következő áthúzás, és akkor és akkor valahogy így, és akkor ott egyszer a lemezkiadó főnökei találták ezt ki, Simon Szék, hogy ezt a számot valahogy el kéne játszani, és hogy az eredeti szöveggel, és akkor ők mondták, hogy nem, hát most játszunk el valaki más, nem, hogy más szövegeit reppelgessük el, meg mit tudom, mert most akkor
1: fogják majd elénekelni.
0: Igen, hogy az volt az ötlet, általában Rick Rubinéknak, hogy ők az eredeti, mert úgy nyilván, tehát volt ebben egy kis tudatosság, hogy akkor egyébként lehet, hogy így lehetne, mert nyilván ők mint üzletemberek is álltak ehhez így hozzáállítólag, hogy meg nyilván a kulturálisan is, hogy akkor most úgy lehetne tovább lépni, hogy Amúgy a fehér közönségnek is mutassuk már meg, mert sokkal többen vannak majd, és megveszik, meg ez egy tök jó cucc, és akkor, hogy most már lépjünk tovább, és akkor mondták, nem voltak hajlandók állítólag, hogy a más szövegét szövegelni, és akkor úgy mondták, hogy itt valami viccből állítok, de ez még egy urbán legend szintű dolog, de nekem tetszenek az ilyenek, hogy majd akkor fogjuk ezt a számot felreppelni, ha majd ide megszerzitek a zenekart, aha, és akkor aha, ott volt a zenekar másnap a stúdióba. Ja, de hogy hello, így nekem ez tetszik a legjobban a műsorunkban, kedves DJ Séf, ebben a bogócsigában, hogy kontextusban helyezve a zenéket, amiket így hallgattunk ezerszer, úgyhogy nem tudtuk, hogy mi a körítés, és hogy így sokkal érdekesebb, és akkor nyilván amúgy meg röhögök azokon, mert most ugye divat szupersztár cipőt hordani, azt vágott csajok hordják, nők, igen, szoknyához, meg ruhához veszik fel a szupersztár cipő, meg hát van mindenféle szupersztár cipő.
1: A Walk This Way klipjében látszik, hogy hát, ez a rockstar, vagy ez a szuper, nem tudom melyik.
0: Hát nyilván az eredeti kék színű, nem tudom, az nyilván, de az is egyébként.
1: Ez meg
0: van ennek mindenféle színárnyalata.
1: Fehér, fekete volt talán, vagy nem tudom.
0: Én úgy emlékszem, hogy sötétkék, de vagy fekete?
1: Fehér.
0: Lehet.
1: Szerintem fehér volt.
0: Hogy maga a cipő fehér volt, de hogy a csíkok milyen színűek voltak rajta. Mindegy. Szerintem sötétkék, de valaki biztos lehet, hogy tudja, és akkor a lényeg az, hogy most rengeteg olyan hordják, hogy egyrészt nem is tudják, még azt lehet, hogy tudják, hogy szupersztár cipő, a cipőnek a neve.
1: Azt biztos de, hogy, tudja.
0: De hogy ez amúgy ennek milyen kultúrtörténeti jelensége töltése van, meg az, hogy egyébként ezt a cipőt, ezt a New York-i rapperek hordták, és fehér ember nem hordott egy cipőt valószínű, akkor ott emlékszem, hogy Vihar Buda nevű kedves cimboránk röhögött rám rajtam nagyot, amikor Washington DC-ből hazatérve vettem magamnak a külvárosban való egy FUBU márkájú cipőt, ami mint később kiderült, a For Us, By Us rövidítése, és hogy ez egy fekete cipőmárka volt, és mondta, hogy hát ezt nem hiszi, hogy túl sokan, nem röhögtek ki a boltban, mikor megvettem. De amúgy mindegy, jó cipő volt. Meg hát az már 2000-ben volt, akkor már kitérdekeltek ezek a dolgok. Csinálni. Igen, de
1: még nem volt ilyen cipőszegregáció, mint korábban.
0: Ja. Igen.
1: Na mindegy, úgyhogy ez egy nagyon híres lemez, tényleg azért most ez 5 szám volt róla, mondjuk van rajta 12, gondolom kb. Tehát ez tényleg ilyen Beatles jellegű a hip-hopban, hogy egy ilyen slágerparádés lemez tudsz csinálni. Hát nem is sikerült azért teljes mértékben ugyanezzel a lendülettel folytatni. A következő album az a Tougher Than Leather. Nem rossz egyébként. Az is még Rick Rubin és Dev Jam-es sztori. Hát hogyha már emlegettük a Runs House-t, akkor...
0: Oh yeah.

0: Na, és akkor ezen van ugye még a Mary Mary, amit már szerintem a múltkor megidéztünk.
1: De azt viszont azt tolja, azért kell, mert hogy megígértük, hogy a,
0: megígértük,
1: hogy a Monkees, igen, hogy a Monkees sorra fog kerülni.
0: Ja. Rá, rajt, ez az.
1: Ja, hogy ez már rossz.
0: Igen, csak pont ugyanaz a...
1: Tehát DJ-zted a Spotify-ről?
0: Spotify DJ-ztem egyet.
1: Nagyon jó.
0: Valószínűleg ez így össze volt keverve a lemezen.

0: Hát igen, ezzel azért be lehetett robbantani egy 500 fős táncparkettet.
1: Igen, igen. És akkor még, van még Bob James-es sampling egyébként az életműben.

0: Úgyhogy ez egy kicsit karcosabb lemez lett, mint az előző. De ezek tök jók voltak egyébként tényleg. De már nem aratott akkora sikert egyébként, és nem volt benne akkora átütő erő, mint előtte. Illetve közben változott
1: hát a kultúra is változott.
0: A műfaj is, meg minden. A következő albumon próbáltak is így kapaszkodni, szerintem az már eléggé, talán ez a Don't Stop volt egy olyan szám, ami ilyen... Igen, ez ilyen nagyon, tudod, ilyen New Jack Swing, vagy nem tudom, ez a...
1: Igen, mert akkor jött a gangster rap, ugye? 90-es évek elején.
0: Hát ez még 80-as évek szerintem. Igen.
1: A Public Enemy ugyanígy járt.
0: Ez a... hát szóval ez ilyen nagyon poppy, igen. Igen. Hozzájuk képest.
1: Igen.
0: Ugye egy kicsit ezen a...
1: Az izzadság szagú kiség.
0: Igen, ezen a Back From Hell-en egy kicsit úgy elvesztették a fonalat, és aztán még a 90-es években, a 93-ban csináltak egy lemezt, ami a Down With The King, ez volt a címe, és ott ilyen, mit tudom, ez Onyx-el, meg Q-Tip-el, meg Pete Rock-kal csináltak közös számokat, és na, az megint egy ilyen egész jó album, és aztán utána szépen feloszlottak. Erről szeretnél még hallani valamit a Down With The King-ről? Vagy most már menjünk, basszus.
1: Menjünk a Public Enemy-re.
0: Menjünk a Public Enemy-re. Jó, szóval utána feloszlottak, és csinált még egyébként, Jam Master Jay volt az, aki így a zenébe maradt igazán, csinált saját ilyen kiadó, producer céget, például az Onyx-ot ott adták ki, a Slam című szám is ő produkciója, illetve 50 Cent-et is ő fedezte föl, és az elején ő egyengedte az útját, aztán ugye sajnos őt a stúdióban lelőtték 2002-ben, de a többiek élnek és virulnak, mint ezt megtudtuk, úgyhogy... Public Enemy.
1: És ja, hát, hogy miért lőtték le vajon? Na mindegy.
0: Hát ezt nem tudom, egyébként megnéztem van róla egy dokumentumfilm, a Netflixen elérhető, a Kiölte meg Jam Master Jay-t. Megnéztem, és semmire nem emlékszem belőle. Tehát most konkrétan, tehát hogy így, és most még el is olvastam róla egy pár sort, de abból se derült ki igazából, hogy miért ölték meg. Hát gondolom valami pénzezés környékén, pénz és egyéb dolgok játszhattak szerepet. Tehát.
1: Hát igen, csak hogy milyen kemény, hogy azért ez 2002-ben még ez befért.
0: Hát
1: ez
0: akkor
1: befért.
0: Még azért igen. Voltak, azért a 90-es évek még oda átcsúszott egy kicsit, azt hiszem, hogy lődözték egymást az emberek.
1: Igen, hát meg, és hogy a Public Enemy-ről beszélés előtt még nyilván szokás szerint el fogom mondani ezt a pár mondatot, hogy ugye itt most akkor a régen érában vagyunk nagyjából, előtte-utána ott crack van, ami egy kicsit így hagyva is van, hogy na, fogyasszák, csak aztán nyírják ki saját magukat a gettókba, meg nem tudom. Nyilván ez ilyen összeesküvés elmélet szinten, de hogy mit tudom én, és hogy ők egyébként a Roosevelt nevű városban találkoztak, meg ott éltek New York államban, és utána úgy költöztek tovább a nagyvárosba, és az egyetemen találkozott a két brother, akiknek legalább egyszer kimondjuk akkor a nevét, ahogy hívták őket, hogy Carlton Ridener volt Chuck D, 60-ban született.
0: És se D nem volt,
1: igen,
0: a nevébe.
1: Mint ahogy Flavor Flav sem volt, de volt William Drayton. Na, úgyhogy akiről ugye nehéz bármi, tehát ez a William Drayton, ez valami nagyon-nagyon komoly.
0: Az nagyon, az olyan, mintha valami, nem is tudom, ügyvéd képest. Vagy orvos lenne.
1: Igen, na mindegy, szóval, hogy...
0: Egy katonatiszt.
1: Igen, és hát ők már korai időszakban, és a Chuck D-nak már nagyon korán beakadt ez, hogy a hip-hopot arra használja meg, hát a zenét, hogy megmutatja, akkor ugye a message után vagyunk, nem tudom, majdnem 10 évvel, hogy azt lehet használni arra, hogy megmutassuk, hogy milyen szar nekünk, meg hogy egyébként diszkriminálva vagyunk, stb. Uh-huh. És hogy már az egész korai időszakban ez volt az egyik célja, a másik meg az, ami szerintem tényleg tök durva, hogy ő ott beszélgetett fiatal gyerekekkel.
0: Ő se volt öreg.
1: Hát akkor még ő se volt öreg, igen, de hogy a sokkal kisebb gyerekek, például Malcolm X, nekik nem volt meg. Tehát, hogy azt kérdezte valamelyik kis srácot tőle, egyszer azt mondtam, amikor eldöntötte, hogy akkor az így nem jó, hogy ki az a 10. Malcolm. Tehát, hogy úristen, ezek nem tudják, hogy mi van, de hogy még például Method Man is nyilatkozott erről, hogy egyébként ők
0: tőlük tanulták meg.
1: Public Enemy-től tanulták meg. Tehát, hogy a Public Enemy egyszer, tehát, hogy rengeteg szövegük nem is a fehér lakosságnak szól, hogy hé, ezek vagyunk mi, hanem hogy amúgy a sajátjaiknak, uh-huh. hogy ezek vagyunk mi. Uh-huh. Tehát, hogy Malcolm X az nem 10. Malcolm, hülyék. Tehát, uh-huh. és meg hogy vannak olyan számaik, ugye, ahol a rabszolgatartástól kezdve így végigmondják a történetüket, meg szóval egy csomó ilyen
0: öntudatébresztő, igen.
1: Igen, abszolút öntudatébresztő, és akkor nyilván a használt hangminták is csomószor ugye a nagy előd, aki szintén öntudatébresztő volt, James Brown, és társaiból jöttek az alapok. Valaki azt mondta ott ebbe egy dokumentumfilmbe, hogy Chuck D úgy, tehát ha Chuck D-t hallgatod, akkor olyan, mint hogy az apád tanítana éppen neked valamit. Amúgy tök jó, szóval hogy én ezt így meg is vettem akkor rögtön. És volt egy korai zenekaruk, vagy hát formációjuk, a Spectrum City, amikor is Chuck D még ilyen egyetemi rádiót műsort vezetett, meg mit tudom én, ott így volt egy kezdeti felállás, de akkor már a Hank Shackley-vel, aki aztán később a Bomb Squadban is benne volt.
0: Bomb,
1: aki
0: azt, vagy Bomb?
1: Bomb Squad,
0: a
1: produceri gárda a Public Enemy mögött, szóval ez egy 85-ös szám, aminek az a cím, hogy Check Out the Radio, hiszen, mint említettem.
0: Igen, rádiós volt akkor.
1: Yes.

0: Lucy szeretett gitárszólót bekeverni a zenébe. Gitárszóló
1: és a dobgép, igen. Tehát akkor ez volt a menő. Meg a szemplingelés, ugye? Igen.

0: Ez volt egy ilyen kezdeti mozgódás, és akkor akkor ők úgy voltak, hogy a Flavor Flav volt, meg ők ketten, és akkor volt még a professzor, mert én sose értettem azt, hogy a Public Enemy miért vannak ilyen sokan. Tehát, hogy ez ilyen katonaruhás csávók állnak ott körülöttük mindig.
1: A legtöbben azért csak pozolnak, álltak ott,
0: igen, és akkor úgy, hogy most ezek, igen, mit csinálnak? Jó, hát volt a professzor Griff, volt az információs minisztere a zenekarnak, nekem szépen, aki magyarul, hát ő volt így a konferenci, egy kicsit meg így bemondogatott dolgokat, és egyébként ő alakította ezt az S1W squadot, akik ezekben a militári ruhákban ott igen, még egy páran, fekete napszemüveg, ilyen
1: baretbe, nem, igen, valami olyasmibe voltak ilyen,
0: ebbe az ilyen,
1: ebbe a francia ellenálló sapkába.
0: Francia, igen, sapkába, terepszínű ruhába, és akkor voltak náluk ilyen fake uzik, ilyen műanyag uzik, meg nem tudom mit, és akkor egy csomószor csak így meneteltek a színpadon, és igazából ami az az S1W-nak a jelentése az az volt egyébként, hogy security of the first world, tehát hogy ugye, mert az volt, hogy ezek az emberek a harmadik világból jöttek, meg nem tudom, ez volt a szöveg, és akkor nem, mi a first world, tehát hogy amúgy nem, tehát hogy amúgy mi vagyunk az elsők, mi vagyunk az eredeti emberek, nem ti. Tehát ez volt az üzenet. Igen, de ő volt professzor Griff, aztán értem. Később majd beszélünk a csúnyaságokról, amiket csinált, és akkor volt, igen, a Terminator X, aki volt a DJ,
1: igen.
0: Akit szintén egyébként egy ilyen, aztán csak Norman Rogersnek hívtak egyébként, Terminator X, igen, és akkor ő turntable-ista volt, és nagyon-nagyon profin bánta, mint ahogy Mixmaster Mike lesz majd ott a Beastie Boysnál, igen, tehát ez kell, de hogy őt sokszor felhívták rá figyelmet, meg hát ő a koncerteken, ő pakolgatta a zenéket, meg scratchelt egy csomót, úgyhogy tökös, akkor volt ez a Bomb Squad, akik csinálták ezeket az alapokat, mert hogy itt már nagyon komoly, tehát ugye itt egyrészt volt a politikai üzenet, Chuck D-nak a nagyon kemény szövegei, és hogy őt egyébként ugye megkereste, tehát őt felkérték amúgy a Simonszék, hogy csináljunk lemezt, és ugye először nem is akarta, és amikor mert hogy egyébként ő graphic design tanult, meg mit tudom, és akkor amúgy, de amikor beállta a dereket, akkor mondta, hogy oké, de akkor jönnek a haverjaim is. És akkor ki ez a hülye gyerek a hülye szemüvegbe, a félrecsapott baseball sapkába, aki csak itt ugrál jobbra-balra, és nem csinál igazából semmit, ez volt Flavor Flav.
1: Igen.

0: Igen?
1: a Black Grape-be, a nem tehát hogy egy csomó
0: a most
1: csak
0: menek.
1: Igen, akik igazából nem csináltak Schuster Lóránt, csak hogy ne menjünk nagyon messzire, Magyarországon is van ennek hagyománya. Tehát, hogy Schuster Lóránt a magyar
0: Flavor Flapper, csak órát nem akasztott a nyakába. Igen.
1: Hát órát nem akasztott a nyakába, illetve egy nagyon szép Black Lives Matter produkciót mutatott egyszer be, tehát, hogy senkinek nem ajánlom. Majd elmondom adáson kívül.
0: Jesus! Úristen, nagyon kíváncsi váltottél, de ezek az arcok, akik mondjuk lehet, hogy szoktak így ilyen csörgőzni a mikrofonba esetleg, hogyha már más nem csinálnak. Például, akkor
1: de hogy vannak, ez szerintem ezt fölírom magamnak majd, hogy ez egyszer lehetne téma, mert
0: na de hát vannak. Flavor Flav volt az igazi hype man, tehát ő tényleg full betépve, berúgva ment fel a színpadra mindig, és borzasztó hülye cuccokat hordott, ami nagyon figyelemfelkeltő volt, rikító színű dolgokat, cilindert, hülye szemüvegeket, és mindig lógott egy óra nyakába, ez is majd kiderül mindjárt, hogy miért volt ez az óra lógás, és hogy viszont, és csak ő csak hype volt, és persze nyilván mondott ritmusra dolgokat, meg aztán a végén egyszer-kétszer rappelt is, de úgy igazából csak ez volt a funkció, és amúgy ez sikere is vitte, de szerintem most már zenét is hallgathatnánk egy picit, mert az első lemez, ami kijött 87-ben, és az volt a címe, hogy ugye Yo Bum Rush the Show, ez volt, és akkor ezzel maradt, ez nem volt egy nagyon sikeres lemez, de a Time Bombot valamiért kiválasztottam.
1: Hétcsa!
0: Ja, hát tudom, már a sampling miatt. Ez egy Meters gitár riff egyébként.

0: És akkor azt még elfelejtettem mondani az előbb, hogy a Spectrum City-nek volt ez a száma egyébként, hogy Public Enemy Number One, ja. Ugye? Ott volt először, és akkor azért lettek egyébként Public Enemy, mert hogy ez egyébként a Rick Rubinnak az ötlete volt, mert akkoriban voltak ezek a rendőri túlkapásos sztorik. Uh-huh. A 80-as évek közepén nagyon-nagyon sötét volt Amerikában, volt német csávó, aki lövöldözött a metróban, és tudom én, négy srácot lelőtt, vagy hát nem lelőttek, mert egyik se halt meg, de hogy az egyik lebénult, meg aztán később pereskedtek is, meg minden. Aztán volt rendőrök, akik agyonvertek egy srácot, meg grafitizett a metróba, meg uh-huh. mit tudom én, volt a Herald Beach-i, nem tudom, rasszista támadás 86-ban, amikor a srác, aki majdnem agyonvertek, menekülés közben kiszaladt egy útra, ahol a aztán végül elütött egy motor, tehát ilyen, tényleg ilyen szánalmas ügy, és akkor ez, hogy egyébként igen, mi vagyunk a Public Enemy, tehát a közellenség uh-huh. nevű zenekar lett aztán így, és hogy miért volt, és ez még egy nagyon tiszta szám volt, ugye, mert ugye a Public Enemy, igen, ismerjük, hogy egy ilyen nagyon-nagyon zúzós alapokat sűrű. Csinál, igen, igen. Tehát, hogy 12-15 számból vannak betétek általában egy-egy mm. zenébe. Most így akartam ilyen szempől-tempől kis különkiadás is innen, és üdvözöljük őket, de aztán nem mentem be vele, mert nem ott vannak, meg nem az elején, meg mire megtaláljuk, meg nem is halljuk bele, meg ízni, úgyhogy a lényeg az, hogy rohadtul sűrűek és zajosak ezek az egészek, tehát a zaj volt a másik, ami mindenkinek így odavágott. Tehát
1: meg recseg, ropog, igen, tehát igen. Hogy olyan nagyon nyers, meg nagyon nem, hát a nyers az jó szó, azt hiszem.
0: Igen. Igen, és de hogy ez is tudatos volt, és része volt ennek az odavágós, kőkemény uh-huh. rasszizmus ellenes politizálós szövegelésnek, és akkor jött a 88-as It Takes a Nation of Millions to hold us back. Igen, című lemez.
1: Már a címe is olyan hosszú, mint másnak egy dalszöveg.
0: Igen, és akkor ezen már voltak

van itt minden, Riványtól kezdve a szaxofonig, igen, tehát, de hogy igen, igen, hát kétfajta ember, valakinek vagy nagyon tetszik ez, vagy nagyon nem, reméljük, hogy többen vagyunk itt ma, akiknek ez tetszik egyébként, és akkor ha ez túl zajos volt, akkor azért a Don't Believe Behind-ba is hallgassunk bele, csak azért, mert az olyan jó, nem tudom, így már rég hallottuk.

0: Igen, és akkor hát itt már azért ment a kemény turnézás, ugye, sőt már az első lemezzel is, de itt aztán bővült. Tehát ezt szokták, ez a Beatles fehér lemez című sztori, amit az előbb mondtál, hogy, itt, hogy ezt nagyon sokan úgy emlegetik ezt a lemezt a Public Enemy-től, hogy az egyik ilyen a hip-hop lemez, és...
1: Igen, hát ez elég jól odarakták.
0: Azért elég összeért a sztori, és akkor koncerteztek már önállóan is, hát mert ugye a kezdeti időkben azt nem mondtam, de akkor most visszafűzök egyébként az órára.
1: Az óra, hogy, tényleg.
0: Hogy itt az ment, ugye, hogy ők először például a Beastie Boys előzenekaraként kezdték, tehát hogy ez az óra is először úgy került egyébként Flavor Flav nyakába, hogy ott volt valami nő a lakótelepen, aki egy doboznyi fürdőszobai, ilyen zuhanyzóba szerelhető órát lopott valahonnan, és azt próbált eladni ott az utcán. Uh-huh. És akkor ott a haverok hülyéskedtek, és akkor valaki Flavor Flavnek a nyakába akasztott egy ilyet. Ez egy fali óra, ugye tudjátok, látjátok, láttátok ez egyszer, hogy úgysem elsz ebbe fellépni holnap, ugye, és akkor dehogyis nem, truth or dare, persze, dehogy nem, és akkor másnap New Jersey-ben volt a Beastie Boys előzenekaraként a fellépés, és akkor ott másnap a New York-i lapok lehozták ezt, hogy úristen, de király, és hogy mindenkinek nagyon tetszett ez az egész, és dobott egyébként egyet rajtuk, és akkor neki meg annyira megtetszett ez, hogy akkor beemelte, és akkor...
1: Tehát akkor semmilyen ilyen spirituális tudás nincs az óra mögött?
0: De hát azt csak később rakták oda, de azt már olvastam mindent, hallott, tehát hogy ugye tehát a Flavor Flavnek ugye kiszólásai voltak, a Yeah Boy, meg a You Know What Time It Is, uh-huh. Ez volt az, és hogy most minek van itt az ideje, ugye az nyilván az, hogy mi feltörekünk itt, mint a talajvíz, és nem tudom, robbanunk, és vigyázzon mindenki, mert jövünk, és, de hogy ugyanakkor volt az, hogy az idő a legfontosabb az életben, és hogy vigyázzunk rá, és figyeljünk oda, de az is volt, hogy az idő drága, nem szabad elvesztegetni, de ugyanakkor az is, hogy ugye a faji szociális egyenlőtlenség elérése nélkül eltelt eddig idő, hogy akkor ez most itt jó, már most vége
1: van. Az órában sok mindent bele igen. lehet magyarázni.
0: Igen, igen, szóval, hogy azt mondom, mindegy, igen, és akkor ment ez az egész bohóckodás ott, nyilván Flavor Flavnek keletkeztek kábítószer probléma, és volt egy olyan feszültség a zenekarban, Professor Grief, akit az előbb említettem, a szószóló miniszterre a zenekarnak, aki egyébként full abszinens volt, meg nem tudom, ilyen józan életű, és ő nagyon-nagyon magasztosan hitt ezekben a küldetésekben, hogy mi most megmutatjuk, hogy egyébként mi milyen jók vagyunk, hogy tudunk beszélni, hogy egyetemet végeztünk, hogy blablabla. Bla, bla. Egyébként csúnyán beszélünk, meg oda vágunk, most direkt nem mondtam mást, mert mégiscsak korán igen. van még ehhez, de hogy így értjük. És ebben a képben neki nagyon nem fért bele a Flavor Flav tök részegen. Igen. Tehát tényleg láttam ilyen videókat, hogy ott düledezik a backstage-be, és önti magára, locsolja magára a narancslevet, akkor ott szólnak neki a többiek, hogy hogy nézel már ki, így fogsz menni a színpadra, blablabla, bla, bla. És akkor ő persze így, szóval, hogy így nyilván azt nyilatkozta erre, hogy hát ő mindig vállalhatóra itta csak magát, tehát hogy sose esett össze például a színpadon, meg ilyesmi, szóval, hogy amúgy ő tök rendesen viselkedett, meg hogy ez kellett ahhoz, hogy tudjon így hype-olni, és akkor persze mindig, hát ő volt ez a bohóc, mindegy, szóval, de egyébként tehát aztán utána ott egy ponton Professor Griff is kifalsult, igen. Azt nem tudom, hallottad de ezt a...
1: Hát volt egy ilyen pár érdekes kiszólása, ugye?
0: Hogy, hát elkezdett zsidózni, meg buzizni, és azt nem kellett volna. Tehát azért ez még a 90-es évek elején, vagy 80-as évek végén jártunk, és nem, ezt igazából nem is értettem, ott próbáltak megmagyarázni ott többiek is, hogy ez most miért lehetett, mert olvasott valami könyvet, és akkor abban a könyvben ez volt leírva, és ez teljesen a hatás alá került valahogy, és akkor mondott egy-két csúnyát. És akkor...
1: De őt aztán ott ki is rakták,
0: és
1: nem?
0: Akkor a Chuck D egyrészt nyilvánosan bocsánatot kért, mert féltette a zenekart, aztán kirúgták őt, aztán utána visszajött, de aztán megézett, és akkor szóval, hogy így ez az egész ilyen És akkor ment az, hogy utána ő egész korán nyugdíjba ment a zeneiparból, és akkor voltak ezek az urbán legendek szintén, hogy egyébként osztrigát tenyészt a farmján, meg emúj vannak, meg mit tudom én, ezek a hülyeségek. De
1: miért lehet, hogy osztrigát tenyészt?
0: Amúgy nem? Igen.
1: Az simán lehet. Belefér.
0: Igen. Miért is ne?
1: Professzor Grieve-ben.
0: Így van, így van. Úgyhogy igen, és akkor egyébként meg Flavor Flav például, aminek, tehát hogy mondjuk ez külsőségében úgy jelent meg, hogy folyton koszos volt a ruhája, meg büdös volt, mert nem fürdött rendesen, meg egy ilyen nejlonzacskóba hordta a cuccait, benne volt a fogkeféje, meg nem tudom, egy ilyen
1: hát szemülélő
0: zacskóba. Igen, és akkor tényleg vannak ilyen fotók, ahogy Flavor Flav ott száll ki a nem tudom milyen turnébuszból, és egy ilyen nejlonzacskó van nála. Úgyhogy, ja, na mindegy.
1: Azért nem lehetett kellemes utitárs.
0: Hát nem. Amúgy nem. Nem, én inkább lettem volna Professor Griff oldalán, addig a pillanatig, amíg nem kezd el búzizni, meg zsidózni. Tehát, de hogy így amúgy értem azt, hogy mókás, meg most, hogy néztem azt a filmet, amúgy megnéztem, amit ajánlottál, hogy a Chuck D elmegy a Muddy Waters
1: tagjaival.
0: Hát nagyon szar minőségbe találtam meg, de úgy bele kattingattam, meg tök jó volt a zene, és akkor ott aztán végül fel is vettek valami zenét, amit reppelik a Man is Boyt, meg nem tudom, ezzel a már emlegetett chicagói rapperrel a
1: Commonnal.
0: A Commonnal, igen. Na mindegy, és akkor ott is egy csomóan úgy mondták nekik, hogy jön a Chuck D, és akkor ugye ezek az öreg gitáros fazonok, akik a Muddy Waters összejátszott, hogy a csávú az órával a nyakában, tehát hogy mondta, hogy nem, az nem én vagyok, jó, de mindegy, igen. Ja, jó, 89.
1: Jó, emlékeztek igen. Az emberek.
0: Igen, igen, igen, igen, és akkor igazából most itt, akkor most van ilyen, ilyen magnósos zenét?
1: Igen, persze van.
0: Nekem nincs, de van még itt négy szám, amiben csak így úgy hallgassunk bele, ahogy te belehallgattál, vagy belehallgattunk ezekbe a Randy MC Zsolt, mert ugye itt volt mert ez a Fear of a Black Planet 89-ből, és az még jó. Brothers Gonna Work It Out például, ugye?

0: Nekem ez a Public Enemy lemez volt meg, CD-n egyszer valahogy így belefutottam, és így valami nagyon olcsó meg lehetett venni, és mondom, jó, akkor ilyenem úgy sincs még, veszek egyet, és azért ez ember próbáló végighallgatni.
1: Hát,
0: Én szeretem.
1: De jó, igen. De, van az a hangulat, amikor nagyon jól jön.
0: Igen, de tényleg egy ilyen hardcore punk, vagy ilyen nagyon zúzós rockzenéhez hasonló hatást vált ki igazából. Tehát ilyen nagyon intenzív, és nagyon, tényleg nincs benne egy szünet, hanem ilyen végig megy.
1: Igen. Hát és tényleg nagyon zajos, de hát amúgy igen. Én ezt szeretem benne, szóval így izé. És akkor itt van a Diamond, van itt a Joke, amiben ugye Flavor Flav megmutatja, hogy tud rappelni. Ja, ezt nem mondta, nagyon fontos, hogy Flavor Flav csoda gyerek volt, 15 hangszeren játszik, és csak ez a koncepcióban nem fért bele. Tehát, hogy amúgy
0: tehát,
1: a stúdióban...
0: Tehát, hogy nem kezdhetett el fuvolázni.
1: Nem, de hogy a stúdióban az volt a sztori, hogy egy csomó, tehát ő segített a zenejegyzetekkel folyamatosan, meg aztán utána vannak olyan megmozdulásai, hogy a Red Hot Chili Peppersnek a tagjaival zenélget, meg mit tudom én, ilyesmi. De hogy ott ha most amúgy egy ilyen koncerten odaült volna a zongorához, az nem biztos, hogy jó lett volna. Ezt gondolták ők. De, és akkor maradt a hülye gyerek stíló, de itt ebben a számban, ugye, hát mint tudjuk, ő rappel.

0: egyszer professzor Griff annyira haragudott már Flavor Flav-re, hogy megverte. És akkor ez a verekedés is úgy van, hogy de hát én csak az óráját ütöttem meg, és biztos akkor az belement a melkasába, és az fájhatott neki. Nem, higgyétek el nekem, hogy megvert. Nagyon megvert. Hát én tudom, az én testem, ő meg kívül volt a testem, mert ő nem tudja. Ez komolyan. És akkor erre mi történik? Hülye Flavor Flav fogja, hanem hogy a fegyverért, és bemegy a stúdióba, és aztán szerencsére útközben meggondolta magát, és nem lőtte le, de hogy így ilyenek voltak ott közben. Hát, igen. Igen, és az nagyon fontos, ugye ezért agresszívnak tűnik, ugye meg lehet, tehát, hogy amúgy, mert az üzenete az volt, hogy persze, hé, antirasszisták vagyunk, meg tényleg hagyjátok ma abba, meg izé, fuck everybody, meg nem tudom, de hogy mégis volt egy ilyen peaceful üzenete, hogy egymás, hogy fogjunk össze, hogy mi feketék legalább ne verekedjünk egymással, meg nem tudom, és az agresszív tárolás az inkább csak annak szólt, hogy egyfajta jelzés legyen annak, hogy egyébként ez tényleg ilyen a hangulata egy feketének lenni mostanában. Fight the power, ugye, amiből aztán később a Spike Lee féle
1: a Do the Right Thing
0: című filmben is ez szól folyton a Boomboxból, amik szét nem verik
1: a pizzériát vagy a Boomboxot?
0: A Boomboxot is, igen.
1: Én a pizzériára emlékszem, a Boomboxra kevésbé.

0: És akkor volt egyébként Chuck D-nak is később Neck, hát ugye én nekem nagy szívfájdalmam idén, hogy nem tudtam szerezni egy fél Guns N' Roses jegyet, ugye, mert ők voltak az erőzenekar.
1: Ja, igen.
0: Mert most már megint szeretik egymást, és akkor így azt nagyon megnéztem, hogy utána vágjátok le Guns rajongók a kezemről nyugodtan a karszalagot, de az erőzenekart hagy, igen, a fél kezemet. De mert most nyilván nem fognak jönni többször az életbe ide, az tuti, de hogy meg nem is tudták, hogy hol vannak szerintem, de hogy a Chuck D-nek is volt szóló lemeze, ami most nem volt időm, már pont a műsor előtt jöttem megtalálni, pedig emlékszem, hogy egy ilyen, nem tudom, 10 éven belül volt az, hogy sőt, kevesebb is, hogy kijött egy új anyag, és ez tök jó volt.
1: Volt, igen, volt egy ilyen James Brown-os valami ilyen akciója is, azt hiszem. Igen, azért úgy aktív maradt,
0: viszont,
1: ha nem is.
0: Igen. Hát még most is
1: magasságban, mint a Public Enemy-vel.
0: Igen, és hát nyilván Flavor Flavor egy mondat, hogy aztán később
1: megtért. Már,
0: hát ő nagyon nem tért meg sajnos, hanem tévés sztár lett belőle. Valóságsokban, hát először ugye volt ez az északi színésznő, akinek nem emlékszem a nevére, akivel eljátszották így a szerelmüket a tévében, ilyen valóság, ilyen győzike showként.
1: Északi színész.
0: De hogy basszus...
1: Ingrid Bergman.
0: De kb. Tényleg egy ilyen szintű, nem, de hogy mindegy, nem. De
1: az mekkora páros
0: nem,
1: volt.
0: A francban nem ugrik be a neve, nagyon durva, de mindegy. Bridget Nielsen, thank you so much, igen. De nem.
1: Északi színész.
0: De...
1: Sok mindenre gondoltam.
0: Na mindegy.
1: Ő a Stallone-nak volt a felesége, nem?
0: Most nagyon sok információ elhangzott, amiről nem tudunk semmit, de...
1: Nem, én azt tudom.
0: Köszi,
1: ez a szőke rövidhajú.
0: Igen. Ozi bemondta megfejtést, hál' Istennek, úgyhogy jár neki az okni. De hogy igen.
1: És
0: hogy, igen, és akkor utána meg volt egy ilyen, hogy Flavors Love, vagy valami ilyesmi, hogy akkor ott a nők versengtek az ő szerelméért, meg ilyenek. És neki viszont találtam egy 1999-es, és ezzel átadnám akkor a stafétát. 1-2-3 Rhymes Galore, DJ Tomek nevű, hogy hívják, német rapperrel csinált egy lemezt, meg Grandmaster Flash is benne van.

0: Hú, akkor már tudom, mi lesz az utolsó szám.
1: Jó, de most szerintem
0: most hallgattad, inkább,
1: most hallgattad az alaplökét.
0: Király, jó. És már hogy akkor arra legyen még idő, akkor szerintem köszönjünk ezzel a csodálatos zene alatt el.
1: Igen,
0: a Búgócsiga.
1: Igen,
0: DJ Schaeffel.
1: És DJ Eliottal.
0: Igen, és a Public Enemy-vel, és a Run DMC-vel, és a Def Records-val. És akkor mi lesz az záró, a magnósoknak szóló felvétel?
1: Hát most mondom, azért belőtted igazából, mert nem ezt akartam, de most már ez lesz. A Rick Rubin csinált egy Giovanottit is producerálta, képzelve el egyszer, úgyhogy találtam egy ilyen számot. Nagyon jó, pozitív végkicsengése lesz a műsornak. Az Vita című szám, Giovanottitól, azt hiszem 2019-es talán. És Rick Rubin producerálta, küldjük. Kinek küldjük?
0: A Tandor Italiano című csütörtök reggeli műsornak.
1: Igen, így van. Úgyhogy ez volt a Búgócsiga. Igen. Két hét múlva találkozunk, és Beastie Boys-ozunk, azt hiszem.
0: Oh yeah, az biztos.
1: Ciao.

0: kinyílt a portál.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók, köszöntünk mindenkit a fedélzeten, én Kis László repülőgép kapitány vagyok. Ez pedig a Pilóta Portál című adás. Rendhagyó adásra készülünk a mai nap. Ugyanis hát az élet átírta a tervünket, eredetileg Tóth Ferenc, vitorlázó műrepülő barátom lett volna a vendégem, aki aktívan repül, és természetesen az történt. Én vártam már, hogy egyszer ez elő fog fordulni, hogy nem ért ide, késett a járat a Kínából, és mondta, hogy nem tud itt lenni, se baj. Kis tanakodás után úgy döntöttünk, hogy mégis megtartjuk az adást, és én majd beszélek a hosszú távú repülésről, illetve ez egy interaktív dolog lesz, úgyhogy bárki betelefonálhat és kérdezhet. Sőt, még azt is kitaláltuk itt a Tilos Rádió szerkesztőivel, hogy egy pici nyereményjátékot terveztünk. Tehát aki betelefonál, annak én felírom a nevét, és a végén pedig teljesen demokratikusan kisorsolunk egyet a regényemből, ez a Pilóta című regényem, ami természetesen a repülésről szól, és aki még nem olvasta, az annak szeretettel ajánlom, bármilyen nagy könyvesboltban kapható, de ez itt nem a reklám helye. Szóval Tilos Rádió 9,3-es frekvencián, adástelefonunk a 061-215-3773-as, úgyhogy hívhattok bármikor. És természetesen csak akkor igaz, hogyha élőben hallgatott, tehát a visszahallgatásra nem vonatkozik. Én készültem néhány témával, amit fel szeretnék dobni, és akinek ez van bármiféle hozzáfűzni valója vagy kérdése, akkor az ne hezitáljon és hívjon, de ha nem hív senki, én mondjuk a repülésről azt gondolom, hogy egy olyan körülbelül egy olyan 6 órát tudok folyamatosan beszélni, hogy ezt egy pár szóval meg is tettem, úgyhogy remélem nem lesz túl unalmas ez a helyzet, és Tóth Ferire visszatérve, ő pedig 2 hét múlva itt lesz, elmeséli, hogy miért is késett, és hogyan volt ez a járata, illetve majd beavat bennünket itt a vitorlázó műrepülés rejtélyébe, hiszen 8-szoros világbajnok. Szóval ennyit így előzetesen, és beszélgessünk egy picit erről az adásról, a Pilóta Portálról. Nem kerülhetem meg, hogy magamról is csak néhány szót, hogy én ki vagyok, mi vagyok, és egyáltalán hogy kerülök ide a Tilos Rádióba. A történet az úgy zajlott, hogy én futó vagyok, ultrafutó, és Csekel Illáékhoz jöttem ide a Tilos Rádió adásába egy ilyen futással kapcsolatos műsorba, aminek az a címe, hogy Futókaland, és akkor felvetettem, hogy van-e repülős műsor, van esetleg olyan adás bármilyen rádióban, ami ezzel foglalkozik, és mondjuk napi aktualitásokra is reagál, és ilyen nincsen, úgyhogy kitaláltuk, hogy ezt itt megvalósítjuk. Így született a Pilóta Portál. Az alapja pedig egy olyan kedvenc gitárosom, Alapi István, akinek van egy Elmondom Alapinak című műsora, azt hiszem már csak volt, ahol szépen hátradőlősen beszélgetnek a zenéről. Egy órában, azt hiszem ott náluk 1/2 óra van, meg a végén még zenélnek is, hát mind zenén nem fogunk, bár azért jó lenne, de nagyon klassz vendégeket gondoltam, illetve mivel ez a 4. adás, el kell mondanom, nagyon büszke vagyok arra, hogy sokan kötélnek álltak, és akikkel már lezajlottak adások, például Szüle Zsolt, Boeing 747-es kapitány, nagyon jó barátom, és hát a legismertebb magyar pilóta. Sok mindenről beszélt az első adásban, például, hogy hogyan lett villámgyorsan főpilóta, és hogyan húzott át 200 feeten, azaz 60 méteren a Duna fölött, annak idején, egy augusztus 20-án. Aztán egy fiatal srác volt még a vendégem a 2. adásban, őt úgy hívják, hogy Gere Tomi. Gere Tamás oktató, motoros vitorlázó oktató és egy mentorklub megalkotója, 3 könyvet már írt, egy fiatal srác, még fiatalabbnak néz ki, és nagyon érdemes ráfigyelni, mert nagyon újszerű dolgai vannak, és nagyon is tudja, hogy mit akar. Aztán pedig A legutóbbi adásban Cigány Ildikó volt a vendégem. Róla azt kell tudni, hogy a Malév első női pilótája volt, és mellesleg zeneművészként kezdte, aztán egyszer csak kitalálta, hogy ő utasszállító pilóta lesz a Malévnál, és mellesleg feketőves karatés, és egy fantasztikus, érdekes és nagyon életvidány személyiség, úgyhogy ő is nagyon jó barátom. Aztán tervezek még több vendéget is hívni, például olyan hölgyet, olyan utaskísérő hölgyet, aki a világ összes országában járt, első magyarként és első nőként is, és ő egyébként Dubajban dolgozott, és az ottani nagy légitársaságnál volt utaskísérő, és azt hiszem 18 évesen kezdett először utazgatni. Aztán természetesen oktatók, volt oktatóim, akiknek nagyon jó sztoriaik vannak, van olyan vendéggel megbeszélt beszélgetésem, aki oldtimer gépeket is repül, ugye a budaörsi repülőtéren. Biztosan a hallgatók, ti is láttátok már, ugye a Pokettes, a Likettes, a Delfin, ezek mind régi gépek, amelyeket a Goldtimer alapítvány felújított, és egyszerűen fantasztikus, hogy ezek repülnek. Például a Likettest azt konkrétan tudom, hogy ő az egyetlen olyan gép, ami repülőképes ebből a típusból. Úgyhogy hatalmas munkát végeznek. Szóval lesz itt bőven még vendég. És a mai adásra visszatérve, amivel készültem, egy picit beszélek arról, hogy engem mi varázsolt el a repülésben, és hogy hogyan volt az én történetem. Persze nem rólam szól ez az adás, inkább talán példa lehet, hogy hogyan lehet ebbe belekerülni, és hogyan lehet ebbe beleszeretni. Én azt gondolom, akik hallgatják ezt az adást, a repülésről mindenkinek van véleménye, én ezt tapasztalom, és azt is látom, hogy megmozgatja az embereket. Tehát valaki nagyon fél tőle, valaki nagyon imádja, valaki szeretett volna pilóta lenni, de nem lett az, valaki szeretett volna pilótának vagy utaskísérőnek a párja lenni. Szóval van egyfajta varázsa magának a repülésnek is, meg a szakmának is, a Malévról nem is beszélve. Én űrhajós akartam lenni gyerekkoromban, 72-es vagyok, 80-ban volt az űrrepülés, Farkas Bertalan űrrepülése, tehát itt tátott szájjal néztük ezt, és amikor a pályaválasztás volt, akkor valahogy nem találtam ilyen rubrikát. Abszolút, és talán most már itt van az első betelefonáló, és na nézzük, hogy ki hív bennünket, szóval bátorítalak benneteket, hogy hívjatok. Haló, haló, Vételen vagyok, ki vagy?
0: Vételen vagyok én is, László Zoltán vagyok Szegedről.
1: Szerbuzzal, üdvözöllek.
0: Hello, Laci, szia.
1: Köszönöm, hogy hívtál. Mondd.
0: Olyasmivel kezdtél bele, ami nekem eszembe jutott, és itt hajrá, itt annyira klassz, hogy már megint kitaláltál valami szuper dolgot, hogy én tudod, mostanában beszélgetek ismerőseimmel, szülőismerősökkel, gyerekeiknek tovább tanulásával kapcsolatban, és azt szoktam tőlük kérdezni, hogy vajon ambíciót ők tudnak-e a fejükbe tenni? És hogy ez neked azt gondolom olyan erősséged, ami adott esetben szülőnek egy érdekes téma.
1: Igen, köszönöm a kérdést. Az a helyzet, hogy hatalmas pilóta hiány van, tehát ezzel indítanék. Teljesen megfordult a helyzet. Amikor én kezdtem, talán emlékszel is, hogy én bennem az volt, hogy én Malév pilóta, mi ugye együtt kezdtük a középiskolába, egy helyre jártunk, illetve még zenekarban is játszottunk együtt, azóta te azt profi szinten űzöd. Akkor nagyon nehéz volt. Tehát konkrétan az én esetemben, vagy az én generációmnak szinte lehetetlen volt például a Malévhoz bekerülni.
0: Még itt egy ilyen műsort.
1: Igen, megérne, hogy miért vagy hogy, de akkoriban szinte lehetetlen volt. Most viszont pilóta hiány van, nem csak a fapadosok, a nagy légitársaságok bárhol arról panaszkodnak, hogy nincs elég pilóta. De megváltozott a helyzet, tehát annyiból nehezedett, hogy önköltséges. Tehát annak idején mi bennünket az állam kiképzett, ez egy ingyenes volt. Igaz, hogy 100-an jelentkeztünk, aztán 4 szerencsést vettek föl abban az évben. Tehát az nyíregyházi főiskola volt, akkor most már egyetem, ott amúgy most is komoly pilótaképzés zajlik. De akkor ingyen volt nekünk. Most az a teljes őszinteség, hogy 27-28 millió forint az a pénz, ami a kiképzésre kell, és hogyha, de erre föl lehet venni diákhitel 2-t, ami ugye viccesen hangzik, de igen, a pilóták jól keresnek, és nem is kell egyből elkezdeni visszafizetni, azért, mert a modell az, hogy fölveszed ezt, természetesen akkor, amikor az orvosi vizsgálaton már túl vagy, fiatalemberként, tehát orvosilag alkalmas vagy, szorgalmas vagy, jók a jegyeid, beválasztanak, fölveszed ezt, nem is látod a pénzt, hiszen megkapja a képzőközpont, mégis egy felrendszer ez, mert amikor utána elkezd egy növendék, már kiképzett növendék egy fapados légitársasághoz bekerülni, nem mondom azt, hogy besétál, de amennyire tudom, azért kapkodnak az emberek után, főleg, ha valaki jó helyen képződött, és aztán utána sajnos külföldre kell mennie, környező országokban, ahol nem kell egyből fizetnie a diákhitelét, és amikor 3-4 év után ő kapitány lesz, akkor már keres annyit, hogy ezt nagyjából nevetve ki tudja fizetni, átlagban 8-9 év alatt ezt ki lehet termelni. Tehát a pénzügyi része így néz ki, és van egy olyan szakmája, mellesleg repülőmérnök lesz, ahogy én is lettem, és olyan szakma, amivel jól kereshet, illetve mehet aztán tovább, ha ilyen tervei vannak. Szóval ez a pénzügyi része. A másik pedig, hogy a repülő kiképzés azért átalakítja az embert, fegyelemre nevel. Tehát nekünk például 10-kor aludni kellett, ez most is így van. Tehát belekerül egy jó húzós társaságba, ahol sokat kell tanulni, ahol egészségre kell figyelni, hiszen évente orvosi vizsgálni, felelősséget tanulunk, és talán még az a tanácsom, hogy minél hamarabb kell ezt elkezdeni. Aki gyerekfejjel kezdi a repülést, az ő vállát nem nyomja az, hogy mondjuk 400 ember ott van mögöttem. Körülbelül ilyesmire
0: képzel? Jól veszem ki, és így próbálom így szummázni, akkor lehet, hogy megint most is az ambíción múlik.
1: Igen, ambíción, elhivatottságon, és bele kell szeretni, de én keveset oktattam kisgépen, és amikor jött a növendék, és megkérdezte, hogy Laci, szerinted repülést válasszak, vagy valami mást? Akkor azt mondtam, hogy akkor valami mást. Tehát, hogyha nem 100%-osan akarod ezt, akkor inkább keres valami mást, mert az is igaz, hogy ennek a szakmának jól hangzik, pláne ha valaki befutott pilóta egy nemzetközi légitársaságnál, meg tényleg fantasztikus jó, de szerintem anyagilag jobban jár, aki mondjuk IT szakember, és minden este otthon alszik például, meg nem kell a családi ünnepeket pakolgatni, tehát nagyon sok lemondással jár maga a pilóta hivatás.
0: Hát csak azért ugye az is egy érdekes érv lehet, azt majd ezt elmeséled. Összefutunk, hogy 50 évesen azért itt a környezetünkben ritkán mennek nyugdíjba az emberek.
1: Igen. Hát konkrétan velem ez történt, kvázi nyugdíjba mentem. Én azt gondolom, ez talán a Közel-Kelet miatt van, de lehetett volna máshogy is ez az egész. Igen, az én esetemben ez így volt. Sok ilyen példát látok, de van ellenpélda is egyébként. Szóval egy fantasztikus jó hivatás, meg azt szoktuk mondani, hogy ha valaki pilóta, akkor nem kell dolgoznia, akkor bejár, hogy a hobbiának éljen, de azért azzal is tisztában kell lenni, hogy azért egy fél évente van az a 15-20 perc, valószínűleg az utas az nem veszi észre hátul, de akkor azok olyan feszült pillanatok, mert annyi mindent kell kézbe tartani, lehet az időjárási helyzet, lehet az utas probléma, vagy műszaki probléma, hogy ott fel kell kötni a gatyát, ahogy szoktuk mondani, de hát az általánosabban azt lehet mondani, hogy viszonylag nehéz megtanulni ezt a hivatást, de utána könnyű művelni, és egy nagyon klassz, ha valaki szembe tud nézni azzal, hogy nagyon flexibilis, tehát ide kell, oda kell mennie, bármi van, egy fapados légitársaságnál is mondhatják azt, hogy te figyelj, akkor a jövő évtől itt fogsz dolgozni, vagy kapitány akarsz lenni, akkor kiküldünk ide. vagy ha változik a helyzet. Ugye a légiközlekedés azért változik, a Covid is megmutatta, hogy azért ott voltak problémák. Szóval kell hozzá rugalmasság, de mégis egy fantasztikus jó hivatás. Kevés a női pilóta, olyan 5%, de egyre többen vannak egyébként.
0: Jó van.
1: Zoli,
0: figyellek tovább, Laci.
1: Jó, köszönöm szépen, köszönöm, hogy hívtál, és remélem összefutunk. Én azt tanácsolom, hogy ha valaki pilóta akar lenni, akkor hajrá, és nagyon sok lehetőség van, hogy hol lehet tanulni. Egyetemi képzést javaslok, ha megteheti valaki, és minél hamarabb elkezdeni, kimenni mondjuk a Szegedi repülőtérre, repülni egy kis géppel, és a vitorlázó repülés mindennek az alapja. Jó. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Köszönöm, okay, és minden jót neked. Szia, rendben, szia, köszönöm. Na, köszönöm szépen. Én felírtam az első telefonálat, László Zolit, aki nekem jó barátom, és ha van betelefonálva, akkor nyugodtan hívjatok. Még feldobnék néhány témát. Nem vagyok nagy szakértője a legfrissebb dolgoknak, de azért, ha valakit érdekel a véleményem, akkor ez a Fly Dubajos téma is szóba jöhet. Illetve bármi, például az időjárás, hogy mi hogy látjuk pilóták, de amíg esetleg jön hívás, addig pedig mesélek egy pár dolgot, ami nekem hatalmas élmény volt, és egy picit arról is, hogy hogyan lesz valaki pilóta. Tehát ott tartottam, hogy vitorlázó repülés, azt elkezdtem gyerekfejjel, ha már rajos nem lehettem, és aztán olyan szerencsés helyzetem volt, hogy ejtőernyősnek beválogattak, kötelező sorgatói szolgálat, Kecskeméten ugrottam, egyébként október 8-án lesz ott egy könyvbemutató a helyi könyvtárban, és nagyon szívesen megyek, nagyon klassz volt a kecskeméti repülőtéren dolgozni, meg jó volt a sorkatonai szolgálat is egyébként, tehát így, hogy nem egy őr laktanyában kellett, tehát nagyon érdekes dolgot csináltunk, az ejtőernyőzés az igazán klassz volt, és sokat jelentett nekem. Aztán pedig ugye vitorlázó repülés is, ez nyíregyházi főiskola. Nyíregyháza nemrég jártam, ott fantasztikus kiképző bázis van, azt hiszem már vagy 40 éve képzik ott a pilótákat. Említsünk meg egy kedvenc tanárulat, Szelestei Gyura tanárulat, aki az aeromechanikát, azaz a légerőtant minden pilótának a fejébe verte, hiszen a Malévnál és a legtöbb pilóta Nyíregyházán tanult. Ez egy ilyen koncepció, vagy igazából sokan azt hiszik, hogy Szolnokon, meg Kecskeméten képzik a pilótákat. Szolnokon van és volt a katonai pilóták kiképzése, és Nyíregyházán pedig a polgári pilótáké, és ott eredetileg mezőgazdasági pilótákat képeztek, aztán pedig utána pedig a közforgalomra álltak rá, illetve bármiféle pilótaképzés van ott, és nagyon-nagyon magas színvonalon egyetemi képzés. Tehát ez fantasztikus, hogy nekünk konkrétan 3 év csak a repülésről szólt, és azzal keltünk, feküdtünk, és ebbe voltunk, és nagyon hálás vagyok az ottani oktatóknak. És aztán következett az életemben a Malév, ami hát arról külön lehetne egy egész adást csinálni. Amikor a Cigány Ildikóval beszélgettünk, akkor sokat megemlítettük a Malévot, hogy egy szeretett közösség volt, sajnos, hogy nincs Magyarországnak már nemzeti légitársasága. Nyilván a fapadosok átvették ezt, és ez így rendben van, a forgalom is nagyobb, de a Malévnak azért megvolt a varázsa. Hogyha én elmondtam így baráti társaságban, hogy Malév pilóta vagyok, akkor csak arról volt utána szó, tehát hatalmas presztízs volt a Malévnál repülni. És ugye azt is el szoktuk mondani, hát egy kisebb géppel kezdtük, én magam egy 50 személyes géppel, ez a CRJ 200-as volt, új gépek voltak, 4 darab volt a Malévnál, és az nagyon jó volt, hogy 1-2 órás utakat repültünk, ilyenkor, ahogy a fapados pilóták is, négy szakasz. Tehát elindulunk például reggel, és akkor egy-két órás út vissza, gépcsere, vagy még az, vagy ugyanazzal a géppel megyünk, tehát négy szektort repülünk, és akkor ilyenkor nagyon szépen nő a tapasztalat, hiszen fel leszállni kell sűrűn, és attól edződik a pilóta, meg attól, hogyha a kisebb géppel rövidebb utakon alacsonyabban repül, mert repültem a DAS 8-assal, a Q400-assal és a Malévnál, és az maximum 25 ezer lábon repült, az olyan mondjuk olyan 6 ezer méter környéke, és akkor, vagy 7500, és akkor ott zajlik az időjárás. De ez így nagyon klassz volt, mert ezeket mind meg kellett tanulni, hogyan kell jegesedésben, turbulenciában repülni, és olyan géppel, ami nem szolgál ki teljesen, úgy, ahogy a legmodernebb gépek, hiszen ez a DAS 8-as, ez egy légcsavaros gázturbinás gép volt. Ott azért sokat kellett dolgozni, és repültem a Boeing 737-essel is, ami fantasztikus jó volt, hiszen ott már egy kicsit távolabbra is mentünk, Közel-Keletre, és ott néha már volt az is, hogy mondjuk megérkeztünk valahova, és akkor nem kellett egyből visszaindulni, hanem volt mondjuk egy esténk, vagy egy délutánunk, és akkor egy picit tudtunk körbenézni. Ugye akkor repült a Boeing 767-es a Malévnál, a hosszú távú gép, New York, Peking, Toronto, Bangkok, meg a charterjáratok, hát én ugye nem repültem a Malévnál 767-est, de hát nagyon felnéztünk azokra a pilótákra, akik ilyen fantasztikus dolgot tesznek, hogy átrepülik az Atlanti-óceánt például, és amúgy el se tudtuk képzelni akkor azt, hogy hogyan lehet mondjuk 8 órán keresztül egy fülkében ülni, de hát aztán utána megtapasztaltam ennek a dupláját is bőven. Jó, ha esetleg Malévos hallgatja ezt az adást, akkor nyugodtan telefonáljon be, és akkor belekerül ebbe a sorsolásba, és akkor van esélye, hogy nyerhet egy ilyen könyvet is. Ha nem, akkor én meg mesélek itt tovább mindenféle repülős dolgot. Igen, az én pályafutásomban voltak azért csavarok, hát így bevallhatom, hogy 33 évet repültem, ez 15 ezer repült óra, és nemrég egy TEDx előadás kapcsán, ami hamarosan kijön, így szóba került az, hogy ez a Föld és a Hold távolságához képest, ha valaki ennyi évet tölt a repülésben, az mennyi, és ezt így kiszámoltam, hogy legalább 20-szor tettem meg a Föld és a Hold távolságát, de ez még nem olyan túl sok. Tehát az én 15 ezer órám az olyan közepes, hogyha valaki abba hagyja a repülést, de ismerek 25 ezer órás pilótát is, aki nagyon korán kezdte a nagygépes repülést, ahol nőnek a repültórák, és még aktívan repül, 65 éves koráig repülhet egyébként egy pilóta. És azt is jó tudni, hogy a nemzetközi szabályozás azt mondja, hogy két 60 éves pilóta már nem repülhet egy pilóta fülkében. Jó, várjuk a következő telefonálat, bár tanítalak benneteket, aki hallja. Tudom, hogy barátaim, meg akár malévesek is hallgatják, nyugodtan telefonálhatok, mert nincsen rossz kérdés. Ilyen, amihez nem értek, ha mondjuk politikára kérdeztek, akkor nyilván ahhoz nem nagyon tudok hozzászólni, de a repülésben természetesen igyekszem. Az én sztorim pedig ott folytatódott, hogy megszűnt a Malévnál a hosszú távú repülés, és én arra gondoltam, hogy egy barátom úszolására, hogy jó lenne felvételizgetni, el kellene menni. De a Malév még működött, a kisebb gépekkel repültünk, 2011-et írtunk, és akkor elmentem a Dubai Nagy Légitársasághoz, és ha már szóba került, hogy is zajlik egy ilyen pilóta felvételi. Úgy zajlik, hogy általában mi pályázunk, hogy vannak ilyen fejvadász cégek, és akkor látszódott, hogy a Közel-Keleten valami nagy ugrásra készülnek ezek a amúgy sem pici légitársaságok. Elmentem, elrepültem Dubajba, hiszen felvételiztem, úgyis elküldtem a jelentkezésemet, mondták, hogy oké, menjek felvételizni, küldtek business osztályú repülőjegyet, akkor kimegy ilyenkor az ember, nagyszerű. És ez egy négy napos tortúra, egy ilyen pilóta felvételi, és ott igazi verseny van. Tehát magyar pilótaként versenyzek az ausztrállal, az amerikaival, vagy a tájföldivel, vagy kínaival, bárkivel, és jól kell tudni természetesen angolul, meg az embernek el kell tudni adni a magát, talán ezt tanultam belőle. Ez a felvételé nem sikerült, az utolsó rostán mondták, hogy nincs visszajelzés, de mégsem. És aztán utána pedig Katar következett, de a kettő között rájöttem, hogy ami lehetett a gond, hogy hiába nekem az angol felsőfokú nyelvvizsga, meg a kint töltött majdnem egy év Észak-Kelet-Angliában, mégsem tudok elég jól angolul. Úgyhogy itt az előző betelefonálónak talán még azt is el lehetett volna mondani, hogy az angol nyelv, igen, hogy mennyire fontos, ha valaki, hogy a repülésnek a nyelve az angol, mindenképpen úgy rádiózunk az irányítókkal is, és természetesen egy nemzetközi környezetben nagyon jól kell tudni angolul, annyira, hogy az embernek legyen annyi önbizalma, hogy merjen visszakérdezni, ha valamit nem ért. Nyilván minden szakmában nagyon fontos, hogy ne értsük félre egymást, de a repülésben aztán pláne. Ha egy utaskísérő felhív bennünket a repülőgép végéből, akkor azt nagyon pontosan kell érteni, pláne hogyha valami vészhelyzet van, és ő mondjuk ideges, hiszen az alapján kell nekünk mindenféle döntést hoznunk. Tehát utána jött Katar, és akkor már tanultam tovább egy kicsit, elmentem angolórát venni, és így sikerült ennek is betudható, illetve maga az interjú szituációban a gyakorlat, hogy sikerült, és felvettek a Katari Nemzeti Légitársasághoz, ahol egy olyan gépre kerültem, amiről szintén beszélhetünk, ez a Boeing 777-es. Hát, ha valaki ismeri a repülőgépeket, akkor tudja, hogy hát ebben a gépben bele lehet szeretni. Nekem is így volt. Konkrétan az történt, hogy a Malévnál a prágai járat, a délutáni járat az mindig ugyanarra helyre állt, és akkor mellénk állt mindig egy 777-es, egy Korean Airlines, egy korai Boeing 777-es 200-as, a rövidebb változat, és akkor hát rendszeresen csináltuk ezt a járatot, és én mindig csak néztem és moziztam ezt a repülőgépet, egy fantasztikus, egy 70 méter hosszú a fesztáva, ugye két szárnyvég távolsága is 65 méter, teljes változatban, a legnagyobb változatban 412 utas fér el benne, úgyhogy egy óriás gépről beszélünk, és az benne még a nagyon jó, hogy ez fantasztikus hosszú utakat tud repülni. Annak idején, amikor ezt legyártották, akkor 95-ben jött ki az első, ez volt az egyetlen olyan kéthajtóműves gép, amit úgy hirdetett a Boeing cég, hogy bármilyen két várost a Földön, aminek repülőtere van, össze tud kötni leszállás nélkül. Na, ezt ki is maxoltuk, ugyanis amikor felvett a cég, nagy döntés volt, hiszen a Malévnál akkor nekem még nagyon jó munkám volt, amit imádtam, és a fantasztikus jó érzés volt, nagyon sok barátom van, akikkel most is tartom a kapcsolatot. Én szerintem a hallgatók közül, aki repült Malév géppel, az szívesen emlékszik vissza, legalábbis nekem ez a visszajelzés a nagyon sok beszélgetésből, mert egy igazán barátságos légitársaság volt, és szakmailag látom, hogy milyen nagyszerű munkát végeztek a mi oktatóink, és mennyire jól mentek a dolgok. Ugye a Malévnál olyan 300-350 pilóta dolgozott, és 600 utas kísérő, 6-700, valahogy így. Ezért családias volt a légkör. Ha jól emlékszem, a legtöbb gép, ami volt a Malévnál, az vagy 22, vagy 24, tehát ez a nagyságrend. Egy nagy katari légitársaságnál pedig 250 gép, 4000 pilóta, 13000 utas kísérő, és ott esély nincsen, hogy mindenkit ismerjünk. Egy kis légitársaságnál mindenkit ismertünk. Jó. Szóval ez itt a Pilóta Portál adása, én Kis László vagyok, és arra bátorítottam a hallgatókat, hogyha valakinek van kedve, akkor telefonáljon, és akkor nyelhet egy repülős regényt, aminek az a címe, hogy a Pilóta, és ezt én írtam, egyébként bárhol kapható, és ezt találtuk ki ma estére, és bármilyen kérdést szívesen fogadunk. Jó. És akkor jött a hosszú távú repülés. A Boeing 777-es, hát akkoriban amikor kezdtem, ez 2012, az időzítés sem volt mellékes. Én azt gondolom, hogy sorszerű volt, hiszen az első repülésem, ezt szívesen elmesélem, hogyha így kérdezgetnek erről, az csodák csodájára pont a Malév csődjének a napján volt. Tehát én 11 júliusában felmondtam, és 12 február 3-án volt az első repülésem már a Katari Légitársaságnál, és akkor aznap reggel, most ha ebbe beleképzelünk, hogy aznap reggel hallottam a híreket, hogy csődbe ment a Malév, és akkor hát ezzel nyilván nem kellett foglalkoznom, hiszen majd nem szabadott foglalkoznom, mert nekem egy Doha-Dubaj, oda-vissza kellett repülnöm, mint első éles repülés egy hosszú kiképzés után. Szingapurban volt egy hónapos, ahol a szimulátor képzést csináltuk. Hiszen egy ilyen utasszállító gépet úgy tanul meg egy pilóta, hogy ismeri ennek a folyamata. Tehát az egyetemen vagy a repülőklubban kiképzik kisgéppel a pilótát, utána megtanulja, hogy hogyan kell együttműködni a fedélzeten, két hajtóműves, két motoros kisgéppel is repül, meg egy nagy elméleti vizsgát tesz, és utána pedig a légitársaság szerencsés esetben ugye kiválasztja, és akkor egy típuson kezd repülni a növendék. Hogyha egy autóra van jogosítványunk, akkor abban a kategóriában minden autót vezethetünk. A repülésben ez nem így van, mert a repülésben egy típust választanak ki, és arra van a pilótának típus engedélye. Ha oktató, akkor esetleg lehet kettő is, ritkán előfordul, de igazából egy típus az, amivel aktuálisan repülhet a növendék, vagy a pilóta. Ennek lehetnek altípusai, tehát a Boeing 777-esen például a 200-as az egy rövidebb, de hosszabb távra tud menni, a 300-as az hosszabb, meg van ennek egy teherszállító változata, de nagyjából a pilóta fülke ugyanaz, tehát ezzel tud repülni a pilóta. Ha más típust szeretne, akkor kezdődik újra az a kiképzés, ahonnan indultam, tehát egy szimulátorba ülünk be, ami egy doboz, lábakon áll és mozog, de oda már úgy ülünk be, hogy már ismerjük a gépet. Illetve aki már ezt elkezdi, ezt a szimulátor képzést, azt is jó tudni, hogy oda már úgy kell beülni, hogy egy repülőgépet tudjon a pilóta vezetni, bármilyen gépet. Tehát bármilyen gépbe beültetik, akkor azt viszonylag tűrhetően el tudja vezetni mondjuk kézi irányítással. Mert amikor beülünk egy szimulátorba, akkor ott bizony egy kör, amit megyünk, úgyhogy minden rendben van, aztán utána már jönnek a hibák, hiszen a jó gépet azt, ahogy mondtam, azt kell tudni vezetni bármilyen repülőgépen. Nekem például az volt a Katari felvételén, én mindig olyan gépen repültem, aminek kormányszarva van. Ugye nem ez a joystick vagy side stick, mint az Airbus típusú gépeknek, de a felvételén mondták, hogy akkor üdvözöljük ebben a Airbus 330-as szimulátorban, és nem nagyon hatott

határáig, mert megtudjuk azt, hogy hogy viselkedünk, amikor ezer dolgunk van, amikor minden lámpa ég, és nem tudod, hogy éppen merre kellene menni, de ott is ugye eljárásokat kell gyakorolni, és bírni kell a nyomást. És van egy része a repülőkiképzésnek, amit nem nagyon lehet megtanulni, tehát hogy hogyan priorizáljuk a dolgokat, mi fontos, mi nem, hogyan tudjuk elengedni, hogyha hibát vétettünk, és előre nézni. Én megmondom őszintén, hogy a repülésben ezt az emberi oldalát szeretem leginkább. Tehát amikor nem a gépet irányítjuk, hiszen azt már tudjuk, jó időben, jó géppel bárki tud repülni, de az, hogy egy nagy légitársaságnál is ugye ritkán repülünk két ugyanazzal a pilótával, tehát két pilóta ritkán repül együtt, és meg kell teremteni azt az együttműködést, és erre egyébként tanítanak is bennünket. Jó, továbbra is bátorítok bárkit, hogyha valaki szeretne kérdezni, akkor hívja ezt a számot, ezt mindjárt kikeresem, de egyébként a Tilos Rádió honlapján is megvan, én még nem tudom fejből, de igen, de 061-215-3773-as, és nem emeldíjas, úgyhogy nyugodtan telefonáljátok, de amúgy én sztorizgatok, hát ha valakinek ez érdekes tud lenni. Jó. Szóval a szimulátor, megvan a kiképzés, és akkor nekem is így volt ez a közel-keleti légitársaságnál, ugye ki kell költözni. Ezt is szokták mondani, hogy azért a pilóta az vándormadár, hiszen oda kell költözni, ahol neki a bázisa van, kivéve az amerikai légitársaságokat, ott sűrűn előfordul, hogy valaki lakik egy helyen, és aztán amikor felveszi a munkát, akkor beül egy repülőbe, és aztán ő megy egy hetet, ha belföldi járatokat csinál, mondjuk az USA-ban, de valószínűleg nem ott kezdi a munkáját, ahol ő lakik. Ez mondjuk egy fapados légitársaságnál, ha valaki budapesti bázison dolgozik, akkor általában nagyon sokszor korán kell, 5-4-ben dolgoznak a fapados pilóták, tehát 5 napot dolgoznak, 4 napot pedig pihennek, ez így tervezhető is. Most a hosszú távú pilótáknál ez teljesen más. Igazából jobb is, meg rosszabb is. Én nagyon szerettem volna ezt kipróbálni. Tehát én azt szoktam így mondani, hogy egy Marco Polónak valami leszármazottja lehetek, mert hogy engem annyira érdekel a világ, ugye gyerekkoromban. Ilyet már sok pilótától hallottam, hogy a földgömböt hogy nézegette, amikor még semmi nem volt, vagy még nem is utazott, vagy nem is járt külföldön, és akkor tekergette a földgömböt, és akkor arról ábrándozott, hogy egyszer csak megpörgeti, rábök egy helyre, és akkor oda elutazik. Hát igen, ez így működött nálam is, és nagyon szerencsés vagyok, mert ez így összejött. Tehát az én esetemben ez azt jelenti, hogy 65 országban jártam, amikor elkezdtem Katarból repülni, akkor ugye az USA-ba volt nagyon sok járatunk, illetve Távol-Kelet, Ausztrália, Dél-Afrika, és még Dél-Amerikában is egy São Paulo nevezetű helyre jártunk, illetve kargóval lehetett még menni más helyekre is. A kargó az a teherszállító változat, tehát az nem a menetrendszeri utas járat. És hát itt jöttek a nagy felismerések, mert a fapados pilóta, ugye úgy, mint a világ összes pilótája, havi beosztást kap. Ez azt jelenti, hogy 25-e tájékán azért megkapjuk, hogy a következő hónapban mihez kell alkalmazkodni a családnak. Igen, hát ez az őszinte igazság. És aztán hogy néz ki egy hosszú távú pilóta élet? Hát úgy néz ki, hogy van mondjuk 5 vagy 6 oda-vissza járat egy hónapban. Az azt jelenti, hogy 5-6-szor kell kimenni dolgozni. Na jó, de ez azért kicsit sem egyszerű, és nem 8 órás a műszak. Nekem a leghosszabb járatom 18 óra 5 perc volt. Ez egy Auckland-Doha járat, ami akkoriban a világ leghosszabb kereskedelmi járata volt. Tehát Új-Zélandról repültünk vissza Dohába, és szembe fújt a szél, odafelé csak 16,5 órát mentünk vissza, meg bekaptunk egy ilyen 18 óra 5 percet, és ilyenkor 4 pilóta van, tehát ez így is pokoli hosszú. De talán

0: Ha a sztorizgatásnál tartunk, az volt a legérdekesebb, hogy amikor odafelé mentünk, tehát ha elképzelik a hallgatók Dohából, ugye a közel-kelet, ott a keleti csücskéből elindulunk délkeleti keleti irányba, ez hajnali 2-kor indulunk, ugye még sötét van, de mivel kelet felé haladunk, elég hamar feljön a nap. És a 16-17 órás úton odafelé rendszeresen előfordult az, hogy ugye feljött a nap, utána haladtunk, gyorsan eltelt az a nap is, és aztán mikor leszálltunk, akkor még egy napfelkeltét láttuk. Tehát ez egy tipikusan két napfelkeltés járat, ami azért megkavarja az embernek a bioritmusát, meg a cirkadián ritmusnak is szokták hívni, úgyhogy ez azért érdekes volt. Ilyenkor azért egy vagy két napunk mindenképpen van az adott helyen, és akkor legfontosabb, hogy kialudjuk magunkat. A másik ilyen élményem az az, amikor Dohából megyünk az USA nyugati felére, megint egy kis földrajzórát tartanék, tehát konkrétan elég vicces volt a helyzet, ezt több helyen elmondtam, majd az újabb regényben meg el is mondom, illetve majd szerepelni is fog, hogy az történt, hogy elindultunk Doha, Los Angeles volt az aznapi feladat, ez a világ egyik leghosszabb járata, és úgy Irán fölött bejön az utaskísérő, és mondja, hogy egy utas szeretne üzenni nekünk. Én voltam a kapitány, baloldalt ültem a négycsíkommal, és azt üzente az utas, hogy ő nem nagyon érti, hogy miért tévedtünk el, miért megyünk rossz irányba. Ugyanis hát mi megcéloztuk az északi sarkot, hogy miért is van ez. Ugye megtanultuk azt, hogy két pont között a legrövidebb az egyenes. Ha elképzeljük, Dohából megyünk Los Angelesbe, balra kell fordulni, így gondolta ez az utas is, és akkor úgy a legrövidebb. Csak hogy ez igaz egy sík felületen, egy lapon, de nem igaz már egy gömb felületen. Ugyanis, hogyha mi az északi sarkot megcélozzuk, akkor gömbi főkörön repülhetünk. Ez azt jelenti, hogy 2-3 órával rövidebb az a repülés. És ezt próbáltuk elmagyarázni az utaskísérőn keresztül az utasnak, hogy jó helyen vagyunk, mutatnak az iránytűink, de ez így sokkal rövidebb lesz. Ha szeretne 2-3 órával többet is repülni, akkor balra fordulhatnánk, de annyira azért nem akartunk. Szóval vicces helyzet volt. Igen, az utas ugye látja a monitoron egy ilyen nagy gépen, hogy merre járunk, és egyáltalán nem bántuk azt, hogy mondja is el, hogyha neki bármiféle gondja van. Hiszen volt olyan helyzet, ezt azért még ide szúrnám, nagyon régen Brazíliában felszállt egy repülőgép, és rossz volt az iránytűjük, vagy rossz iránytűt követtek, és egy utas egy pár óra után jelezte az utaskísérőnek, hogy szerinte rossz irányba haladunk. Ő már rendszeresen utazott ezzel a járattal, de máshogy áll a nap. Tehát szerinte abszolút rossz irányba megyünk. Tehát az utaskísérő csak elhesegette ezt a problémát, nem jutott el a pilótákhoz, pedig jó lett volna, mert ők valóban az Amazonas fölé keveredtek, és amikor rájöttek erre a hatalmas tévedésre, akkor már késő volt, tehát ott az sűrű Amazonas területéről nem tudtak már kirepülni, és mindannyian ott maradtak, hiszen nem volt már üzemanyaguk. Tehát annyira rossz irányba mentek, hogy bementek ott az Amazonas fölé, és az egy hatalmas terület. Tehát ha valaki így utasként repül, akkor igenis tessék szólni. Tehát hogyha például hideg van, vagy meleg van a gépen, akkor is szóljanak, és akkor is, hogyha valami nem tetszik. Ha lát egy repedést, vagy egy olyan utas, ami egy kicsit az egy gyanúsabb, akkor igenis szóljon, mert az utaskísérők ki vannak erre képezve, hogy ezeket a jeleket fogják, és mondják el a pilótáknak, akik mondjuk, gondolom az esetek nagy többségében azt mondják, hogy jó, hát ez szokásos, mint a mi esetünkben is volt, de lehet azért ebben olyan információ, ami igazán fontos és értékes lehet. Így van. És aztán erre a repülésre visszatérve, tehát Doha, Los Angeles, északi sark, esetleg ajánlom mindenkinek ezt az Aeropark nevezetű YouTube csatornát, az Aeropark az a múzeum, ami a repülőtér mellett van, nagyon kedvelem őket, nagyon lelkes emberek vezetik. Az egy világszínvonalú repülőmúzeum, be is lehet menni egyébként a repülőtér üzemi területére, de nagyon sok önkéntes, akár volt oktatóim is, nagyon sok időt és energiát áldoznak arra, hogy ezeket a gépeket fenntartsák, és bemutatható állapotban tartsák, illetve be lehet ülni egy pilóta fülkébe, ami fantasztikus érzés, és tényleg egy kivételes dolog. Úgyhogy igen, az aeropark is nagyszerű ez. Tehát a YouTube csatornájákon van ez a 18 óra repülés felett, vagy valami ilyesmi, egy ilyet csinálunk. Innen jutottam el ide, és ott bizony bemutatjuk ezt, hogy a hosszú távú repülés hogy zajlik. Ha valaki rákeres, akkor azt is megnézheti, majd 380 ezeren látták egyébként, úgyhogy ez tényleg egy nagyon népszerű és érdekes videóra sikerült. Említsük meg azt az embert, a Kránic Balást, aki rádiós műsorvezető volt, és az Aeroparknak az ügyvezető helyettese, ő vágja, és ő volt a riporter, tehát fantasztikus jó. Ott bemutatjuk, hogy milyen mondjuk az északi sark fölött repülni, ugye korlátozottak a lehetőségeink, hogy hol tudunk leszállni, és az üzemanyag hőmérséklet is kell figyelni, de hát azért megyünk arra, mert így üzemanyagot takarítunk meg jóval kevesebb ezzel összefüggésben a repült időn. Jó, hát ilyen a hosszú távú repülés, és megérkezik valaki mondjuk Los Angelesbe, hát aki olyan szerencsés már a hallgatók közül, hogy mondjuk repült ilyen nagyon hosszú távot, keleti vagy nyugati irányba, akkor azt tudja, hogy miről fog szólni a következő történet. Hát igen, az időzónákról. A legdurvább eset, amit én hallottam, egy orosz utas kísérőnek az esete, aki biztos is volt egyébként, megérkezett egy Doha, valamilyen nyugati partos, San Francisco, Los Angeles, vagy Seattle, valami ilyesmi járatra, és ő szeretett volna egy pár órát aludni az esti buli előtt, hát fiatal lányok mennek bulizni, aludt volna egy 2-3 órát, de egyszer csak, amikor megérkezett természetesen már az USA-ba, akkor kapott egy telefonhívást, hogy akkor ez az ön ébresztője, és mondja, hogy ez tévedés, nekem csak holnap kell ugye visszarepülnöm, de akkor meggyőzték, hogy nem, hát ők ellenőrizték ezt, és akkor a lány pedig meglepődött, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ő több mint 24 órát aludt. Szóval ebből látszik, hogy ez mennyire megterhelő. Velem is volt hasonló, hogy 12 órát tévedtem, mert azt hittem, ránéztem az órámra, 8:30 van helyi időben, én azt gondoltam, hogy reggel van, de elhúztam a függönyt, és csak a Cassiopeia, az a dupla V alakú, jól emlékszem, csillagkép vigyorgott rám, hogy ezt azért benéztem egy 12 órában. Szóval erre azért figyelni kell. Mindenkinek megvan a módszere. Nyilván, hogyha valaki több időt tölt egy adott időzónában utasként, akkor minél hamarabb próbáljon alkalmazkodni az új időzónához. De nekünk azzal van nehezítve ez az egész, hogy egy-két nap alatt, vagy ha 3 napunk van mondjuk egy teherszállító úton, akkor a szervezetünk már átállna az új időzónához, de aztán jövünk is vissza. Szóval ez nem olyan nagyon egyszerű ebben a felállásban. Még van egy néhány percünk, hogyha valaki szeretne telefonálni, akkor most tegye meg. 061-215-3773 a szám, és akár nyerhet egy pilóta című regényt is, még néhány percünk van, de én csak mondom a magam történetét. Igen, beszéljünk egy kicsit az időutazásról. Igen, itt azért, ha előadást tartok, akkor itt azért látom, hogy itt azért megdöbbentő tekintetek néznek rám ekkor. Igen, nem tartom magam időutazónak, de mégis sikerült már visszamennem az időben. Megint a földrajzhoz megyünk vissza. Tokióból repültünk Los Angelesbe, át a csendes óceánon. Na most felszálltunk este 8-kor Tokióból, és leszállt, ez esti időszak, este 8, és leszálltunk este 17:30 ugyanaznap Los Angelesben. Tehát egy 2,5 órát visszamentünk az időben, és ezt elmeséltük a helyi kocsmában ott az amerikai pilótáknak, akik megmondták a vállókat, és azt mondták, hogy egy gyerekek, ez igazából semmi, hogy itt visszamentek az időbe, ugye helyi időkről beszélünk, mert nekik volt olyan, hogy éjfél után szálltak föl, és amikor leszálltak ugyanígy ezen az útvonalon, vagy hasonló útvonalon, tehát távol-keletről megyünk át a csendes óceán, fölül kelet irányba haladva, és az USA-ban leszállunk, neki volt olyan, mesélte egy kapitány, hogy neki éjfél után szállt föl, és ahhoz képest az előző nap szállt le, ha a helyi időket nézzük. Ez már úgy azért furcsa volt, megmondom őszintén, amikor ezzel először találkoztam, így ott a beszélgetés során, de utána megmondta egy kórai kapitány, tisztán emlékszem, azt mondta, hogy gyerekek, ez még nincs semmi, mert nekem ez történt már január 1-én is. És akkor mondtuk, de az mit is jelent? Hát azt mondja, azt jelenti, hogy az új évben szálltam föl, január 1-én, mondjuk így hajnali egykor, és ő az előző évben szállt le, tehát az új évben szállt le. Vannak ilyen járatok is egyébként, tipikusan Japánból az USA-ba, amik pont ezt hozzák elő, hogy valaki mondjuk kétszer ünnepelheti mondjuk a szilvesztert. A pilótáknál nyilván ez nem játszik, mert még véletlenül sem íhatunk se előtte. Talán utána, hogyha leszállunk, akkor már ugye lehet, de akkor is ugye ésszel. Egyébként az a pilótáknál a szabály, hogy 12 órával előtte, a járat előtt nem szabad, 24 órával pedig nem javasolt alkoholt inni. Nem vagyok nagyon érintett ebben a történetben, mert hogy sportolok. Na, még van egy néhány percünk. Ha valaki szeretne telefonálni, akkor telefonáljon. Még egyszer elmondom, 215-3773. Ezt most felből mondtam, de megnézem azért. Igen, 061-215-3773. Ez a Tilos Rádió adás telefonja, és itt ide várunk egy telefonálót, és akkor, de ha senki nem telefonál, akkor a László Zoli barátomnak, aki hívott az adás elején, én nagyon szívesen elpostázom, vagy elviszem neki. Ha Zoli még hallgatod, akkor nem úszod meg, hogy ezzel egy bambit ígyunk is, már nagyon régen találkoztunk Szegeden. Oké, és miről beszéljünk még? Beszélhetünk arról is, hogy mi volt ezzel a Fly Dubai-jal. Én számítottam arra, hogy valaki így felteszi ezt a kérdést. Barátok már kérdezték, ugye mi történt, a másodpilóta megtámadta a kapitányt, és súlyosan megsérült, a kapitány aztán ki tudta nyitni a pilóta fülkének az ajtaját, és leszerelték ezt a megbolondult másodpilótát, de hát a kapitány megsérült, de szerencsére volt két olyan pilóta a fedélzeten, aki le tudták tenni a repülőgépet valami közbenső helyen Szaúd-Arábiába. Úgyhogy Dubajból mentek Tel Avivba, ha jól emlékszem, de és ez mostanság volt. Szóval ilyen azért van, lehetséges, de azért ez szűrik, és nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Utoljára ugye a Germanwings-es eset volt, az is azért sokkolta a világot, amikor ez a srác ott az Alpok közelében neki hát sikerült is, sajnos, és mindenkit magával vitt. Ezek borzasztó dolgok. Igen, hát ezt szűrik azért a légitársaságok, de valljuk be, az elején van pszichológiai vizsgálat. Amikor valaki elkezdi a pályáját, illetve amikor egy légitársasághoz csatlakozik, és legközelebb, amit én tapasztaltam, akkor van, hogyha valaki pozíciót vált, tehát a másodpilótából kapitány lesz, akkor van ilyen teszt, és akkor onnan jönnek ki, de a légitársaságok fenntartanak olyan rendszert is, hogy bárki jelentheti, hogyha valamilyen devianciát lát a pilóta fülkében. Hiszen ha valaki... Tehát bárkivel lehet olyan ügy, hogy hirtelen bekattan, vagy bármi hasonló, de azért ennek vannak jelei. Vannak jelei, tehát azért nincs több ilyen eset, szerencsére, mert ha valaki látszódik, hogy nem biztonságosan repül, vagy vannak hajlamai, akkor a kollégák ezt jelentik. Igen, nekem még nem kell senkit jelenteni, de olyanra is van lehetőség, hogyha valaki szabálytalanságot csinál, vagy nem tartja be az eljárásokat, vagy nehéz vele együtt dolgozni. A legtöbbször ezt ugye megbeszéljük járat után, de ha az, az aranyszabály, ki nem mondott szabály, hogy csak olyat hagyjunk a pilóta, főképp olyan embert, aki mögé a családunkat is bemerjük ültetni. De hogy oldjam ezt a feszültséget, még ez az utolsó néhány percben azért elmondhatnám, hogy a statisztika azt mutatja, hogy 1 a 11 millióhoz, hogyha valaki repülőgépre ül és bármi baja esik, de az úton 1 az 5000-hez. 1 az 5000-hez. Na, van egy betelefonál, na nézzük, hogy ki az. Haló, haló, vételen vagyok. Ki vagy?
1: Hello, szia, Alex vagyok. Ugye az utolsó percben kapcsolatban már műsorban. Úgy érzem, hogy eléggé releváns. Tudom mindenkinek ajánlani a Rehearsal című sorozatot a Maxon talán. A második évad nagyon jó ilyen repülős tematikai, olyasmi témában, amit te is éppen emlegetsz.
0: Aha, köszönöm. Hello. Ez a Reverser, az a nevem?
1: Rehearsal,
0: próba. Mint próba. Aha, oké, okay, én már...
1: A második évad tényleg nagyon remek, mindenkinek ajánlom.
0: Köszönöm. Megkérdezhetem, Alex, hogy te mivel foglalkozol, vagy repüléshez van?
1: Nem, semmi közöm hozzá. Uh-huh. Érdekes témának tartom, és tényleg ebből a sorozatból tanultam a legtöbbet mostanjából róla. Okay. Egyébként szoftverfejlesztő, úgyhogy nem teljesen releváns.
0: Jó, és szoktál repülni, gondolom.
1: Mint utas, igen.
0: Mint utas, aha. Jó, én ezt megnézem, köszönöm szépen, Rehearsal. Nem hallottam, de nagyon érdekes.
1: Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, benne vagy ebben, hallgasd az adást, és hogyha kisorsollak, akkor ugye, két könyvet ajánlok fel, úgyhogy akkor számíthatsz erre, hogyha nem lesz több. Akkor azt szeretném kérni, hogy küldj egy e-mailt a pilotaportal@gmail.com-ra, és akkor én ezt postára adom neked, egyeztetjük, jó? Köszönöm szépen, hogy telefonáltál.
1: Jó, a műsor, köszönöm.
0: Köszönöm szépen, szervusz, minden jót, köszi. Na, Rehearsal, igen. Ha már itt vagyunk, még van 1-2 perc, elmondanám, hogy én mit ajánlok azoknak, akiket érdekel a repülés. Tehát például a YouTube-on van ez a Mentor Pilot nevezetű srác, skandináv Manusz, nagyon szépen feldolgozza a különböző repülőeseményeket, azt hiszem a Flydubarról is csinált már videót, nagyon nagy nézettsége van, tehát Mentor Pilot, illetve a Captain Joe, aki szintén jó, illetve van egy Kelsey nevezetű amerikai másodpilóta, 74 Gear, úgy lehet megtalálni a YouTube-on, ők fantasztikus nagy energiát beletesznek, illetve Szüle Zsoltnak, a barátomnak a videóit is ajánlom, mert és az ő szimulátorát is egyébként, van egy 747-es szimulátor, ez a SimFlight nevezetű, és nagyon-nagyon szépen feldolgozza. A Zsolt mindenre reagál igazából, ami történik a repülési világában, úgyhogy nagyon-nagyon friss információkkal tud szolgálni. És talán a filmekről is, hogyha beszélünk egy kicsit, még talán van 1-2 percünk, ugye mi így az én életkoromban lévő pilóták, azért mindannyian a Top Gun-on nőttünk föl, és ugye a Top Gun 2, a Maverick, hát az szerintem fantasztikus jó, és hogy Tom Cruise milyen állapotban tartja magát, meg ő is ugye repül, nekem fantasztikus ikon, és nagyon klassz. Olyan szerencsés vagyok, hogy repülés útján jártam Pearl Harborban is, úgyhogy a Pearl Harbor film is egy fantasztikus jó, illetve van a mentőexpedíció, a Martian nevezetű, ezt nem tudom, tudták-e a kedves hallgatók, tudtátok-e, hogy azt nagyrészt Egyeken forgatták. Ugye Egyekwood, a Korda Filmstúdió, egyébként látogatható, szívből ajánlom, mert ott meg lehet nézni a különböző szetteket, és igazából minden ami ott érdekes, az ott megtekinthető, úgyhogy a Martian mentő expedíció is ott készült, úgyhogy ezt azért jó tudni, de szerintem kevesen tudják. Jó, én igazából ennyit szerettem volna, hogy ez egy rendhagyó adás volt, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. 2 hét múlva pedig jön Tóth Feri barátom, aki a vitorlázó műrepülésről fog beszélni, és az ő útjáról, és hogy 8 világbajnoki címet szerzett, meg 3 Európa bajnoki címet. Ő ennek a sportnak a koronázatlan királya, és igazából nagyon kevesen ismerik őt. Én azt gondolom, ez méltatlanul. Nem annyira ismert a vitorlázó műrepülés, de egy fantasztikus jó dolog. Illetve Bessenyei Péterrel is tervezek beszélgetést, és még azt kérem, hogyha valaki javasolna olyan embert, akit szívesen hallgatna, aki repülős témában megérintette, lehet az űrkutatás is, akár Kapu Tibort is szívesen megkeresem, és nem a szokásos kérdéseket rakom föl neki majd, hogy milyen volt a súlytalanság, hanem igyekszem olyat kérdezni tőle, amit eddig talán nem kérdeztek pilóta vonalon, hiszen neki is volt repülő kiképzése, repült vadászgépen is a kiképzés alatt, és kisgépes szakszolgálati engedélyt is kapott. Úgyhogy javasoljátok vendégeket, és én nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet. Ez az adás majd visszahallgatható, és 2 hét múlva pedig találkozunk. Köszönöm, és ha repültök, akkor biztonságos, és sok jó leszállást kívánok. Köszönöm, szervusztok!

0: about the
1: Jesus.
0: It's
1: slow.

Slime Grabber. Your sugar bowser shows up awful.

Thank you.

A Tilos Rádió Nóvi műsorának hírei következnek. Szeptember 28-a és október 4-e között rendezték meg az idei Ultrahangfesztivált. A közönség körében évről évre igen nagy az érdeklődés, ami tulajdonképpen nagyon jó. Természetesen nekem vannak fenntartásaim egy ilyen jellegű fesztivállal kapcsolatban, de a létjogosultságát nem vitatom. Többször elmondtam már, számomra túl eklektikus, feleslegesen hosszú ideig tart, sokszor egyáltalán nem egymáshoz illő produkciókat hallhat egy-egy napon a közönség. De valószínűleg sokan éppen ezért szeretik, és mert talán az is jól hangzik, ha valaki elmeséli, hogy voltam az Ultrahangfesztiválon. Nem lényeges, mit gondolok én, a fesztivál évek óta jól működik, szeretik az emberek, és nagyon sok munka van mögötte. Csak két napon voltam a fesztiválon, így kevésbé tudok beszámolni, mi is történt, mi volt a fesztivál. Az első napon a Trafóban Lois Viktor, Barta Marg, John Brennan és Peter Kutindú, valamint Leira Bordeaux előadását hallhatta a közönség. Többek véleménye szerint nagyon jó kis nap volt. Kedden a Turbina négy produkciójából csak Hautzinger, Cajado, König trió érdekelt volna, a többi nem. Ismerőseim körében kb. Ez jött vissza. Ezt a koncertet emelték ki, a többit hagyjuk is. Szerda, Francia Intézet. A négy előadóból főleg az Isabel Dutoit, Eric M. Duo érdekelt. Erre érdemes is volt elmenni, remek kis koncert volt. Robert Piotrovics valamikor régebben, még a Merlinben, játszott az UH Fesztiválon. Emlékeim szerint az egy érdekes, jó koncert volt. A szerdai egy nagyon szépen, tisztán szóló, de számomra érdektelen, de azért talán még hallgatható műanyagzene volt. A másik két produkcióra nem voltam kíváncsi, de a visszajelzések szerint röviden nem voltak jók. A csütörtöki Gólyában tartott est nem keltette fel az érdeklődésemet, erről nem tudok semmit mondani. Pénteken a három hólóban telt ház előtt három koncert volt. Alapvetően Amirta Kidambi miatt mentem el, nagyon szeretem őt. A többi, ahogy gondoltam, nem volt kompatibilis a zenei ízlésemmel. A szombati matiné érdekelt volna, főleg Kain Szorsaja, de kíváncsi lettem volna, milyen Fándi Balázs elektroakusztikus produkciója. Erre nem tudtam elmenni. Az esti trafós koncertek közül érdekesnek ígérkezett Szabó Bálin, Gos Evan szóló projektjének, ezúttal zenekari formációban előadott Galangolong darabja, amelyben a Jávaszigeti gamelán zenét értelmez újra. A további koncertekről nem tudok, ezért nem is mondok semmit, de lehetett köztük érdekes előadás. A No Wave műsor híreit hallottátok.

Két hete Dóra Attilával elmentem Zágrába az Impro Monday 6 nemzetközi szabad improvizációs fesztiválra. Be kell vannalom, jól esett, felevernítette azokat az időket, amikor még jártam a Nikkelsdorfi Konfrontationen és a Velszi Unlimited fesztiválokra, nem beszélve az egykori szünetjel fesztiválra, amelyek a budapesti Múgszínházban voltak. A héten írtam is Mi a helyzet a magyarországi zenei helyzettel címmel egy Facebook posztot, hogy a szünetjel fesztivál megszűnése óta mennyire hiányzik az ilyen jellegű fesztivál a magyarországi zenei szintéről, milyen fontos lenne mind a zenészeknek, mind a közönségnek. Leírtam, hogy bár előfordulnak Magyarországon érdekes, jó koncertek, illetve arra irányuló törekvések, lásd Ultrahang Fesztivál Jazzzaj, számomra nagy a hiány, mivel ezek nem tudják pótolni többek között a 10 évig renegáló szünetjelféle 2-3 napos zenei fesztiválokat. Hiába létezik a már 15 éve tartó jazzzaj mozgalom, alapvetően teljesíti is az általuk kitűzött célt, hogy a magyar zenészek bizonyos rétegének fellépési lehetőséget biztosítson. Néha fellépnek ismert vagy kevésbé ismert előadók, sőt, nagy ritkán workshopokat is tartanak. De alapvetően nem tudja biztosítani azt a légkört, azt a zenei élményt, amit egy ilyen fesztivál képes adni, mind a közönségnek, mind a fesztiválon fellépő magyar zenészeknek. Az Ultrahangról a véleményemet elmondtam a hírekben. Eközben a környező országok többségében vannak ilyen évente megrendezett fesztiválok. Vannak, voltak Nikkelsdorfban, Velsben, Brünnben, Ljubljanában, ki tudja még hol. Az Impro Monday Fesztivált 2021-ben rendezték meg először a Zágrábi Mocsora Klubban. A fesztivál szervezője, művészeti vezetője Damir P. Kafka, vagy egyszerűen Kapri Kafka. Az idei 6. fesztiválon többek között olyan zenészek léptek fel, játszottak együtt különböző összetételi formációkban, mint Nate Hulli, Ivo Perelman, Frank Gratowski, Isabel Dutois, Jordana Milla, Mario Domar, Tracy Liszk, Liza Kosak, John Edwards, Dóra Attila, Jure Borsics, Stefan Gaucsi, Zlatko Kaucsics. Azon kívül, hogy sok jó koncertet hallhatott a közönség, el lehet képzelni, milyen jó, oldott hangulat volt a backstage-ben, az előtérben, a helyi zenészekre milyen hatással lehet egy ilyen helyzet. A mai és a következő No Wave műsorban az általam rögzített, ott elhangzott koncertekből fogok játszani. A koncerteket nem az elhangzás sorrendjében játszom le, inkább azokat, amelyek stílusban jobban illeszkednek egymáshoz. A maiban inkább a korai, energikusabb szabad improvizáció képviselő formációk koncertjeiből, míg a jövő héten a hozzám közelebb álló, finomabb, érzékenyebb, talán változatosabb felvételekből válogatok. Ezeknek meghatározó résztvevői többnyire női zenészek. Annyit minden esetre még hozzátennék, hogy sokszor ezek a koncertek a helyszínen sokkal nagyobb élményt nyújtanak, mint amikor csak a felvételt hallja az ember. Azon kívül, hogy a néző látja, mit, hogyan csinálnak a zenészek, azt is láthatja, hogyan figyelnek, hogyan reagálnak egymásra, az adott helyzetre. Ma elsőnek a fesztivál nyitó és egyik legjobb koncertje Nate Hulli és Ivo Perelman duója szól.

Oh.

Thank you.

Harmadiknak Frank Ratkowski, Zlatko Kaučić, Liza Kosák trió játszik.

Negyediknek a Frank Ratkowski, Zlatko Kaučić, Ivo Perelman, Nate Uli kvartettet hallhatjátok. Mm-hmm.

Végül egy viszonylag rövidebb részletet hallhattok a Jure Borsics, Dóra Attila, Stefan Gaucsi, Ivan Hobrin, Nikola Vukovics, Nate Fuli, Luka Zabrics részfúvós szeptet koncertjéből. A felvétel egy általam elkövetett hiba miatt lett rövid.

A Nové mai műsorában a szeptember 21-e és 23-a között a zágrábi Mocsara klubban megrendezett 6. Impromanté fesztiválon elhangzott koncertekből hallhattatok, ami után egyáltalán nem váratlan fordulatként jöjjön a Simply Temple csapata. Sziasztok! Attention! At this...

Piros Rádió FM 90.3 Sample Temple, én pedig Van AB vagyok, és ma este egy ilyen 7-incses estét tartunk, csak 7-incses kislemezeket hoztam magammal. Az előbb a Space Boys dalát hallhattátok, most pedig a Dokkerman és a The Turking felől szól.

Halló, halló, a Tilos Rádiót halljátok, és benne a mikrohullámot. Live X műsor. És két csodálatos vendégünk van itt Pozsonyból. Josipson és Klavro Varkun. Sorry for my pronunciation and welcome to the studio, guys. And the stage is yours.